0: egy lépcsőfok elnevezésű programelemet hoztunk be, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú segítség is megjelenjen az iskola kezdés nehézségei mellett, hiszen nem csak iskolatáskára és tanszerekre van szükség egy olyan gyermek számára, aki kezdi az iskolát vagy a tanévet, hanem nagyon sokszor tanév közben jelentkeznek olyan nehézségek, amit a család nem tud önerőből megoldani. Például egy fejlesztésnek a kifizetése, vagy egy korrepetálás, vagy egy olyan eszköz, ami kell a tehetséggondozásához. És ezt szeretnénk egy tanéven keresztül segíteni, és az a lépcsőfok programelem ezt szolgálja, ahol mind önkéntesek és mind professzionális segítők bekapcsolnak abba, hogy mentorálják ezeket a gyermekeket a tanév során.
1: A szeptember 15-ig tartó adománygyűjtéshez a 1356-os adományvonal hívása mellett online is lehet csatlakozni a Katolikus Caritas honlapján. Szabó Imre Szilárd helyettes államtitkár fogadta a Dunafer munkavállalóinak érdekképviselőit, közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség a Facebook oldalán. A tárgyaláson áttekintették a dolgozók számára eddig elérhető foglalkoztatás politikai programok tapasztalatait és eredményeit, és megállapodtak a támogatások újratervezésének főbb kereteiről. Kiemelt téma volt az állásukat elvesztett munkavállalók képzési lehetősége. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között, amely hamarosan az északpesti Euróveló 6 nemzetközi útvonalhoz csatlakozik, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az ICO Plus forrásai lehetővé teszik, hogy megvalósuljon a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban kiépített aszfaltburkolatú út közötti, valamint a gát és a Dunasor közötti hiányzó szakasz. A fejlesztéssel megszakítás nélküli kerékpáros kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között, és az Euróveló 6 Vácon és Szobonát az országhatárig vezető útvonalak közvetlenül kapcsolódik a főváros belső hálózatához. A tárca vezető szerint az autót kiváltó közlekedési módok csökkentik a zaj és légszennyezést, javítják a levegő minőségét és élhetőbbé teszik a zsúfolt városi útszakaszokat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetésekkel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Testmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Pontosan tudják, hogy estéről olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy Révész Tamás fotográfus nagyon is hatással tud és tudott is lenni a kulturális életünkre. Őszintén örülök a találkozásunknak.
2: Én is, és köszönöm, nagyon megtisztelő.
1: Mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre.
2: Így van, én csak hallgatom a Slágerre rá.
1: Na, hát ezt meg őszintén. Köszönjük, és örülünk neki. Csend, az egy fontos hívószó. Ahogy a mindennapok költészete is, de az így együtt találkozik, az meg valami egészen fantasztikus. Hát erről fogunk beszélgetni, mert a műcsarnokban nem akárhol nyílt egy kiállítás, október 11-ig látogathatják, de én mindig nagyon óvatosan kezelem ezeket a dátumokat, mondom a hallgatóknak, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra. Ne várjanak októberig, menjenek el. Milyen volt a megnyitó?
2: Hát csodálatos.
1: Már túl vagyunk.
2: Rengeteg helyen volt a világban kiállításom, de ez azt hiszem az egyik legemlékezetes.
1: Tényleg?
2: Igen. Mert tudja, az van, hogy kiállítások általában valamilyen célzott témára épülnek, igen. Legalábbis az enyémek.
1: Igen.
2: Megjelenik egy könyvem Budapestről, megjelenik egy könyvem New Yorkról, vagy Szicíliáról, vagy bármi más témáról, és akkor azt bemutatni valahol fölkérnek, az egy nagyon nagy dolog. De ez egy retrospektív kiállítás. Sokkal nagyobb a felelősség, sokkal nagyobb a rákészülés, és persze a három hatalmas terem sok képet megenged, de amióta megnyílt a kiállítás, arra gondolok, hogy mi az, ami kimaradt. Tényleg? Hogy mennyi minden van. Aha. De közben az, amit mond, hogy a csend meg a ezzel összefüggő költészet, az jut eszembe, amit Robert Pledge a könyv, a kiáltáshoz készült egy, igen, gyönyörű katalógus album. És négy nagyszerű szerző van, a Szegő György a műcsarnoki művészeti igazgatója, uh-huh, Tulipán Zsuzsa a kurátor,
1: igen,
2: az André Kertész esztétnek az elnöke, aki összehasonlítja a képeimet a Kertész munkájával, és Robert Pledge, aki az amerikai Contact Press Images-nek a szerkesztő vezetője, aki arról ír, hogy ez a csend, ez tulajdonképpen tele van hanggal. Uh-huh. Nagyon érdekes, abszolút, én nem is gondoltam erre, amikor összeállítottuk, vagy amikor a cím megszületett. Mert ő arról beszél, hogy a tájnak az ember szinte hallja a szél zúgását, vagy van egy indián, akit fényképeztem Santa Fe-ben, hogy akkor szinte hallani a dobok pergését. Rengeteg hang van a kiállításon, de főképpen azt remélem, hogy gondolat, ami inkább elindít egy belső hangot.
1: Halljuk tényleg egyébként a hangokat, vagy az bennünk szólal meg?
2: Bennünk szólalnak meg, minden hang, meg azt remélem, hogy minden gondolat, meg érzelem, mert hát végül is miket fényképeztem, ha visszatekintek a munkáimra, az egyik legelső nagyobb átfogó munkám, ami 68-tól kezdődően a magyarországok cigányok életéről szól, az 77-ben jelent meg, és abban aztán hang is van, meg érzelem is van.
1: Majdnem tíz évig
2: dolgoztam rajta, egyetlen kép se jelent meg addig.
1: És mindenhol, ahol Magyarországon ők fellelhetők?
2: Hát rengeteg helyen.
1: Tehát Salgótarjántól Budapestig?
2: Minden, hát a Salgótarján, éppen a Balázs Jánost fényképeztem Salgótarjánban. Nagyon izgalmas volt ott. Végig fényképeztem a telepnek a lebontását. Uh-huh. De volt egy kép, ez 68-ban készült, amikor egy riportról jöttem hazafele, és megláttam, hogy ez tél volt, és az autóból észrevettem egy vályogkunyhót, és a vályogkunyhó előtt éppen kilépett egy mezítlábas gyerek. Hát ilyet én még életemben nem láttam, hihetetlen volt. Annyira megrázó, és olyan mély hatással volt rám, hogy ettől kezdve elkezdtem fényképezni ezt a világot. Uh-huh. És az volt, tehát itt visszatérek arra, hogy végül is mindennek van valami célja. Az há, volt hogyne. A célom, hogy valahogy fölhívni a figyelmet erre, és hát a szerzőtársam már vált, Tamás Ervin, aki írta a riportokat. Igen. A könyvhöz később. És bizony volt hatása. Uh-huh. Amikor annak idején 77-ben a Néprajzi Múzeumban volt egy kiállítás, nem hitte el a közönség, hogy ez Magyarországon van. Uh-huh. Mindenki azt hitte, hogy valahol Dél-Amerikában.
1: Őrület. Most ebben a kiállítás... Egyébként azt kellene tisztáznunk, ez a kiállítás most mennyire best of? Tehát mennyire eszenciája?
2: Hát nézze, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert persze minden azon múlik. Amikor én 10-valahány évvel ezelőtt elkezdtem rendezni az archívumomat, ami egy kicsit bonyolult volt, mert elvittem Budapestről az Egyesült Államokba, ott többször költöztem, mindenütt egy szobányi archívumot, képet, negatívot, mindent
1: hordoztam. Ezeket mind mozgatni kellett?
2: Mindig mozgattam. Aha. És 2016-ban visszajöttem Budapestre, és akkor elkezdtem rendezni, és negatívról, kockáról, kockára átnézni ezt a sok tízezer képet, ami egy hihetetlen élmény volt, időutazás, azzal a céllal, hogy hát, ha egyszer lesz lehetőségem egy bemutatkozásra. És hát kiválasztottam 5000 képet. Hm. És az 5000 képből végül kiválasztottunk 300 képet körülbelül.
1: A mostanihoz?
2: Nem, a mostanihoz, és abból kiválasztottunk 80-at. Tehát egy állandó
1: őrlődés.
2: Állandó vágás volt, és de hát végül is azt remélem, hogy amiben maradt, ami itt látható, az egy élmény lesz, mert egyrészt semmilyen régi képet nagyítást nem használtam. Uh-huh. Én mindig magam laboráltam a kiállításaimat. Uh-huh. De ezek most a hatalmas termekhez újra nyomtatott képek, a kisebbik 1 méter, a nagyobbik 1,5 méter. Uh-huh. Tehát itt szembesülünk egy olyan világgal, egy olyan vizuális látvánnyal, ami én azt gondolom, hogy élmény lesz.
1: Azért is örülök ennek a találkozásnak, meg a beszélgetésnek, mert ilyenkor mindig azért kinyitódik óhatatlanul egy ajtó, ahova beláthatunk kulisszatitkok tekintetében, és én azért az alkotó társakat, a pályatársakat már régóta faggatom arról ebben a műsorban, hogy hát nyilvánvalóan minden egyes alkotónak van egy szándéka, ugye a művel. Na most ez a szándék biztos-e, hogy mindig találkozik a látogató érzelmeivel? Hogy azok az érzelmi gombok nyomódnak meg rajtuk, amiket az alkotó szánt?
2: Nem, azt gondolom, hogy természetesen nem. Sajnos nem mindig. Minden alkotó, én legalábbis elfogult vagyok egy csomó minden dolog iránt. Nagyon nehéz is válogatnom sokszor a saját képeimet, mert emlékek, élmények fűznek uh-huh. hozzá, amelyek megtévesztenek abból a szempontból, hogy vajon ez másnak is olyan Igen. érdekes. Mondok egy példát. Volt egy megbízás, hosszú ideig fotoriporterként dolgoztam rengeteget külföldi lapoknak, és volt egy angol magazin, ami ki megkérte arra, hogy menjek el Csernobilba fényképezni. Uh-huh. Nem megyek a részletekben, halálbonyolult volt, hogy eljussak az erőműbe, hogy eljussak Pripyatba, abba a városba, Igen. amit kitelepítettek. Igen. Az, aki kísért ezen az úton, az erőműbe is, meg ebbe a városba is, nem, inkább ott tartok. Ja, utolsó előtti napon jöttünk visszafele, Kijev felé, az erőműből, és meglátok egy lakótelepet, ahol körülbelül legalább derékig érő gaz van, fű, benőve, ablakok nyitva, és mondom, hogy azonnal álljunk meg. Azt mondja, hogy nem lehet megállni a kísérőm. Mondom, miért? Mert innen telepítettek ki uh-huh. mindenkit. Mondom, csak egy percre, könyörgöm. Mi fehér ruha, ilyen védőruhában Aha. voltunk. Kiszáll az ember, kiszállunk mindannyian, a játszótért teret alig látni, mert ugyanígy benövi a fű, leülünk egy pillanatra, és kérdezem, mert egy kicsit olyan romos állapotban volt ez az ember, kérdezem, hogy mit tud erről. Azt mondja, fölmutat, ott laktam.
1: Aha.
2: És akkor megkértem, hogy menjünk föl a lakásába. Hát fölmentünk a lakásába, tárva nyitva, minden, ahogy kimenekül az ember valahonnan. És amikor a riportot elküldtem ennek az angol lapnak, akkor én annyira oda voltam ezekért a képekért, hogy külön írtam a szerkesztőnek, hogy feltétlen használjon föl ezekből, mert ha valami hat az olvasóra, akkor ez. Egyetlen képet nem használtak föl. Igen, mert ez egy tudományos lap volt.
1: Aha.
2: El kell fogadnom az érveket, hogy ők nem hatnak így érzelemre ők. De utólag ennyi év után megnéztem a képeket, és azért nem volt olyan nagyon izgalmas. Szóval másképp hatott most rám.
1: Értem.
2: Tehát ilyen szempontból még engem is meg tud téveszteni, hogyha viszonylag erős
1: az
2: hatással
1: érzelmi szál, igen.
2: Volt maga a fotózás.
1: Na most itt a kiállításon van minden fotónak, ennek a 80-nak címe?
2: Van minden címnek.
1: Aha. És a cím meg magáért beszél?
2: A címek lényegében magáért beszélnek, sok nem mond, mert az a nagyon érdekes, hogy például az első teremben van néhány kép, ami 13 éves koromban készült. 13-14 éves koromban nagymamámról, vagy a környezetemről. Ma is abszolút vállalom a képeket, teljesen jó képek. Sokan ott állnak meg először is.
1: Ezek mivel készültek?
2: Hát ez az.
1: Smena?
2: Nem, Flexaret. Egy Flexaret, ami egy olyan fényképezőgép, mint a Rolleiflex, 6x6-os, 6x6 cm-es filmmel működik. 12 kocka van egy tekercsben. Ezáltal én megtanultam spórolni. Nem lövök, mint egy gépfegyverrel a kamerával. És hát az volt a nagyon érdekes, hogy hát miért kaptam ezt a fényképezőgépet, ugye? Hát nem adnak, nem szülők, pláne nem álltunk olyan nagyon jól anyagilag. Imádtam olvasni kamaszkoromban, és főképpen színdarabokat olvastam. Aha. És amikor, mert azért olvastam színdarabokat, mert ott tulajdonképpen szükség volt a saját elképzelésemre, hogy hogy látom ezt a dolgot. És amikor apámnak elmeséltem, hogy mit olvasok, mondok Arthur Millert, vagy Edward Albee-t, vagy valamint főképpen amerikaiak, ez nagyon érdekes, nem tudom mi az oka. És akkor úgy mondtam el, hogy láthatta maga előtt a jelenetet, mint hogyha egy rendező mondaná el. És hát aztán, szóval 13 lehettem, amikor kaptam ezt a fényképezőgépet, ami érdekes volt, nagyon-nagyon szerettem ezt a hobbit, de igazából én nem voltak fotográfusi ambícióim. Aha. Tehát én komoly szakmákra gondoltam, mint orientalista, vagy pszichológus, vagy ügyvédés. De valahogy ebbe olyan korai sikereim voltak.
1: Mi az, ami megkülönböztette a többiektől? Egyértelműen a látásmód miensége?
2: Hát én
1: a láttatás?
2: Én azt hiszem, hogy ha megnézek, ha most sorolhatok nagy külföldieket, mondjuk James Nechtvei, vagy hazaiakat, Benkő Imre, bárkiről meg lehet mondani, hogy ha ránézek a képre, hogy ez nagy valószínűséggel
1: övé,
2: vagy mit tudom én, látok párizsi képeket Péter Tönditől, akkor megmondom, hogy ez vagy a bátyja, vagy az övé, vagy a testvérem, a kikertestvérek, vagy az övé. Én talán azt gondolom, hogy lehet, hogy van egy olyan, hogy egy révész stílus, ami abban fejeződik ki, hogy nem. Tehát egyrészt valószínűleg, hogy leírnám, akkor rendesen komponált kép.
1: Aha.
2: Lehet, hogy egy kicsit konzervatív módon, de minden rendben van a képen. Mindenképpen kell, hogy sugaljon valamit, valamiről szóljon, valami esetleg fontos dolog. Hétköznapi, de fontos. Valami, amin egy pillanatra úgy el kell gondolkoznom, vagy hatni, vagy megrázni, vagy valamiképpen a nézőre hat. Nagyon érdekes, hogy azért ez a Robert Gurbo, aki az André Kertészt alapítványnak az elnöke, azért említettem, mert ő például, amikor New Yorkban megjelent New Yorkról a könyvem, totál ismeretlenül fölhívott, hogy szeretne velem találkozni. Hát ez nekem egy nagy megtiszteltetés volt, úgyhogy meghívott valahova, amiről kiderült, hogy a kertésznek az archívuma.
1: Aha.
2: Ez egy ügyvédi irodában volt, egy külön szoba, és elkezdett kihúzni fiókokat, hogy nézzem meg, hogy nem tudja, hogy mi lehet az oka, de hogy milyen sok képnek hasonló a látásmódja. Tehát, hogy van egyfajta rokoni látásmód a képen. Most nem tudom fölidézni, hogy mi a címe, pont ezt a kifejezést használtam.
1: Na de talált párhuzamot, értem.
2: Igen.
1: Értem.
2: Igen.
1: Szóval ilyen is van.
2: Szerintem van. Sok mindenkinél meg lehet állapítani.
1: Egy tényleg izgalmas kiállításról van szó, kedves hallgatóink, a Műcsarnokban. Hány helyiség pontosan?
2: Három nagy helyiség.
1: Az komoly. Az azért komoly fegyvertény, meg hát egy nagy kiváltság, ugye? Az nem akárkinek van a Műcsarnokban kiállítása. Hadd kérdezzem meg szakemberként, hogy hogyan éli meg azt, hogy ma boldog-boldogtalan fotóz a zsebéből a telefonnal? Meg ez egyáltalán ezt a selfie őrületet.
2: Teljesen jól.
1: Tehát elfogadja, nincs vele problémája.
2: Nem, nincs vele semmi bajom. Abszolút, teljesen oké. Tehát abszolút... Erre azt tudom mondani, ettől sokan szörnyűködni fognak, hogy amikor az archívumomat rendeztem, akkor zsákszámra dobtam ki képeket, negatívokat is. Uh-huh. Ezek a hatalmas tömeg, amit képben, sokan úgy mondják, hogy ez a vizuális szemetelés, de azért ez nem így van, mert amit valaki lefényképez akár egy telefonnal, az fontos neki. Tehát én nem tartom annak, de az, ami egy könyvben megjelenik, vagy amiről azt mondjuk, hogy na, ez egy fotoművészeti teljesítmény, egy Sebastião Salgado, vagy és így tovább, az más, tehát abszolút meg lehet különböztetni az igazi fotográfiát.
1: Meg a komponált.
2: És a komponált
1: képeket, világos. Igen. Na, így egyben, ugye Tulipán Zsuzsanna, ő volt a...
2: Ő kurátor.
1: A kurátor, innen csókoltatjuk, volt már itt nálunk a műsorban. Jó volt az együttműködés? Kellett kurátor ehhez a kiállításhoz?
2: Abszolút kell. Igen. Igen. Mindig félek attól, amikor beleszólnak a próbálat.
1: Ezért kérdezem. Ezért
2: igen, én megpróbáltam abszolút készhelyzet elé állítani. De tényleg. Volt egy pillanat, amikor megkérte, hogy akkor most neki mi a dolga.
1: Aha.
2: De az az igazság, hogy sokat változtatott, vagy javasolt változtatást, igen. És volt értelme a változtatásnak, mert ez az, amiről a korábban beszéltünk, hogy az alkotó sokszor elfogult, a tér korlátozott.
1: És hát nem lehet 300 képet kiállítani.
2: Nem lehet. Nem is lehet elviselni annyi képet.
1: Aha.
2: Igen. Még annyit, az még fontos, ugye, hogy én is működöm kurátorként, rengeteg kiállítást szervezek, a WordPress fotót már 35 éve szervezem.
1: Igen.
2: Tehát én tudom, hogy melyek a fontos történetek, a drámai hírek, és nagyon híve vagyok annak, hogy ezt mindenki lássa, mert az életünkhöz hozzátartozik, és az életünk kimertelét nagyban befolyásolja, egy különböző képek látvány, láttán, hogyan mi reagálunk
1: minden
2: szempontból, nem csak mentálisan, és de ennek ellenére, hogy én riporterként dolgoztam hosszú ideig, nem ez a világom. Tehát én mindig azt a fajta munkát részesítettem előnyben, amelyben alkalmam volt elmondani képben, fotóesszében, ahogy mintha egy író lennék, egy történetet. Tehát ennek nagyon nagy hagyománya van, vagy volt, már nem is tudom, hogy pont annyit változott a média, meg a magazinkiadás, tehát a Life magazin volt az egyik legjobb példája ennek, ahol nagyszerű fotográfusok meséltek el történeteket.
1: Igen. Tehát a történetmesélő szerintem ősi, és az arra mindig, én mindig azt mondom ebben a műsorban, hogy mesék és mítoszok nélkül szegényebbek lennénk.
2: Így van.
1: No, a végén vagyunk már, mert jó társaságban repül az idő, egyetlen egy kérdés még bennem ragadt. Hogyha gondolom lesznek majd tárlatvezetések is októberig.
2: Igen, több is.
1: Több is, úgyhogy a műcsarnok oldalát szívből ajánlom, illetve az ön oldalát is.
2: Ami tamásrevész.com.
1: Ezt akartam hallani, igen. Szeretettel meg szívből, hogy ha bemegy, és most így ezt a 80 képet a három kiállító teremben újra nézi, még önnek is tud újat adni? Új szemléletmódot, vagy mesét?
2: Nekem nagyon érdekes, pont ma reggel végig kellett néznem a kiállítást valakivel. Az az érdekes, hogy hogyan jutok el a magyarországi, a budapesti, a vidéki léttől New Yorkon át, Ekvádoron keresztül, Izrael, és így tovább Tókióba, és máshova, és ad egy hihetetlen kitekintést. Tehát nem csak vizuális élmény nyújt, hanem egy más, sok másféle világot mutat be.
1: Uh-huh. Szóval ad.
2: Ad, én azt gondolom,
1: igen. Úgyhogy szívből ajánljuk a kedves hallgatóknak, és nagyon örültem a beszélgetésnek, meg a találkozásnak. Sok csillogó szempárat kívánok ott.
2: Nagyon köszönöm.
1: Akkor az öné is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
2: Ja, köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, Révész Tamás fotográfussal beszélgettem a műcsarnokban, a Csend a mindennapok költészete kiállítását október 11-ig láthatják. És Tamástól most elköszönök, folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Katalin Natália családállító szakember, oktató és spirituális segítő Budapesten és a főváros környékén dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók felismerjék a tudatalattiban működő családi mintáikat, mélyebben értsék a visszatérő élethelyzeteiket és saját döntéseikkel új irányt adjanak a mindennapjaiknak. Workshopjaival, képzéseivel, közösségi felületeivel és verseivel olyan közösséget épít, ahol az önismeret, a spiritualitás és az irodalom egymást erősítve segíti a személyes változást. Szóval örülök neked, hogy itt vagy.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hol tart most a családállítás?
2: A családállítás most egyébként épp nagyon jó felfutó dinamikában van, ha ezt lehet mondani, ami egyrészt nagyon jó, mert egyre nyitottabbak rá az emberek, és egyre elfogadóbbak is azokkal, akik egyébként e felé a technika felé fordulnak, és emiatt egy kicsit úgy meg is bővült az állítók szakmájának, ahogy mondjam, a sűrűsége, vagy a tömegének a... Szóval egy kicsit meghigult a szakma, lehet így mondani.
1: Mert én figyellek téged külső szemlélőként, vagy szimpatizánsként, és tudom, hogy rengeteg workshopod van, te tanítod is a családállítást.
2: Igen.
1: Tehát veled sokat lehet itt a fővárosban találkozni, meg annak környékén is.
2: Igen.
1: De az, hogy tanítod is őket, ezzel nyilvánvalóan azt a lépést is megteszed, hogy ezt a felhígult szakmát szeretnéd egy picit rendbe tenni.
2: Ezt határozottan az egyik, egy titkos küldetésem, hogy egy kicsit legalább legyen valami irányvonal, hogy merre és hogyan van, vagy mi az, amit elvárható a családállítástól, és hogy mennyire egyébként nem egy varázslat, amit nagyon sokan gondolnak, hanem emögött igenis tudás van, igenis van gyakorlat, igenis vannak helyzetek, amiket meg lehet oldani, amivel kell valamit kezdeni, és van olyan, amikor tudni kell azt mondani, hogy mondjuk
1: állj,
2: így van, ez most nem az én kompetenciám, ezt is tudni kell mondani.
1: De te ezt mikor tanultad meg?
2: Én most már 10 év, nem szabad ilyeneket kérdezni.
1: Nem,
2: 12 éve.
1: Hát ez a hitelesség.
2: Igen.
1: Amit beletettél energiában, tapasztalásban, tudásban.
2: Én nagyon sok időt, igen, és nagyon szerettem ezt a technikát. Szerintem az egyik legcsodálatosabb módszer. Az egyik legcsodálatosabb módszer.
1: Ahhoz, hogy helyre tegyük a régi problémákat, meg az elakadásokat?
2: Igazság szerint az ahhoz a legjobb módszer, hogy a tudatalattit egy kicsit felszínre hozzuk. Egy icipicit belelássunk valami olyanba, amibe igazából tudatosan nincsen hozzáférése az embernek. És ezeket képes a családállítás felhozni. Sokkal-sokkal többet tud már ez a módszer annál sem, mint eredetileg a Hellinger féle, ugye elsődlegesen.
1: Igen, az ott az alap.
2: Igen, annál már sokkal több mindenre képes ez a módszer, önmagában is, meg más technikákkal vegyítve is. De alapjaiban ez a legfőbb csodája, hogy azt amit ugye úgy irányít és úgy mozgat minket a mindennapokban, hogy nem tudatosul, akár ilyenkor belekerülhetsz ugyanazokba az élethelyzetekbe újra és újra. Elköveted ugyanazt a hibát, és ott ülsz a végén, és nem érted, hogy keveredtem ide. És már megint, és pedig, hogy mennyire tudtam, ugye ez is ott szokott lenni, de valahogy mégis van egy ilyen láthatatlan erő, és valami mégis abba az utcába újra és újra bevisz. És valahogy ennek a mozgató rúgóját képes a családállítás megmutatni.
1: Abban a formában, ahogy te végzed?
2: Én nagyon remélem, hogy igen, abban a formában, amit én tanítok is. Tehát nagyon remélem, hogy a nálam végzett diákok is, meg a nálam végzett családállítók is már ebben a szellemben végzik a munkájukat.
1: Egyébként azt láttam, hogy a te spirituális lábaid elég széles. Tehát ott azért több képzés is van nálad,
2: igen,
1: ezen kívül is.
2: Igen.
1: Majd a te oldaladon, ezt most el is mondhatod, igen, egyébként, hogy hol érnek el téged.
2: Engem a Facebookon lehet megtalálni egyébként, lélekmegoldás oldalon. Katalin Natália, így vagyok fönt.
1: És hát ott... azt láttam, hogy nagyon sok követőd van.
2: Igen, nagyon büszke is vagyok rájuk, és nagyon hálás is vagyok nekik, mert nagyon sok-sok év óta és abszolút organikus módon, tehát ilyen tényleg nagyon osztanak, szeretnek, vannak olyanok, akik nagyon régóta folyamatosan ott vannak velem, és támogatnak, főleg ugye a verseim kapcsán.
1: Na és jó is, hogy szóba hoztad, mert az egyik oka, amiért hívtalak, hogy te tényleg olyan irodalmi missziót képviselsz, ami nagyon ritka, mert én még nagyon nem is találkoztam olyannal, aki az irodalmat a spiritualitással keverte volna, de a verseidet próbálod ugye ezen a vonalon keresztül, mert egy költészet ugye az mindig réteg műfaj lesz. Azt valamibe be kell csomagolni. Van, aki rockzenébe, van, aki popzenébe, ebbe, abba próbálja megzenésített versekkel, stb. De hogy te a spiritualitáson keresztül juttatod el a verseket a közönséghez. És miután tényleg nagyon sok követőd van, így el is jut hozzájuk. Szeretik?
2: Hosszú idő volt egyébként ez, mire kialakult. Én úgy érzem, hogy vannak olyanok, akik rendszeresen újra és újra keresnek is. Sőt, amikor voltak egy-egy nehezebb időszakom is, kicsit úgy nekem is voltak föntlent időszakok, amikor tényleg így az ember, ahogy mondtad, nagyon kevés rétege érintés. És voltak olyan sötét napok, amikor az ember úgy érzi, hogy nincs értelme. Akkor is kerestek, és valahogy tartották bennem a lelket. De igazából ez talán inkább fordítva alakult egy kicsit ki, hogy azok az emberek, akik jöttek hozzám, és bizalmat szavaztak nekem, és megosztották azokat a nagyon mély érzéseket, sokszor velük együtt nem tudtam ott sírni, de belehatolt a lelkembe, és nagyon sokszor ezzel írtam ki magamból utána. És sokszor azokat az érzéseket fogalmaztam így valószínűleg jobban meg, amivel ugye megszólíthattam a többi embert. Tehát valahogy és igyekeztem úgy írni, hogy erre ugye aki ott járt, ő ne ismerjen magára, ezért a verseim nagyon nagy része egyes szám első személybe íródik emiatt, vagy olyan nagyon mindenki magára vehetően. És valahogy nem tudom, szerelem lett nekem is egy idő után.
1: Hát ez azt abszolút érzem, vagy érezni olvasóként is, de hogy neked ez valahol terápia is egyébként?
2: Saját magam terápiája?
1: Igen.
2: Igen.
1: Hát ez
2: igen.
1: Akkor másnak is az lehet.
2: Szerintem
1: a befogadónak is.
2: Én bízom benne, hogy őket is, akik olvassák, és nyitott szívvel olvassák a verseimet, vagy amiket írok, nem is mindig hívom őket verseknek, ők elérnek hozzájuk.
1: Azokban megélt élmények, tapasztalatok vannak.
2: Igen.
1: Akár a te... hát ez nagy kérdés, hogy te családállítóként, hogyha dolgozol valakinek a az életével, problémájával, nem tudom, minek nevezzük.
2: A problémájával, ami kihat az életére.
1: Oké, az egy kicsit a tied is lesz akkor, vagy erre figyelni kell, hogy ne legyen?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és egyrészt kívül kell maradni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hiszen önmagában a családállítás szemléletében is családállítóként nem merülhetsz el a témában, illetve te vagy az, aki mindegyik részletet kell, hogy lássa, és azért egy teljes képet lát az egészből, és nem elmerül egy-egy helyzetben, vagy egy-egy érzésben. De emberek vagyunk, tehát ez nem azt jelenti, hogy egyébként, amikor családállítóként én látom a teljes képet, az nem jelenti azt, hogy nem tudok odaállni mellé emberként, és megállni ott, ahol ő áll egy pillanatra, összeérni vele, és akkor is abban a pillanatban azt is érezni, amin ő akkor átmegy. Mert ettől válik a téma maga mélysége is az enyémé. Hiszen az ő fájdalmát érzem, utána vissza tudok menni, megnézem a nagy képet, és megpróbálok segíteni neki, hogy ebből együtt kijöjjünk.
1: Azt te hazaviszed egyébként? Az egy veszélyes játék.
2: Nem, haza nem visszük senki, sőt, ugye igyekszünk ilyenkor, én megoldásorientált családállítóként dolgozom, tehát egy picivel tovább lépek egy alapképnél, ami azt jelenti, hogy a lehetséges megoldásokat is megkeressük a térben, és akár már abba egy icipicit bele is állítom a képviselőt, hogy érezze meg, hogy hova is lehet eljutni. Ami azt jelenti, hogy nem a fájó fájdalommal tér ő se haza, hanem én is azzal, és ő is azzal, hogy valami reményt, vagy megoldást, vagy kiutat kaphatott. Ő megy rajta végig.
1: Ugye? És egyébként egy alkalommal nem lehet letenni a régi, vagy régen cipelt, hát meg az őrületeket, igen.
2: Lehet olyan pillanatot, helyzetet megfogni, amikor az úgy, mint egy ilyen villámcsapás végigfut mindenen.
1: De az ritka?
2: Az ritka.
1: Na jó, oké, örülök, hogy ezt mondod, mert egyébként a többiek még nem ezt mondják nekem. Én az a kép élt a fejemben, a családállítása, amit hallottam a családállítóktól, hogy felismeri a delikvens a régi mintát, ott ezen a családállításon, igen, és akkor azzal el van vágva minden. Onnantól igen, már nem jön vissza.
2: Ez pont ez a lényeg a családállításnak, hogy fölhozzuk a tudatalattiból, ugye azt az összes információt, ami benne van. Megpróbálunk ott vele valamit rendet teremteni, így ahogy mondod, hogy megértetni azzal, aki ott ül, hogy nézd, emiatt nem voltál erre képes, és most egy picit mutatunk egy másik utat, és akár innentől kezdve csinálhatod így is.
1: Akár,
2: és okay, kinyitjuk az ajtót, ugye? De ha ő kimegy az ajtón, és azt mondja, hogy ez egy hülyeség, és holnaptól kezdve egyébként a kényelmest és a megszokottat és az ugyanazt választja, akkor mi csak az ajtót tudtuk megmutatni. És én ezt mindig elmondom, én felnőtt emberekkel dolgozom. Akik hozzám jönnek, én csak azt tudom megmutatni, hogy hova tudunk eljutni. De ő fog utána kimenni, nem én ő hozza utána a döntéseket a nap
1: után. Tehát akkor a lényegi dolgok azok a nap, a hétköznapok sodrásában?
2: Hiszen fölhozunk valamit a tudatalattiból, de csak ennek a folyamatát, ha végig gondoljuk, fönt ott valamit csinálunk, de azt megvárjuk, hogy az visszasüljedjen a tudatalattiban. Az egy olyan képlékeny, olyan sok-sok rétű, olyan sok minden terv, összefogó dolog, hogy lehet, hogy sikerül egy picit visszamenni ennek, aztán ott megint megakad, és megint egy picit eldöcög oldalra. Aztán az is lehet, hogy megfogunk valami olyat, ami abszolút nagyon sok mindent helyre tesz, és látványos, egyébként tényleg sok látványos változás is tud egyébként akár egy-egy állítás után is bekövetkezni az ember életébe.
1: De mit kellene csinálni, hogyha elbukunk, vagy mit tudom én, nem tudjuk úgy átállítani magunkat a hétköznapok sodrásában, akkor menjünk el megint egy családállításra?
2: Ilyenkor egyébként még nagyon sokszor én ezt is szoktam mondani a klienseimnek, hogy sokszor olyan, mintha ott ülnék a vállatokon ilyenkor, mert hogy sokszor a tudatosítás már elég. Elég megfogni azt, hogy ebben a helyzetben most megint azért kerültem, mert nem emlékszem. Ez ott volt. Ez mintha már a családállításom, vagy azon a legutóbbi alkalommal akadta, mondta volna. És akkor úgy ott ezek a tudatosítások, a mindennapok kicsi, apró tudatosításai fogják végig a rendszerét utána helyrehozni. Ha ezek nincsenek meg és elmaradnak, akkor akár vissza is csúszhat, de még így is lehet nagyon sokszor, hogy mondom, átfut a rendszeren is. Látványos javulások megtörténhetnek.
1: Az, hogy te tartasz is családállításokat, és tanítod is a családállítást, az ad neked egy sokkal nagyobb, mit tudom én, biztonságot, vagy eredményorientáltabb életet. Tehát, hogy még többet foglalkozol ezzel, mint...
2: Ja, hogy a maga a családállítás az előtt is állandóan része az életemnek, tehát ez szinte, meg ez a segítő szakma.
1: De
2: és
1: neked
2: az,
1: a te életedet hányszor kellett ott eljátszani, vagy...
2: Hogy én a saját problémáimat igen, családállítással oldom-e meg ez a...
1: Hát igazából... tulajdonképpen igen.
2: Igen. Nekem is voltak, és biztos, hogy lesznek is olyan időszakok az életemben, amikor igenis segítséghez fordulok, és valamilyen úton, módon.
1: De ez a módszer, ez a kapaszkodó ugyanúgy?
2: Az egyik legmegbízhatóbb módszernek tartom, ezen felül én egyébként sok minden más, én a láthatatlannal is dolgozom, úgyhogy biztos, hogy
1: majd egyszer gyere, biztos, arról is mesél.
2: Igen, de a kézzelfogható, a láthatóban való kapaszkodót, igen, az biztos, hogy a családállítási technika jelenne az első, amihez nyúlok ilyenkor. Vagy
1: az, hogy képzel oktatókat, ennek keretében láttál, vagy találkoztál már önmagaddal? Ezt most értsd jól a kérdést. Tehát azt a fajta tüzet, elhivatottságot láttad-e máshol, ami benned megvan?
2: Én örömmel mondom, hogy igen. Igen. Igen. De...
1: Tehát sok kis Katalina Tálinát szaladgál
2: remélem,
1: az országban?
2: Remélem, hogy ha még nem is, de majd fog. És nem azt mondom, hogy mindenki, hiszen hozzám a családállítási tanfolyamra is legtöbben nem feltétlenül azért jönnek, mert családállítók akarnak lenni egyébként a végeredményben, hanem valami olyan lekadásuk van, amire ők maguk is szeretnének rálátni.
1: Mélységében.
2: Uh-huh. És nagyon sokszor ők is a saját életüket, a családjuk életét, a maguk esetleg másmilyen praxisát, másmilyen segítő szakmáját egészítik ki a családállításnak az elméleti tudásával, vagy akár egy-egy olyan apró technikai trükkével. Nem feltétlen mondom, hogy mindenki olyan mélységében fog ebben elmélyedni, hogy mondjuk 10-12 évig ezt minden nap tanulja és gyakorolja, de bízom abban, hogy minden tanulómnak valamilyen módon az élete részévé válik, ha más nem azért, mert valami olyat megtanult, vagy valamit megértett ott az alatt, hogy ez sikerült átvinni a mindennapjaiba.
1: Azt mondtad, hogy a legmegbízhatóbb módszerek egyike.
2: Igen.
1: A tiéd, de a láthatatlanul együtt?
2: Igen.
1: A legmegbízhatóbb, tehát oda is érdemes, abban az irányban is kavarásznunk?
2: Igen, én a családállításnak egy ilyen spirituálisabb irányzatát is csinálom. Igen.
1: De az mióta van az életedben?
2: A spiritualitásnak ez a része? Hát, szerintem, amióta csak az eszemet tudom, volt egy ilyen, ami állandóan, igen, körülöttem bennem mindig hívott, vonzott, érdekelt.
1: Akár már gyerekkorban vissza?
2: Igen, igen.
1: Sőt, ahogy az irodalom is?
2: Így van. Ez a kettő így abszolút a első pillanatoktól kezdve nekem például a gyerekkoromban az első könyv, amit elolvastam, az a skandináv mitológia volt. Én nekem az volt a mesekönyvem. És abból kértem anyukámat, hogy meséljen nekem. Tehát, és a nem tudom, milyen mitológiai, görög mitológiai könyveket olvastam. Imádtam ezt, ittam minden szavát ezeknek a könyveknek kicsi-kicsi, egész pici koromtól kezdve. És ez a világ valahogy olyan természetesen vett körbe. Úgyhogy igen, ez mindig is a
1: ahogy a betűk volt. Is.
2: Igen.
1: Arra is emlékszel, hogy mikor írtad az első költeményt? Vagy mi volt az? Novella inkább?
2: Inkább egy ilyen novella volt, és még egész kicsinek általános iskolás koromban nem is nagyon mertem megmutatni senkinek. És általános iskolámban gyűjtöttem is őket. És talán a középiskolámban egy irodalomtanáromnak mertem megmutatni az első olyat, amit ugye kiválogattam, hogy hát, ha olyan az, hogy igen, okay. Szerintem a legjobb. És akkor neki mertem megmutatni. Persze kaptam kritikát is, de emlékszem arra, hogy a tanár úgy nagyon kedvesen nem vette el a kedvemet, inkább így mondom, az írástól, de azért kaptam kritikát.
1: Ó, hát oké, irányba tett.
2: Irányba tett, igen, ez a legjobb szó, kerestem ezt. Igen.
1: De visszaolvasni is jó az írásaidat, vagy inkább írni szeretsz? Tehát ad neked energiát, ha sajátodat elolvasod?
2: Írni szeretem, és egy darabig nem mindig olvasom vissza. Uh-huh. Tehát ott van egy idő, amíg ott valahogy megérik.
1: Az érés, jó.
2: Bennem, igen. És ha az megvan, akkor igen, utána már az enyém. Akkor...
1: De kapod a visszajelzéseket, hogy ezek erőt adnak, segítenek?
2: Igen, nagyon sok, nagyon kedves és nagyon hálás olvasom van, akik nap-nap után erről így biztosítanak, akik nélkül egyébként nem is ment volna ez, mert valahogy... A családom előtt ezt sokkal inkább titokba tartottam, ezt az írást, és ezt inkább úgy kifelé publikáltam, és a hallgatóimtól kaptam, vagy az olvasóimtól, bocsánat, kaptam inkább erőt, hogy folytassam, vagy olyan visszajelzést, hogy ne hagyjam abba.
1: De akárhogy járjuk körbe a témát, azért ez egy nagyon fontos hídépítő szerep, meg misszió, mert most, amikor annyira nem is az olvasás a divat. Nem is nagyon szeretnek már olvasni az emberek, ha most a kimutatásokat megnézzük, de hát te teszel érte, viszed a zászlót. Oké, egy népszerű témán tudom, hogy nem egyszerű a spiritualitás, mint téma, meg hát majd beszélgetünk mi is még erről többször, hogyha ha visszajössz, mert megint a végén vagyok természetesen, a jó társaságban repül az idő, de hogy mégiscsak egy népszerű témán keresztül jutnak el a segítő gondolatok, és ez fontos. Ugye ennek van ereje.
2: Igen, igen. Egyébként annak, hogy van ereje, és hogy van miért, az pont a családállításon, hogy gondoljak egy gondolatra, hogy ott önmagában vannak olyan mondatok, amit elhangoznak, és el kell hangozniuk, amiket egyébként oldó mondatoknak szoktunk hívni, és talán valahol így kapcsolódik nekem ez a kettő összeteljesen, hiszen ott is a mondatokkal, a szavakkal kell egy kicsit gyógyítani. Uh-huh. És valahogy ezeket próbálom ezekben a versekben is utána megírni, ezeket a gyógyító mondatokat, hogy már csak az is elérjem.
1: Akkor, ha már elérés, most van az a lélektani pont, hogy elköszönünk, és akkor olvassák el a verseket, ott vannak az oldalon.
2: Így van, mindegyik. Köszönöm szépen.
1: Megtalálta, nagyon élveztem most is a beszélgetést.
2: Én is, mindig
1: gyere, gyere hozzánk gyakrabban.
2: Örömmel.
1: A következő etap majd a láthatatlan világ lesz, nagyon izgalmas.
2: Jó.
1: Téma az is, az irodalmon túl. Kedves hallgatóink, Katalin Natáliával beszélgettem, keressék őt a mindenféle közösségi oldalon, ugye?
2: Igen,
1: mindenet. Oké, ott megtalálnak téged, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. És Natáliától elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Révész Tamásnak és Katalin Natáliának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megválasztották Baka Andrást köztársasági elnöknek. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. 570 kilométernyi út újul meg itthon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Baka Andrást, a Tiszapárt képviselőcsoportja által jelölt jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A tegnapi titkos szavazás első fordulójában 146 képviselő szavazott. A 73 éves jogtudóst 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forstoffer Ágnes az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erről is döntött az országgyűlés keddi ülésén. Az elfogadott törvény értelmében az orvosi rendelvényhez kötött készítmények áfája 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentessé válik az egészségügyi oxigén, valamint több vényköteles radioaktív izotóp is. A parlament átalakította a rendvédelmi szervek működését is. Októbertől a terrorelhárítási központ az ORFK irányítása alá kerül, az országgyűlési őrség pedig megszűnik önálló szervként működni. Módosították a köznevelési törvényt is, így nagyobb önállóságot kapnak az iskolaigazgatók, megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó akadályokat is. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- vagy mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint 114 projekt Európai Uniós támogatással valósul meg, több mint 58 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások

0: Beruházások 324 kilométernyi útszakaszt, vagyis az idei program csak nem 57%-át érintik. Magyarország valamennyi vármegyében zajlanak majd fejlesztések, Veszprém vármegyében 8 projekt szerepel a programban. A legtöbb helyen nem egyszerű aszfaltozást, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítést végeznek. Szombattól több ütemben zajló helyreállítási munkálatok kezdődnek a Gubacsi hídon, felújítják az átkelő szerkezeti elemeit, közölte a Budapest közút. A karbantartás első fázisában a híd saruinak javítása miatt szombaton 0 órától 4 óra 22-ig, valamint vasárnap 0 órától 8 óráig teljes útlezárás lesz. Ezekben az időszakokban kizárólag a Kvassai hídon lehet áthaladni. A második ütemben, előreláthatólag októberben a dilatációs szerkezetek cseréje következik félpályás lezárás mellett. A BKK járatok a híd lezárásának idején módosított útvonalon közlekednek. Nagyon elterjedt a tigris szúnyog Budapesten. Az inváziós tigris szúnyogok miatt több helyen is sok a szúnyog, miközben az őshonos fajok egyedszáma az aszály és az alacsony vízállások következtében jelentősen csökkent. Budapesten a 3., 4. és 23. kerületben, valamint egyes balatonparti településeken földi permetezés vált szükségessé. A nappal és nagy hőségben is aktív tigris szúnyog a kertvárosi kerületekben már országszerte elterjedt. Lárvái főként a házak körül összegyűlő kisebb pangóvizekben fejlődnek. A katasztrófavédelem ezért arra kéri a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki az udvarokon található vizet gyűjtő edényeket és hordókat. Napos csapadékmentes időre számíthatunk. Az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérhetik az északi szelet. Többfelé átmenetileg mérséklődik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: legnagyobb slágerek változatosan.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 26-án, szerda este 19 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, a szabadtéri színpadon, hol máshol, Dugrós zenekar érkezik Színpadra fel címmel, feltörekvő és hobbi zenészek sorozata. A Zeneháza ugyanis missziójának tartja és támogatja is a 2024-ben indított programot, amelyben három kategóriában hirdettek felhívást pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adtak lehetőséget a fellépésre, és adnak is a ház különböző pontjain, így naná, hogy ott a szabadtéri színpadon is. A Színpadra fel sorozatban a pályájuk elején járó tehetséges, feltörekvő zenészek és hobbi zenei formációk, zenekarok, vokális együttesek, vegyes formációk lépnek fel, akiknek még alig volt alkalmuk a szélesebb körben való bemutatkozásra. Ezúttal a Dúros zenekar koncertezik a szabadtéri színpadon. Ők három évvel ezelőtt alakultak évekre visszanyúló barátságok nyomán. Fontos számukra a kárpát-medencei népzene autentikus megszólaltatása, annak bemutatása és nagyobb közönség előtti ismertetése minél szélesebb és színesebb hangszereléssel. Úgy gondolják, hogy ezek a régi dallamok és az általuk közvetített érzések a ma emberéből is rendkívül nagy hatást tudnak kiváltani. A jelen koncert, amelynek mondjuk legyen az a címe, hogy a szerelmet kereső pásztor, egy különös, mégis a régi világban igen gyakori életutat ír le. A történet a természet és a paraszti világ idill képével, valamint a szerelem kecsegtető ígéretével indul, ám végül szomorú búcsúzással zárul, de többet nem spoilerezek. Lehoczki Balázs, Marosi Benedek, Fogas Domonkos, Nagy András, Fehér Benedek, Vilmos és Cirok Tamás várják Önöket augusztus 26-án.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Letette az esküt Baka András, Magyarország új államfője. Tiltakozik a belváros, hogy vissza kell adni a több teret a fővárosnak. Új programmal segíti az iskolakezdést a katolikus Caritas. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az új Magyarországot nem építhetjük a bosszúra, jelentette ki az újonnan megválasztott államfő Baka András, aki letette esküjét az országgyűlés rendkívüli ülésén. Beszédében úgy fogalmazott, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor komolyan át kell gondolni az állam működését, az alkotmányosságot és az ország közösségének helyzetét. Szerinte az ország súlyos válsággal küzd, amely a jogállamot, a gazdaságot, az egészségügyet, az oktatást, a gyermekvédelmet, valamint az energia- és vízgazdálkodást is érinti. Hangsúlyozta, a jogállam csak akkor működhet, ha az emberek elhiszik, hogy a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. Hozzátette, politikai meggyőződéstől függetlenül mindenkinek ugyanannyi helyet kell kapnia a jövő Magyarországán. Tiltakozik az 5. kerület polgármestere amiatt, hogy több belvárosi köztér vagyonkezelése visszakerülhet a fővároshoz. A tervezet a Vörösmarty teret, a Széchenyi teret, a Podmanicki teret és a József Attila utcát is érinti. Szentgyörgyvölgyi Péter szerint a kerület az ezek hasznosításából származó bevételeket teljes egészében a közterületek fenntartására fordítja. Úgy véli, a főváros nem tudná igazságosabban és hatékonyabban felhasználni a pénzt. A polgármester kevésnek tartja az augusztus 15-éig biztosított véleményezési időt, ezért lakossági igényfelmérést és személyes egyeztetést kezdeményezett. Új szintre emeli, legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Caritas. A szervezet az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott, hosszú távú esélyteremtésre, amelyet a Lépcsőfok programmal támogatnak. A cél, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek kapjon valódi lehetőséget a fejlődésre és a sikeres tanulásra, mondta el a Sláger FM-nek Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója.
3: Egy Lépcsőfok elnevezésű programelemet hoztunk be, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú segítség is megjelenjen az iskola kezdés nehézségei mellett, hiszen nem csak iskolatáskára és tanszerekre van szükség egy olyan gyermek számára, aki kezdi az iskolát vagy a tanévet, hanem nagyon sokszor tanév közben jelentkeznek olyan nehézségek, amit a család nem tud önerőből megoldani. Például egy fejlesztésnek a kifizetése, vagy egy korrepetálás, vagy egy olyan eszköz, ami kell a tehetség gondozásához. És ezt szeretnénk egy tanéven keresztül segíteni, és az a Lépcsőfok program, hanem ez szolgálja, ahol mind önkéntesek és mind professzionális

0: segítők bekapcsolnak abba, hogy mentorálják ezeket a gyermekeket a tanév során.
1: A szeptember 15-éig tartó adománygyűjtéshez a 1356-os adományvonal hívása mellett online is lehet csatlakozni a Katolikus Caritas honlapján. 45 új vízelteresztő burkolatú parkolóhelyet alakítanának ki Zuglóban, a Zsivora Parkban. A beruházáshoz augusztus 19-éig várják a kivitelezők ajánlatait. A korábbi elképzeléssel szemben nem építenek új parkoló utcát, hanem a meglévő 127 méter hosszú út mentén hozzák létre a várakozó helyeket, így kisebb területet vesznek el a parkból. A gyeprácsköves burkolat lehetővé teszi, hogy a csapadékvíz helyben szivárogjon el, csökkentve a csatornahálózat terhelését. Ma átmenetileg alacsonyabb fokozatra kapcsol a hőség. A reggel frissen indul, néhol csak 18-20 fok van. Később a szinte zavartalan napsütésben is 28-33 fok közé melegszik a levegő, azaz pár fokot enyhül a forróság. A fővárosban 30 fok lehet a maximum. A hét további részében sok napsütés és csapadékmentes nyári idő várható. Egészen jövő hét főig napról napra melegebb lesz.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 27-én csütörtökön este 18 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán jön ismét koncert

0: híressé váltak, a táncház mozgalom legnagyobb örömére. Az együttes a rendkívüli technikai tudást az adatközlő falusi mesterek iránti alázattal ötvözi, nem modernizálva, hanem eredeti nyers energiájában közvetíte a Kárpát-medencei népzenét. Éveken át ők voltak a gazdái a budapesti Fonó Budai Zeneház népszerű kamasztáncházának, amivel sikerült saját korosztályukat is bevezetniük a néptánc világába. Mára a banda tagjai a Zeneakadémia hallgatóiként vagy végzettjeiként a magyar népzenei élet megkerülhetetlen szereplőivé váltak, amit a 2021-ben megjelent Kedvenceink című albumuk is fémjelez. Sikereik közé sorolják Kárpát-medencei és észak-amerikai utazásaikat, valamint azokat az alkalmakat, amikor mestereiktől sajátítják el a népzeneméségeit. A zenekar alapító tagjai Hajdú Német László, Hajdú Német Balázs és Gál Tibor, akikhez az évek során Szilágyi Szabolcs, Horváth Áron és Csóri Bendegúz csatlakozott teljesítéve a mai felállást. Művészeti vezetőjük és mentoruk a megalakulásuk óta Kucera Barbara. Tehát augusztus 27-én csütörtökön este 18 órától egészen egyébként fél 11-ig 22:30-ig lesz koncert és táncház ott a Szabadban.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megválasztották Baka Andrást köztársasági elnöknek. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. 570 kilométernyi út újul meg itthon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Baka Andrást, a Tiszapárt képviselőcsoportja által jelölt jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A tegnapi titkos szavazás első fordulójában 146 képviselő szavazott. A 73 éves jogtudóst 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forstoffer Ágnes az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erről is döntött az országgyűlés keddi ülésén. Az elfogadott törvény értelmében az orvosi rendelvényhez kötött készítmények áfája 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentessé válik az egészségügyi oxigén, valamint több vényköteles radioaktív izotóp is. A parlament átalakította a rendvédelmi szervek működését is. Októbertől a terrorelhárítási központ az ORFK irányítása alá kerül, az országgyűlési őrség pedig megszűnik önálló szervként működni. Módosították a köznevelési törvényt is, így nagyobb önállóságot kapnak az iskolaigazgatók, megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó akadályokat is. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- vagy mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint 114 projekt Európai Uniós támogatással valósul meg, több mint 58 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások 324 kilométernyi útszakaszt, vagyis az idei program csaknem 57%-át érintik. Magyarország valamennyi vármegyében zajlanak majd fejlesztések, Veszprém vármegyében 8 projekt szerepel a programban. A legtöbb helyen nem egyszerű aszfaltozást, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítést végeznek. Szombattól több ütemben zajló helyreállítási munkálatok kezdődnek a Gubacsi hídon, felújítják az átkelő szerkezeti elemeit, közölte a Budapest közút. A karbantartás első fázisában a híd sarúinak javítása miatt szombaton 0 órától 4 óra 22-ig, valamint vasárnap 0 órától 8 óráig teljes útlezárás lesz. Ezekben az időszakokban kizárólag a Kvassai hídon lehet áthaladni. A második ütemben, előreláthatólag októberben, a dilatációs szerkezetek cseréje következik félpályás lezárás mellett. A BKK járatok a híd lezárásának idején módosított útvonalon közlekednek. Nagyon elterjedt a tigris szúnyog Budapesten. Az inváziós tigris szúnyogok miatt több helyen is sok a szúnyog, miközben az őshonos fajok egyedszáma az aszály és az alacsony vízállások következtében jelentősen csökkent. Budapesten a 3., 4. és 23. kerületben, valamint egyes balatonparti településeken földi permetezés vált szükségessé. A nappal és nagy hőségben is aktív tigris szúnyog a kertvárosi kerületekben már országszerte elterjedt. Lárvái főként a házak körül összegyűlő kisebb pangóvizekben fejlődnek. A katasztrófavédelem ezért

0: arra kéri a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki az udvarokon található vizet gyűjtő edényeket és hordókat. Napos csapadékmentes időre számíthatunk. Az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérhetik az északi szelet. Többfelé átmenetileg mérséklődik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, régi kedves barátunkat, Szőke Dánielt köszöntöm nagy szeretettel. Stand-up a fő területed, de sokkal több annál.
2: Olyan vagyok, mint egy mindenes. Sziasztok, köszönöm szépen az újra
1: lehetőséget. Hát mindenes, de a szórakoztatás a lényeg.
2: Ez így van, eleget unatkozunk szerintem.
1: Így van, legyen benne valami. Azért örülök mindig neked, mert a stand-upban szerintem az egyik legtöbb közösségi élményt nyújtó ember vagy itt a fővárosban, és ugye én nagyon szeretem a közösségépítő rendezvényeket, ahol lehet találkozni azonos gondolkodású, meg irányultságú embereknek, akik szeretik a szórakozást, szeretnek kikapcsolódni. Margit-sziget? Az rendszeres.
2: Egyáltalán nem vitatom, amit mondta, és köszönöm szépen, jól esik. Igen, ha nyár, akkor Margit-sziget, szokták mondani. Május óta vagyunk általam elhívott fellépőkkel a Margit-szigeten, a helyszín biztosan rosszul fogom kimondani, hogy rá kell keresni a hallgatóknak a Google-n, Pauler Sörkert és Kertmozi.
1: Ott vagytok, minden hónapban megtalálhatok.
2: Ilyen nyári szezonban.
1: Menjen.
2: A nézők vagy fellépők?
1: Hát mindet mondhatod, de a fellépők most első körben.
2: A fellépők általában ilyen 4-5 fővel szoktam menni, és akkor én vagyok a műsorvezető. Aha. Hát a nézők meg az időjárástól függően, de szerencsére ez a 70-120 szokott lenni. Aha. És most már berendeltem a jó időt augusztusra is
1: előre. Szóval ez már egy komoly közönség, de amikor te műsort vezetsz, akkor is produkálod magad?
2: Persze, hogy ne. Ez olyan, mint a Mozinál az előzetesek, tudod, hogy az előzetes meghozza a hangulatot a nagy filmhez.
1: Aha, oké.
2: Okay. Hogy én ezen szoktam így.
1: De ilyenkor te úgy külön nem lépsz fel?
2: Többször lépek vissza, hogy úgy vagyok fel, hogyha hibázok, akkor még visszamehetek 4-5-ször a többiek
1: között. Műsorvezető, jó, világos, oké. Azért ez egy hálás vagy hálátlan szerep, mert nem tudtam még eldönteni.
2: A műsorvezetői? Uh-huh. Szerintem ez hangulat, helyszínfüggő, valamikor elkap az a vágy, hogy most inkább műsort akarok vezetni, és nem csak tiszta fellépő lenni, aztán az valamikor átfordul, és csak inkább fellépő szeretnék lenni, hogy legyen egy 15-20-25-30 percem kibontakozni. Mert így egy, ha műsorvezető vagy, az körülbelül talán ahhoz tudnám hasonlítani, mint ha sorozatot néznél, és hogy első rész, második, és évad vége.
1: Aha. Na jó, megszokta a közönség, hogy ott vagytok, mert ez már egy régi történet, a Margit-sziget?
2: Ez a harmadik év, és a Pauler Sörkert és Kertmoziban a második. És én mindig ki tudtam mondani, büszke vagyok magamra.
1: Hát és szeretnek is?
2: Hát visszaírnak, hogy vagy nagyon jól megfenyegettem őket, vagy szeretnek. Én bármelyiknek örül.
1: Na, hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy megérkeztél, és egyből pólót cseréltél.
2: Igen, de
1: ez most milyen póló?
2: Ez mez, hogy most megsértődhetnék.
1: Ja, mez, okay. Jó, hát most egy olyan emberrel beszélgetsz, aki a sportot messze kerülte 47 évig, és ez így is lesz a folytatásban.
2: Megvan a szülőnapi ajándékod előre is akkor. Okay. Megint focizni.
1: Okay. Szóval ez egy mez?
2: Igen, a siófoki labdarúgó csapat, és pont ma kaptam meg, amikor múltkor voltam a egyik televízióban élő műsorban. Megkérdezte a műsorvezető úr, hogy melyik mezre fáj a fogam, amivel én fellépek majd legközelebb. Hát mondom, úgy néz ki, megyek majd a csehekhez, és akkor a Slavia Praha, de mondom, felléptem már siófokon, de nincs siófoki mezem. És akkor fogta magát a műsorvezető úr, és így belenézett a kamerába, és mondta, hogy ezt most mindenki hallotta, és aki tud segíteni Szőke Dánielnek, alias Daniel Blondnak, hogy legyen siófoki meze, keresse meg és szerezze meg. Egy nap múlva Instagramon rám írt az egyik korábbi siófoki kapus, a Tajti úr, és elküldte nekem most jelenleg Pécsre, akik, hogy megjött a siófoki mez, innen is köszönöm szépen.
1: De jó, mennyi mezed van egyébként?
2: Szerintem 92, 1093-nál tartok.
1: Ja, te hogy gyűjtő vagy?
2: Igen, megmaradt ez a jó szokásom, hogyha Budapesten kívül lépek fel, akkor mindig az adott város településközségnek a mezébe. Akár belföld, akár külföld.
1: Ja, aha. Na, és ezt értékelik a helyiek, akikhez odamész fellépni?
2: Szokták. Többször volt olyan, hogy mondjuk legutoljára talán Pápán volt az, hogy pápai mezbe léptem fel egy helyi nagyobb étterembe, és a végén odajöttek hozzám, mert látták, hogy pápai mezbe voltam, hogy 1000 éve nem láttalak. Hát mondom, az nem véletlen. Na, szokták.
1: Összehozza ez az embereket.
2: Igen, meg ez a tisztelgés a részemről az adott település iránt.
1: Uh-huh. De a humor is tud ilyen összekötő olvasztó téged lenni?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. És független attól, hogy az ember nő, férfi, öreg, fiatal, akár más nyelvet ért, mert még azt is meg tudom nevettetni. Vagy majdnem mindenki meg tudna nevettetni, hogy a humor az hasonló, mint a politika, csak kedvesebb és jobb erről vitázni, értsük most, mint a pozitív értelemben, hogy mindenképpen össze tudja hozni, és ez egy nagyon jó olyan kapocs tud lenni, a mai napig is lesz az a jövőben is, hogy a generációk és mindenki megtalálja magát ebben a formában.
1: Na, azért is örültem, hogy jöttél, meg azért is hívtalak, mert a közösségépítés abban is nagymester vagy, úgy, hogy a közönséget odavarázsold a fellépéseidre, de nem csak ott építesz közönség, vagy közösséget, hanem a szakmában is. Tehát te összehozod a szakmát, meg viszed maga, húzod magaddal a...
2: Nem én vagyok az egyetlen.
1: Feltörekvő tehetségeket.
2: Egy nagyon erős mondat már élődik benne fél év, ha szabad, akkor így nálad osztanám meg először, okay. És ez mindenféle beképzeltség nélkül. Én az a fajta hobbi, stand-upos humorista vagyok, aki másfél év alatt 9 országot megjárt. Aha. Ezt Bödöcs, Csenki, Kis Ádám, Aranyosi nem csinálta meg. És ezek az előadók, akiket felsoroltam, sokkal jobbak nálam. Valószínűleg soha nem is érek el erre a szintre, de erre nagyon büszke vagyok, hogy én ezt no-name emberként meg tudtam csinálni.
1: De hogy tudtad megcsinálni?
2: Rengeteg munkával, harccal, küzdelemmel és motivációval.
1: Tehát kitanultad a szervezést is?
2: Magamtól. Én nekem ez kiskorom óta bennem volt, ugye akkor még annak idején a általad közkedvelt foci labdarúgás művészetét éltem, és akkor így a gyerekkoréban láttam, hogy jártunk ilyen focikupákra, én hívtam össze a brancsot, én szerveztem el mindig a focikat, és ezt most így átvittem így a stand-up.
1: De te miért nem focizol egyébként?
2: Mert meghíztam.
1: Ennyi?
2: Igen.
1: És mi meghízva nem lehet focizni?
2: De csak kevesebbet tudsz futni.
1: Jó, oké. Okay. Valami.
2: Hiányzik amúgy a foci, és ilyen kisebb pályákon szoktam, nem olyan sokszor, mint ahogy kellene, de azért havi szinten egy vissza-vissza télegettek. Nyilván hiányzik a nagypályám, úgy pont a múlt héten nyertem egy kispályás foci kupát az egyik podcast csapattal.
1: Jó, hogy akkor mégis?
2: Hát van. Ez hobbi szint, hogy ilyen kispályán, de maga a nagypályás foci hiányzik, hogy ha nem lenne két munkahelyem is még mellett a stand-up, akkor valószínűleg még így nagypályán, még ilyen Blass megyei szinten tolnám, de ha most valamelyik csapatnak a tulaja ezt hallotta, nagyon drága vagyok, és nagyon motivált, hogy leigazolhat.
1: Na, oké. De nem akarok ezekkel a közhelyekkel jönni, de a humor az hol helyezkedik el?
2: Az én esetemben?
1: Fontossági sorrendben.
2: Hát ugye kell egy megélhetés, hogy az első hely ez a munka. Munka után jelenleg így akkor a második helyen áll.
1: Tehát ez tud lenni szenvedély, amit nem görcsösen csinálsz azért, hogy megélj belőle?
2: Nyilván az lenne a legideálisabb eset az én világomban is, hogy ebből éljek meg. Mert akkor le tudnám csinálni a főállásomat, ezt most a munkáltatom, remélem nem hallotta. De jelenleg ez nem valós szerintem, illetve egy jó pár évig nem is lesz. Hobbiként élem meg, de olyan hobbiként, amit örömmel csinálok, és látok benne potenciált, hogy ebből később, ha összejön, akkor nem fogom elutasítani nyilván, de most már jutottam arra a szintre, hogy 2 éve vagyok benne, hogy az emlékeket, élményeket is jobban tudom preferálni. Jöjjön össze, de nem fogok kardomba dőlni, ha nem.
1: Mit ad neked a színpad?
2: Új helyszíneket, ahova nem tudnék eljutni az albérleti megmaradt pénzem után. Rengeteg új embert ismertem meg itthon, illetve a külhoni magyarok személyében, akár Finnországban, Angliában is. Rengeteg új élményt, ami valószínűleg a stand-up hiányában nem történt volna meg. Szerintem olyan vagyok most már 2 év után, mint egy öreg indián a táborban, aki mondja a kis indiánoknak, hogy annyi emberre találkoztam, annyi ember skalpoltam meg, na most én vagyok, ma annyi sztorim lett.
1: Aha, de te most magánzóban nyomod, ugye?
2: Igen, független.
1: Tehát független vagy nem tartozol sehová.
2: És még szingli is nagyon durva. Egy független szingli humorista.
1: Hát ha hallják most a szintén szinglik is.
2: Csak élők legyenek annyik.
1: Oké. Keressenek meg a közösségi oldalon.
2: Minden ott vagyok, Szőke Dániel, Daniel Blond, Szőke de Blond, Dániel.
1: Hát meg menjenek el a Margit szigetre, és mindenki. Akkor személyesen is tudnak vele találkozni. De nem csak a Margit szigeten vagy, hát amíg nem éltek a mikrofonok, felsoroltál 3-4 helyszínt.
2: Így van.
1: Rendszeresen vagy.
2: Augusztusban leszünk majd még Szobon. ami majdnem Szlovákia, de mégig Pest megye.
1: Igen.
2: Ott a Zátony étterembe augusztus második félben, és ha jó az idő, akkor kint leszünk, hanem akkor bent, ősszel megyünk a szokásos zsámbéki művelődési házba, illetve most a második alkalom megyünk majd vissza Duna-Varsányba, szintén a művelődési házba, de hát rengeteg helyszín van szerencsére, hogy lekopogom, nem szűkölködök.
1: Jössz-mész, mindenhol ugyanazt adod elő, vagy azért változtatsz, és helyszínre írod?
2: Helyszínfüggő. Ha valahova először megyek, mint egy szűz debütáló humorista, meg szervező, akkor úgymond bármit mondhatok. Aha. Nem hallottak még, hogy nyílt a paletta,
1: aha,
2: ahol már meg szoktam szenvedni olyan szempontból, hogy mondjuk Pécs, Szerbia, Vajdaság, Szob, hogy ott már azért 4-5-6-7-szer hallottak, hogy oda már újakat viszek mindig.
1: Aha.
2: Hogy helyszínfüggő, talán így.
1: De nehezen szülsz meg új?
2: Hónapfüggő változó.
1: Vagy nem, minek hívják ezt nálatok?
2: Hívhatjuk sketchnek, anyagnak is például, repertoárnak. Volt egy kis ilyen, hogy mondjuk ezt a művészek, amikor ilyen semmi eszélyben, ami most pont nekem is.
1: Megtorpanás?
2: Megtorpanás, ez is jó, nem ezt akartam. Iklethiány. Nagyon szépen fogalmazok hamar.
1: Igen.
2: Most volt egy ilyen, nem is kicsit zavart is, mert nem volt még soha, nem olyan régóta csinálom, ez a 2 éve, most volt először, aztán jött egy labdarúgó világbajnokság, és annyi mindent adott. Képzeld el, egy rövidet elmesélhetek?
1: Hogy ne, azért jöttél.
2: Tehát a Székely Bertalan utca közelben, ez a Kodály körönnél van, mindig lent hagytam a bringát nagyon sokáig, ilyen több hónapig, és ilyen több bringa állt egymás, mert én 10-12, és kb. Egy hét volt a VB-ig, hogy nekem megjött ez a VB-láz már, lemegyek, és láttam, hogy máshol hogy áll a lakat, ahogy hagytam. Oda megyek közelebbről, megvizsgálom, beletörtek valamit. El akarták lopni.
1: Jó, hogy el akarták.
2: De hagytak ott egy cetlit, amin ezált, hogy sajnálom, elnézést, ez általában sikerülni szokott.
1: Atyaig, de ezt tényleg így
2: megtörtént? Ez ideig megtörtént. Utána, amit írtam, az már kitaláció, de ez ideig megtörtént.
1: Hogy jó, a téma már nem csak az utcán, az életedben is ott hever.
2: Mindenhol megvan. Most például voltam úgymond nyaralni Bogácson, azt hiszem a Borsodban van, és az ember kikkel menjen el nyaralni életében először, mert életében először sokat gyára, de akiket egyszer ismert, egyszer találkozott velük.
1: Aha.
2: Hogy olyan emberekkel fröccsöztem egy 40-valány éves pappal.
1: Na.
2: Ez így hihetetlen, egy kondis modelle, hogy így, mint a Sims játéka játszottam volna, hogy mindig ér új impulzus, és ez még csak a nyár közepénél tartunk talán meg.
1: Na és örülnek annak, hogy egy stand-upossal találkoznak?
2: Nem mindig mondom el nekik, egyfelől nem.
1: De nem veszik észre, hogy mindig mindenre tudsz valami poént mondani?
2: Nem mindig szoktam, azért nekem is.
1: Flappánsat?
2: Én ilyen, hogy szeretek mondani, azért a kettő között vagyok, hogy így tudok az asztal vezére lenni, de el vagyok így háttérbe is. Hogy nem mindig jön elő belőlem, ez társaság függő. Szeretek ott is lenni, meg itt is, hogy nem mindig mondom el nekik. Nyilván, amikor már egy kicsit hiú vagyok, akkor elmondom, hogy amúgy hobbi humorista vagyok, kicsit hízlálják a májamat.
1: De te így hívod magad, hogy hobbi humorista?
2: Ha ilyen latin, leghosszabb verzióra gondolok, akkor nemzetközi no-name humorista.
1: Jó.
2: Hát lefordítom majd Litvára is.
1: Megint ez az önsavazó.
2: Igen, de amúgy tetszik ez így, mert hogy ez a kifejezés csak az önsanyargatás.
1: Ja, értem, oké. Ugye azt kérdeztem, hogy könnyen írsz-e, vagy kevésbé, ezt már sokszor beszélgettünk, de mi kell ahhoz, hogy valami a te repertoárodba bekerüljön? Tehát kinek a minek hívják ezt a tesztjén kell, hogy átmenjen, vagy az értékítéletén? A sajátodon?
2: Inkább a közönség, mert lehet, hogy amit kitalálok, vagy megtörtént, vagy megírok, hogy nekem az vicces, és eladom a színpadon akár 10-100-200 ember előtt, nekik nem lesz vicces.
1: Lehet biztosra menni?
2: Nem.
1: Adott témát tekintve?
2: Nem, és ez benne a kihívás, meg a szépsége is.
1: Tehát most tényleg csak nem politizálunk ebben a műsorban, nem tudom, te teszed? Van politika a te?
2: Nagyon minimálisan. Most a legutolsó az, hogy például a VB elődöntőjében azt a spanyolok játszottak a franciákkal. Azt a spanyolok kísérletelik franciákat.
1: Ennek ezt politizálni.
2: Nem. Csak hogy a Csányit ott mutatták az M4-en, hogy kim van, és így mondom, az amerikai biztos véletlen mutatták, mert összekeverik valaki, valami híresség, és beírtam a ChatGPT-be, hogy szerinted kihez hasonlítik Csányi Sándor, nem a színész. Kidobta elsőnek, hogy a Anthony Hopkins. Mondom, figyelj, előfizettem rád, valami okosabb vagy, oké, és Michael Douglas.
1: Aha, na, egyre jobb.
2: Ezt nem nevezem politizálásnak, így.
1: Jó, oké. Ha már ChatGPT, ezt az előbb nekem is eszembe jutott, mikor mondtad, hogy, hogy változol, hogy hogy írsz. Jön, van iklet, nincs iklet. Ebben nem segít a ChatGPT?
2: Nem, inkább a plakátok megtervezésében. Meg az, arra szoktam használni, meg nagyon, ami nagyon fáradt vagyok, és marketing anyagot akarok elküldeni, művelődési háznak, hogy nézze át, esetleg javítson bele, rakjon bele.
1: Az oké, tehát az asszisztensed.
2: Hát igen, albérletet fizetek, hogy kell.
1: Aha. De a program kidolgozásban nem? A tartalomgyártásban?
2: Nem, ötletet már adott. Egyszer megkérdeztem a ChatGPT-től, hogy én láttam a Terminátor filmeket, hogy áruld el, hogy mikor fogtok leigázni minket, és egy rettentő hosszan válaszolta, hogy ez ezért nem lehet, ez ebbe ütközik.
1: Aha.
2: Az egy is, ahol beleírta az, hogy még nem.
1: Ja, na.
2: Azóta magázódok vele, biztosra megyek.
1: Oké. Okay. Akik melletted vannak, mennyire hűségesek hozzád? Meg milyen ez a szakma egyáltalán?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és az elmúlt fél évben jöttem rá, hogy, hogy az élet más területén is, itt is kell, hát kell, csúnya szó, de fog az ember csalni, és én csalódtam is több emberbe, hogy már nem bízok meg mindenkibe, de ez a fejlődésemmel együtt jelölt, vagy minden ember fejlődésével. Egy kezemben meg tudom számolni azokat, akikben teljesen meg, vakon megbízok, ezek fellépők, és őket bárhova elviszem. Már nagyon sok országban is vittem őket, meg itthon is, többek között a Margit-szigeten és a Paul Elsőrkert is kertmoziba, de meg kellett tanulnom, hogy van, akikkel úgy dolgozott csak együtt, hogy oké, és elviszem fellépni, de nem bízok benne. Egyfajta, van bajtársiaság közöttünk, de azért megvannak ennek a előnyei hátrányai is, hogy valami szinten amúgy egymás vetétársai vagyunk.
1: Na ezért kérdeztem. Na de közben mégiscsak évek óta, amióta beszélgettünk, neked fontosak ők, akiket viszel magaddal.
2: Lettek közülük barátaim is, úgymond ex-barátaim is, akikről kiderült, hogy sajnos annyira nem lehet bennük megbízni.
1: De miért fontosak ők neked? Hát most Szőke Dániel nem tudna megtölteni egy egész estés programot?
2: Hát aztól függ, hogy melyik énemet kérdezed, a hiút. Hát persze, termet egy jobb világot. De alapvetően nem, igazából tényleg nekem még nincs nevem. Lehet, hogy nem is lesz, szeretném, hogy legyen, nem ez van, dolgozok is érte. De nem, én inkább úgy töltöm meg a termeket, mondom ezt úgy, hogy amúgy Komlón egy hotelben volt már önálló estem, amire büszke vagyok nagyon, igaz, hogy nagyon messze volt, de elmentem. Hogy én szeretek úgy fellépni többiekkel, mert akkor tudom, hogy bennük is egy profi előadó művészt viszek el, hogy nem fognak csalást okozni, és így magam mellett őket is emelem.
1: De mennyi, érted, hogyha téged bárhol meghívnak, akkor mennyi mentek?
2: Ez változó, van, hogy ketten, van, hogy hárman, van, hogy ötön, de öt embernél többen már nem nagyon szoktunk. Az már szerintem sok, mert egy 4-5 ember, ami mindenki meg tudja azt a 20 percet mondjuk kapni a alsó hangon, ami így megéri neki, még anyagi dolgot is kap érte, pénzt is kap érte, és tud fejlődni, tud gyakorolni akár showderre, vagy bármire. De ötnél több nem, meg nem is férünk be többen a kocsiba.
1: Az is igaz, de a Margit szigeten mennyien vagytok?
2: 4-en vagyunk jelenleg, de neked kerítek egy helyet.
1: Na jó, köszi, oké. De ott is ilyen 20 perc?
2: 20-22 körülbelül.
1: Hölgyek vagy férfiak látogatják a műsorodat?
2: Fellépőként vagy nézőként, csak hogy visszakérdezhessek?
1: Nem fellépőként, nézőként.
2: Nagyon változó. Szerintem vegyes.
1: Meg látsz visszatérő arcokat is?
2: Ha nem is látok, megkérdezem. Főleg műsorvezetők. Én most Pécsen voltam múlt héten, nem műsorvezető voltam, csak sima fellépő, és így megkérdeztem, hogy ki látott már engem, és így mindenki föltötte a kezét, ez ilyen 105 ember volt, azt hiszem, és ez így mondani, hogy ó, basszus, akkor nem mondhatok régieket.
1: Jaj, oké.
2: De különben még jól esett.
1: Hol néznek a legtöbben? Közösségi oldalakon, vagy tényleg ezeken a személyes?
2: Személyes, a adott eseményeken. Utána már követnek Facebookon is, de alapvetően ez a személyes találkozás maradt meg. Aha. Nyilván próbálom nyüstölni ezt a Short, TikTok, YouTube, Insta, stb. Programot. Az OnlyFans-et még nem mertem, azt meghagyom a szép lányoknak. De igen, inkább ez a személyes élményekből maradok meg nekik.
1: Pont azon gondolkodtam most, ahogy hallgatlak, hogy...
2: Nem csinálok OnlyFans-et.
1: De azt gondoltam, de hogy mennyi fellépés van a hátad mögött? Azt számolod?
2: Az open mic-okat, amelyek az amatőr estekre gondolok, azokat már nem számolom. 80 és 100 között. És ebben csak a nagyobb helyszínek vannak benne, egy Budapesten, vidéken, külföldön is. Erre is nagyon büszke vagyok, hogy kis névként ezt úgy elértem.
1: Milyen a hangulat a fellépéseken? Mondjuk például még maradunk, aztán most már elengedem a Margit-szigeten.
2: Konkrétan a Margit szigetre gondolsz?
1: Igen, hogy kell élőnek, értőnek lenni?
2: A közönségnek?
1: Igen.
2: Nem árt.
1: Hozzád.
2: Nem árt, ha úgy van. Én nagyon szeretem azt a pörgést, ami előtte van, hogy a legtöbb esetben szervezőként is jelen vagyok, és igazából ugyanúgy fellépek, akár műsorvezetőként, vagy sima fellépőként. Pont az szokott eszembe jutni, hogy a színpadra lépés előtt 2 perccel érkezek meg, hogy jó, fellépő is vagyok. Addig pörgök, hogy megjöttek-e a fellépők, hány néző van, a kivetítésekkel minden oké, és van a hangokkal kapcsolatban, vagy a mikrofon próba, a zenei bejátszások, és hopsz, föl kéne menni. Az előadók már izgulnak, én meg így, há, nekem erre nincs időm. Hogy ezt a pörgést nagyon szeretem például.
1: Na, én meg azt kívánom, hogy maradjon is, mert akkor nagy baj nem lesz, ha pörgés
2: legyen
1: marad.
2: Így?
1: Képzeld el, hogy tudod, jó társaságban repül az idő, úgyhogy végén vagyunk most is, de akkor én azt kívánom, hogy jöjjön össze minden, amit tervezel, sok emlékezetes estét neked, mert akkor az nekünk is az lesz.
2: Támogatom ezt a gondolatmenetet, és köszönöm a lehetőséget.
1: Én köszönöm, hogy találunk meg?
2: Hát a legtöbbször a buszon, mert busszal utazom. Okay. Alapvetően pedig Szőke Dániela, vagy Szőke de Blond Dániel, illetve Daniel Blond.
1: Így minden közösség.
2: A 3 közül bármelyiken megtalálunk.
1: Oké, okay, keresni fogunk, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm, sziasztok.
1: Kedves hallgatóink, Dani, mondhatom?
2: Már nem vagyok itt, de igen, igen.
1: Jó, Danitól most elköszönök, de önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Letette az esküt Baka András, Magyarország új államfője. Tiltakozik a belváros, hogy vissza kell adni a több teret a fővárosnak. Új programmal segíti az iskolakezdést a Katolikus Caritas. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az új Magyarországot nem építhetjük a bosszúra, jelentette ki az újonnan megválasztott államfő Baka András, aki letette esküjét az országgyűlés rendkívüli ülésén. Beszédében úgy fogalmazott, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor komolyan át kell gondolni az állam működését, az alkotmányosságot és az ország közösségének helyzetét. Szerinte az ország súlyos válsággal küzd, amely a jogállamot, a gazdaságot, az egészségügyet, az oktatást, a gyermekvédelmet, valamint az energia- és vízgazdálkodást is érinti. Hangsúlyozta, a jogállam csak akkor működhet, ha az emberek elhiszik, hogy a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. Hozzátette, politikai meggyőződéstől függetlenül mindenkinek ugyanannyi helyet kell kapnia a jövő Magyarországán. Tiltakozik az 5. kerület polgármestere amiatt, hogy több belvárosi köztér vagyonkezelése visszakerülhet a fővároshoz. A tervezet a Vörösmarty teret, a Széchenyi teret, a Podmanicki teret és a József Attila utcát is érinti. Szentgyörgyvölgyi Péter szerint a kerület az ezek hasznosításából származó bevételeket teljes egészében a közterületek fenntartására fordítja. Úgy véli, a főváros nem tudná igazságosabban és hatékonyabban felhasználni a pénzt. A polgármester kevésnek tartja az augusztus 15-éig biztosított véleményezési időt, ezért lakossági igényfelmérést és személyes egyeztetést kezdeményezett. Új szintre emeli, legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Caritas. A szervezet az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott, hosszú távú esélyteremtésre, amelyet a Lépcsőfok programmal támogatnak. A cél, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek kapjon valódi lehetőséget a fejlődésre és a sikeres tanulásra, mondta el a Sláger FM-nek Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója.
2: Egy Lépcsőfok elnevezésű programelemet hoztunk be, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú segítség is megjelenjen az iskolakezdés nehézségei mellett, hiszen nem csak iskolatáskára és tanszerekre van szükség egy olyan gyermek számára, aki kezdi az iskolát vagy a tanévet, hanem nagyon sokszor tanév közben jelentkeznek olyan nehézségek, amit a család nem tud önerőből megoldani. Például egy fejlesztésnek a kifizetése, vagy egy korrepetálás, vagy egy olyan eszköz, ami kell a tehetséggondozásához. És ezt szeretnénk egy tanéven keresztül segíteni, és az a Lépcsőfok program szolgálja, ahol mind önkéntesek és mind professzionális segítők bekapcsolnak abba, hogy mentorálják ezeket a gyermekeket a tanév során.
1: A szeptember 15-éig tartó adománygyűjtéshez a 1356-os adományvonal hívása mellett online is lehet csatlakozni a Katolikus Caritas honlapján. 45 új vízáteresztő burkolatú parkolóhelyet alakítanának ki Zuglóban, a Zsivora Parkban. A beruházáshoz augusztus 19-éig várják a kivitelezők ajánlatait. A korábbi elképzeléssel szemben nem építenek új parkoló utcát, hanem a meglévő 127 méter hosszú út mentén hozzák létre a várakozó helyeket, így kisebb területet vesznek el a parkból. A gyeprácsköves burkolat lehetővé teszi, hogy a csapadékvíz helyben szivárogjon el, csökkentve a csatornahálózat terhelését. Ma átmenetileg alacsonyabb fokozatra kapcsol a hőség. A reggel frissen indul, néhol csak 18-20 fok van. Később a szinte zavartalan napsütésben is 28-33 fok közé melegszik a levegő, azaz pár fokot enyhül a forróság. A fővárosban 30 fok lehet a maximum. A hét további részében sok napsütés és csapadékmentes nyári idő várható. Egészen jövő hétfőig napról napra melegebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Ónodi Renát a Budapest 6. kerületében dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók oldják a mindennapi feszültséget, közelebb kerüljenek a saját testükhöz, és tudatosabban figyeljenek a jól létükre. Relaxáló, aromaterápiás masszázsal, női jogaórákkal és közösségi alkalmaival olyan közeget épít a fővárosban, ahol az érintés, a mozgás és az önismeret gyakorlati segítségé válik a hétköznapokban. Én nagyon szívesen adok itt teret minden olyan kezdeményezésnek, ami közösséget épít, már pedig te mind a két tevékenységeddel közösséget építesz, és hát abban segítesz a városi embernek itt Budapesten, hogy mi egy picit jobban éljünk. Minőségibbek legyenek a hétköznapok. Ez most akár a masszőri minőségedre, meg hát a női jóga oktatói titulusodra is ugyanúgy illik. Mennyire nehéz misszió ez? Hogy állunk most nyitottságban, tudatosságban, itt a városban?
4: Én úgy gondolom, hogy egyre nyitottabbak az emberek, pont azért, amit mondtál, hogy keresik a békét, a nyugalmat, azt, ahol tudnak relaxálni, vagy még inkább megélni önmagukat, mondjuk ugye a női joga keretein belül. Tehát van nyitottság, és ez nagyon jó így látni, hogy ez nem egy ilyen...
3: Hóbort,
4: igen.
3: Hosszú távon? Van ez jó hatással egyébként a... Hát most a nőkre, ha már női jogáról beszélünk, én azt sem tudtam, hogy ez így külön van.
4: Tehát van ilyen,
3: férfiaknak
4: igen,
3: is külön egyébként? Vagy az a nincs, de...
4: Azt hiszem, nem feltétlenül van. Így hívják, igen, de nekik is van inkább ilyen férfi körök, ezekről tudok, igen. A női joga ugye annyiban különbözik, hogy főleg ezekre a női területekre, tehát a csípő és... fókuszálunk, és ezáltal nyitjuk, oldjuk ott ezeket a területeket, és hát persze ebbe belevisszük azt is, hogy tudjuk minél inkább még jobban, könnyedebben megélni a nőiségünket. Akár az intimitásban is. Tehát, hogy
3: ebben is hatással
4: tud. Igen.
3: Milyen állapotban vannak? Most akkor a hölgyekről beszélgetünk, ugye elsősorban, mert gondolom masszázsban ott a férfiak is.
4: Persze, oda férfiak.
3: Részt vehetnek, de akkor most nézzük a hölgyeket. Tehát milyen állapotban vannak, vagytok? Foglalkoztok magatokkal? Mit tapasztalsz? Vagy nem eleget?
4: Hát, na igen, tehát itt jön be az, hogy itt is igen, erre időt kell szakítani. Tehát, hogy azt látom, hogy ugye a nőknek a mai világban ugyanúgy helyt kell állni, dolgozni kell, ezért ez mégis egy ilyen férfiasabb, férfi orientáltabb világ szerintem, ugye a munkavilága meg főleg, és azért így tényleg a munkában, vagy akár otthon is a teljesítmény az így rányomja szerintem a nőiségre
3: a bélyegét
4: igen, hogy tehát jó, hogyha ilyen női körökbe járunk, és ott meg tudjuk tényleg élni szabadon, akár nem csak a beszélgetésekben, hanem mozgásban is azt, hogy mi nők vagyunk, flexibilisek, rugalmasak.
3: Bátorítóan hat ez a hölgyekre? A közösség?
4: Igen, meg felszabadító is, igen, és szerintem nagy segítség, igen. Ez az összetartás, vagy hogy így tudjuk egymásban ébreszteni még inkább ezeket az erőket, vagy segíteni egymást. És ez jó, hogyha nem csak mondom szavakkal, hanem akár mozdulatokkal is, tehát ugye a jógán belül, vagy a tánc. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Mert ezek úgy alapjáraton ugye nincsenek jelen a munka világában.
3: Kimondtad a lényeget, a segítés, meg a segítség szót. Tulajdonképpen a masszázsal is segítesz.
4: Igen.
3: Ott nem csak abszolút. A hölgyeken, a férfiakon is, de hát ahhoz is kell tudatosság, ugye, hogy mi masszőrhöz forduljunk.
4: Igen, ez egyelőre szerintem az élmény kategóriába tartozik, nem annyira abba a kategóriába, hogy most akkor ez számomra tényleg egy... akár gyógyító, nem jó ez a szó, gyógyító hatással van, de mégis, hogyha a testünket relaxáljuk, vagy tehát tényleg átmasszírozza valaki, vagy egy nagyon finom aromaterápiás, hogy én aromaterápiával is foglalkozom, illatokkal, tehát ez még inkább segít abban, hogy kikapcsoljunk, hát ugye nagyon sokat használjuk a fejünket, főleg a férfiak szerintem.
3: Túl a gyanú minden?
4: Igen, úgyhogy ez tényleg egy, amellett, hogy élmény azért nagyon jó hatással van igen a testre is, tehát ez fontos szerintem, hogy így ezt az emberek valahogy így tudatosítsák, hogy nem csak arról van szó, hogy ez egy élmény, hogy most akkor vagy elmegyek, vagy nem, vagy beiktatom, vagy nem, hanem ennek úgymond a rendszeressége tényleg nagyon jó hatással van
3: Én úgy kezelem ezt az egészet, mintha a körzeti orvos, ugye, hogy ez legyen már felírva receptre. Nincs felírva persze, erre költeni kell, de hát saját magadra költesz.
4: Igen.
3: Arra, hogy túléld a hétköznapokat.
4: Szerintem a stresszolás az nagyon fontos. Hát a legtöbb betegségnek azért leginkább a stressz a
3: És egyértelműen a masszázsnak stresszoldó hatása van?
4: Mindenképpen. Hát attól függ mondjuk, hogy milyen jellegű masszázsról, arról, igen, tehát de szerintem minden masszázsnak, tehát a sportmasszázsnak is ugyanúgy stresszoldó hatása van, amellett, hogy azért jól ágy is, hát is gyúrjuk ugye a sportolókat, én mondjuk ezzel nem foglalkozom, de igen.
3: Egyébként neked a kettő kiegészíti egymást, a női, maga a jóga meg a masszázs? Hatással van a kettő egymásra?
4: Nekem fontos volt, hogy ugye az egyikben az érintés van jelen, a másikban meg a meg tényleg az, hogy a mozgás, és hogy, hogy ott akkor már a mozdulatokba is belevinni ezt az energiát, úgyhogy az, hogy ez meglegyen, nekem ez fontos volt, igen, mind a kettő fontos az én életemben, az érintés is, meg a mozgás.
3: De ilyenkor neked is van, aki például masszőrként, hogy megmasszíroz?
4: Én, ez nekem nagyon, nagyon kell, igen.
3: Tehát az nem úgy, hogy csak csinálod, és veled meg senki nem foglalkozik.
4: Nem, hát ez jó egyensúlyban tartani, szerintem, igen.
3: És a jogában találsz mindig újat? Új útra valót, új kihívást, mit tudom én.
4: Igen, ennek már azért elég érdekes...
3: Praktikát.
4: Igen, elég érdekes változatai is már megjelentek így, főleg ugye külföldről jönnek ezek a vonalak. Úgyhogy igen, nagyon sok inspiráló oktatót látok én is, és van ebben mindig valami új, igen, kreatív.
3: Pont azon gondolkodtam egyébként, amíg vártalak, hogy nyilván az ember megtanul egy módszert, most akármelyik területedet nézzük, de hogy ezt mindig lehet fejleszteni. Te beleviheted ebbe a saját koreográfiádat? Mennyire lehet ezt saját magadra szabni, a módszert?
4: Mindenképpen. Én szerintem persze megvan így az alap mozdulat, de hogy abba azt valaki egy kicsit inkább ilyen táncosabban csinálja, vagy hogy tényleg, hogy hol a fókusz, melyik testrészen is, hogy az hogy jeleníti, vagy hogy mozunk abba bele, az lehet igen különböző. Tehát, hogy és nagyon egyedi is.
3: De nem kell akkor nagyon szigorúan követni?
4: Nem,
3: a merőződött szabályrendszert?
4: Nem, az alapja az, de maguk a mozdulatok azok lehetnek egészen kreatívak. Tehát azért ezeket lehet látni, meg ugye flow yoga, már mindenféle ilyen irányzat, meg egy kicsit ez a hát ez az erotikus yoga is már így megjelent.
3: Olyan is van?
4: Külföldről, igen, inkább az még így külföldről van. És én például mondjuk kicsit ebbe az irányba
3: viszed?
4: Szeretem, igen, hogyha aha. Így...
3: Jó, hogy a tánc is azért van?
4: Igen, tehát hogy ez a finom női energia, ez inkább ebbe a kicsit erotikusabb mozgásban jön elő. Uh-huh. De a jó, klasszikus jóga az alapja, igen.
3: Na, de a finom mozgás, ami egy picit erotikus irányba megy, ez nem ördögtől való. Tehát az a hétköznapokat színesíti.
4: Mindenki.
3: Meg a nőiességet, hát a nőiséget azt emeli.
4: Igen, igen, igen. Meg hát, mint mondtam, ugye az intimitásra is hatással van a párkapcsolatban.
3: Egyébként kapsz visszajelzéseket? Hogy ez tényleg emeli minőségében a párkapcsolatot, az intimitás, mindent, ami a hétköznapokhoz hozzátartozik?
4: Igen, természetesen. Meg hát, hogy oldódik benne minden nő. Tehát a saját önértékelése, vagy az, hogy egyáltalán... bátran belemenjen ezekbe a mozdulatokba, vagy a kreativitását is tudja.
3: Ez
4: ugye?
3: Egyértelműen az önbecsülést is növeli?
4: Igen.
3: Na, örülök neki, mert ugye itt mindig próbáljuk esténként a vendégeimmel megfejteni, hogy mi az, ami igazán hatékony lehet. Ugye az önfejlesztő ipar az tulajdonképpen szárnyal Magyarországon, már csak azt nem próbáltuk ki, amit nem akartunk szerintem. Annyi módszer van. De mindig nagy kérdés, hogy melyik a leghatékonyabb. Mindenkinek más hatékony?
4: Szerintem mindenkinek más, ez azért így fontos, igen, hogy az embernek legyen egy önismerete, hogy de én azért holisztikusan szemlélem ezt, tehát, hogy nem csak test, elme, és akkor ez a kettő, meg még a szellemi, tehát a gondolatiség, hanem azért jó, hogyha ez a három így egybe tud lenni. De mindenkinek van szerintem egy orientáltsága, tehát valaki inkább szellemibb, valakinek a mozgás által jön ki jobban, az, hogy oldódnak benne dolgok, vagy a helyére kerülnek dolgok, tehát így értem ezt. De igen.
3: Neked ezek egyértelműen segít? Nem tudom, hogy voltak-e útkereső időszakaid?
4: Persze.
3: Voltak, oké. Okay. De hogy te ebbe találtad meg egyébként, ami neked
4: igen, kellett? Én azt csinálom, ami nekem volt jó, igen.
3: És vannak olyanok, hogy megpróbálják, de azt mondják, hogy nekik ez nem az az út, amit keresnek?
4: Persze vannak ilyenek. Én is mondtam egy pár útra azt, hogy igen, ez jó, de hogy ez nem az enyém, ebben én nem érzem azt, hogy ki tudnék teljesedni. Tehát igazából ez a lényege, hogy kiteljesedjünk benne, hogy leteljünk a saját utunkra, a saját lényünkre, hogy az kivirágozzon, mint nő, és akkor onnantól kezdve már akár önállóan is tudja csinálni ezt az ember. Tehát, hogy de persze közösségben még jobb, meg együtt.
3: Hát pont ez a lényeg, hogy közösséget építesz.
4: Igen.
3: De te szájhagyomány útján terjedsz, így mennek hozzád, vagy inkább a közösségi oldalakon?
4: Hát most még többnyire egy a közösségi, és akkor persze, aki már volt, vagy vannak ajánlások is, igen.
3: Hol vagy megtalálható? Ez most az a lélektani pont, hogy elmondhatod a webes elérhetőséget, mindent.
4: Ja, igen. Hát van amúgy egy oldalam, ugye ez renaissance.hu. Ennek ezért az a neve, mert nem csak a nevemből, tehát hogy Renátából jön, hanem ahogy visszatérni az eszenciánkhoz, ezért reneszánsz. És hát ugye a Facebookon meg Instán ugyanúgy én is ott vagyok.
3: Csak be kell ütni a nevedet, Vonadi Renáta, és igen, már előugrik. Igen. Egyébként hol tartod az oktatásokat?
4: Ezek most egy kicsit ugye így nyáron azért nem annyira mennek, de jóga stúdióban vannak a női jogák.
3: De itt Budapesten?
4: Budapesten. Ja, igen, én többnyire Budapesten tevékenykedem egyelőre, igen.
3: Ahogy a masszázs is itt van?
4: Igen, igen.
3: A városban.
4: Igen,
3: melyik kerületben vagy?
4: Én a hatodikban vagyok.
3: Aha, bent a városban kell.
4: Bent a városban.
3: Téged keresni. Jó, hát legalább ott vagy.
4: Közepén.
3: Könnyen el lehet érni. Mit tapasztalsz, ha már stresszet említettünk, főleg a masszázs részénél, hogy nagyon áthatja minden napjaikat azoknak, akik hozzád fordulnak? Te tele vagyunk stresszel?
4: Ja, nagyon. Szerintem igen, sajnos. Sajnos most én úgy látom, hogy nem annyira jó a helyzet.
3: És ilyenkor ez hogy van, hogy neked egyfajta pszichológusnak is kell lenned meghallgatni őket?
4: Nem minden vendégem beszél, de azért így a legtöbbje igen. És akkor szoktunk persze így beszélgetni is közben. Hát azért a masszázsnak pont ugye mondjuk az lenne a lényeg, hogy lecsendesedjünk, meg pihenjünk.
3: Be is alszanak néhányan?
4: Hát van, aki meg bealszik. Hát én azt
3: és az sem baj?
4: Nem baj, de hogy semmi nem baj. Utána egyébként, ha nem is alszik el a masszázs alatt, utána jól szoktak aludni otthon. Aha. Például akinek mondjuk alvási problémája is van már. Tehát igen, pont ezt akartam mondani, hogy az emberek többsége már nagyon fáradt. Én azt látom, meg stresszes.
3: Tehát a stressz a legnagyobb probléma forrás egyébként? Vagy hát, mik vannak még, itt tudom én, gerincbántalmak, derékfájás, stb. Miben fordulnak hozzá?
4: Hát ugye attól is függ, hogy a masszőr maga mit vállal, vagy melyik vonalon dolgozik. Én nem vagyok gyógymasszőr. Úgyhogy kifejezetten hozzám ilyen problémával, persze, hogy most fejedrek, vagy a háttal zaj jön. Tehát az így
3: jön a stressze.
4: De nálamunk inkább igen, ugye, mint mondtam, ez az aromaterápiás relaxáló masszázs van, tehát ez egy relaxáló masszázs, nem a gyógymasszázs.
3: És az aroma az hogy kapcsolódik? Tehát nyugtatnak az illatok?
4: Igen, van akinél ez jobban segíti abban, hogy ellazuljon, de ugye az illatok akár emlékeket is fel tudnak hozni, tehát a hölgyek azért nyitottabbak, főleg egy kicsit így spirituálisan is. Ők azért elég, van, aki így utazik is vele egy kicsit, hogy így spirituális élményei is. Aha, vagy emlékek följönnek, igen.
3: De ez át tud menni a másik részbe is, mert oké, hogy jönnek a jó emlékek, de mi van, hogyha rossz emlékek jönnek az illattal? Jöhetnek?
4: Akár jöhetnek is, mert hát, mint mondtam, hogy bármi olyan fájdalom, ami már a testben jelentkezik, azért általában annak valami lelki oka is van. Jó, most nem egy derék, vagy hogy meghúzza valaki hátát, vagy dereket, nem erre gondoltam, hanem azért, hogyha mondjuk az be van állva, vagy bármi olyan dolog van, akkor ez már valami hosszabban fennálló dologról van szó. És akkor ez vagy stressz alapú, vagy valami olyan dolog, ami nő még esetleg nem tette túl magát, vagy nem ismerte fel magában, én ezt így szemlélem. Uh-huh. És ha arról van szó, és úgy látom, és úgy kommunikál a vendég, akkor ezt én így el szoktam mondani, hogy szerintem mi lehet-e mögött.
3: Nők vagy férfiak járnak inkább masszázsra? Mit tapasztalsz?
4: Hát szerintem ez valószínű, hogy a magától a masszőrtől is függ, azért hozzám többnyire férfiak.
3: Viszont akkor ott a női kör, ugye, a női jogoktatással.
4: Igen, azt mindenféleképpen szerettem volna, hogy én nőkkel is szeretnék igen így dolgozni.
3: Megvan az egyensúly.
4: Igen.
3: Kik, akkor ezek szerint látod mind a két oldalt, kik azok, akik panaszkodósabbak? Férfiak vagy a hölgyek?
4: Így nagyon különbséget nem látok, ami nem annyira jó vagy rossz, nem tudom. De talán inkább úgy mondanám, hogy a nők jobban keresik a megoldást. Uh-huh. Talán. Szerintem a férfiaknál az van, hogy ők inkább ezt magukban tartják. Nem?
3: Gyakrabban tesznek is a megoldásért? Tehát oké, keresik a hölgyek, de meg is oldják a problémát?
4: Hát keresni mindenképp keresik, hogy aztán, hogy meg is oldódik-e. Igen, hát attól függ, hogy milyen úton, módon keresi, és hogy ezt ő aztán az életébe mennyire valósítja is meg. Uh-huh. Tehát, igen.
3: De ezek mind egyén függők, gondolom.
4: Ez mind egyén függő, uh-huh. Igen.
3: És nem ússzuk meg a melót, amit az önmagunkba bele kell tenni, az önmagunk fejlesztésébe.
4: Igen, igen. Valami, tudod, ez a mondás, hogyha nincs időd meditálni 5 perc, vagy nem tudom, akkor fél órát üljél. Tehát, hogy pont az az, hogy azért, hogy végre megláld a lelki békédet, azért kicsit többet kell tenni, mint amit...
3: Aha,
4: értem. Hogy nincs időm rá, de mégis pont az, hogy rá kell szállni. Jó,
3: akár kereshetnék, vagy lehetnél te a aki megoldja helyettük? Tehát néznek így rád? Hogy na, majd ő a kimasszírozza belőlem a stresszt.
4: Ja, hát igen, vannak ilyenek, persze, aki úgy gondolja, hogy akkor ezzel le van tudva, a Reni megcsinálta, vagy a masszőröm, vagy a pszichológusom, vagy a nem tudom ki, az így most akkor elmondtam, és jó volt, és az, hogy is mindent ugyanúgy csinál. Hát az hosszú távon természetesen nem fog működni. Tehát mindig akkor, amikor mondjuk ott van, és mondjuk egy-két napig még az úgy jó, akkor hatással van rá, tehát az úgy jó, de utána ugyanúgy visszakerül abba, amiből jött. Uh-huh. Tehát itt jön be az önismeret, vagy tehát az, hogy azért ezért tenni kell, megváltoztatni életmódon.
3: Jó, a tudatosság nélkül nem fog menni, az biztos.
4: Szerintem semmi nem megy tudatosság.
3: Oké, okay, az kell hozzá. Te könnyen megtanultad, vagy hamar? Magadénvá tetted a tudatosságot? Éled?
4: Hát, hogy mondjam, ez elég... Akkoriban ez még korainak számított. Igen, én elég fiatal koromban ezzel elkezdtem foglalkozni. Nem vagyok most olyan nagyon öreg, de hogy azért igen.
3: De régóta.
4: Igen, régóta.
3: Beletetted a melót.
4: Igen, tehát ez melós. Igen.
3: De megéri?
4: Kilépni a megszokásainkból, vagy amit esetleg hozunk családból, vagy bármi, és azt újraírni, vagy átalakítani, megéri. Uh-huh. Tehát azért azt kell, hogy mondjam, most már tényleg olyan életet élek, ami így jó, és ami így jó lesz.
3: Na, akkor ez legyen a végszó.
4: Jó.
3: Képzeld el, Reni, hogy jó társaságban repül az idő, már a végén vagyunk, de nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Én sok csillogó szempárt kívánok neked, mert akkor nagy baj nem lesz. Akár a masszőri vonalon, akár a női jóga oktatás, mert akkor segítesz mindenkinek, és akkor a teszem meg is ugyanúgy fog csillogni.
4: Igen.
3: Mint az övé, köszönöm, hogy itt
4: köszönöm
3: voltál.
4: Szépen.
3: Kedves hallgatóink, Onodi Renátát keressék a mindenféle közösségi oldalon, meg a weboldalát is, hogy a minden pontos, fontos információt ott megtaláljanak. És Renitől most elköszönök, önöktől még nem. Nem jönnek a legnagyobb slágerek, vagy folytatódnak változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szőke Dánielnek és Ónodi Renátának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megválasztották Baka Andrást köztársasági elnöknek. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. 570 kilométernyi út újul meg itthon. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Baka Andrást, a Tiszapárt képviselőcsoportja által jelölt jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A tegnapi titkos szavazás első fordulójában 146 képviselő szavazott. A 73 éves jogtudóst 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erről is döntött az országgyűlés keddi ülésén. Az elfogadott törvény értelmében az orvosi rendelvényhez kötött készítmények áfája 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentessé válik az egészségügyi oxigén, valamint több vényköteles radioaktív izotóp is. A parlament átalakította a rendvédelmi szervek működését is. Októbertől a terrorelhárítási központ az ORFK irányítása alá kerül, az országgyűlési őrség pedig megszűnik önálló szervként működni. Módosították a köznevelési törvényt is, így nagyobb önállóságot kapnak az iskolaigazgatók, megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó akadályokat is. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- vagy mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint 114 projekt Európai Uniós támogatással valósul meg, több mint 58 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások 324 kilométernyi útszakaszt, vagyis az idei program csaknem 57%-át érintik. Magyarország valamennyi vármegyében zajlanak majd fejlesztések, Veszprém vármegyében 8 projekt szerepel a programban. A legtöbb helyen nem egyszerű aszfaltozást, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítést végeznek. Szombattól több ütemben zajló helyreállítási munkálatok kezdődnek a Gubacsi hídon, felújítják az átkelő szerkezeti elemeit, közölte a Budapest közút. A karbantartás első fázisában a híd sarúinak javítása miatt szombaton 0 órától 4 óra 22-ig, valamint vasárnap 0 órától 8 óráig teljes útlezárás lesz. Ezekben az időszakokban kizárólag a Kvassai hídon lehet áthaladni. A második ütemben, előreláthatólag októberben, a dilatációs szerkezetek cseréje következik félpályás lezárás mellett. A BKK járatok a híd lezárásának idején módosított útvonalon közlekednek. Nagyon elterjedt a tigris szúnyog Budapesten. Az inváziós tigris szúnyogok miatt több helyen is sok a szúnyog, miközben az őshonos fajok egyedszáma az aszály és az alacsony vízállások következtében jelentősen csökkent. Budapesten a 3., 4. és 23. kerületben, valamint egyes balatonparti településeken földi permetezés vált szükségessé. A nappal és nagy hőségben is aktív tigris szúnyog a kertvárosi kerületekben már országszerte elterjedt. Lárvái főként a házak körül összegyűlő kisebb pangóvizekben fejlődnek. A katasztrófavédelem ezért arra kéri a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki az udvarokon található vizet gyűjtő edényeket és hordókat. Napos csapadékmentes időre számíthatunk. Az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérhetik az északi szelet. Többfelé átmenetileg mérséklődik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
3: 6 óra után járunk 4 perccel, jó reggelt kívánok, és persze jó utat mindenkinek. Jelentősebb fennakadásokról egyelőre nem kaptam.

0: információt, úgyhogy ez mindenképpen jó hír. Mint ahogy az is, hogy a Dunakanyarban újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A komp a megszokott menetrend szerint jár, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja. A folyó középső szakaszán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Számítsanak arra, hogy sávlezárás van a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál gázvezetékjavítás miatt. Útszűkület nehezíti a közlekedést mától a 9. kerületi Jókai utcában a Határútnál a vízvezetékjavítása miatt. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében gázvezetékjavítás okán. Újpesten a Baross utcában a Mildenberger utca közelében félpályás lezárás van, felújítják a gyalogátkelő helyet, napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két forgalmi irány felváltva egy sávban haladhat új gyalogátkelő hely létesítése miatt. Jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
0: Perccel, jó reggelt, jó rádiózást kívánok! Már bizony augusztus 12-e van, szerda, a Klárákat és a Hildákat köszöntjük, ők a nap névnaposai. Hello a stúdióban, Karakas Balázs, ébredjünk együtt a mai reggel folyamán is, a Maroon 5-ből és Christina Aguilera-val. Tőlük indul a Moves Like Jagger.

0: Egy új belépő a nemzetközi zenei életben. Ella Langley és a Be Her, ez itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel. Változatosan negyed hét is elmúlt már. Ébredezzünk együtt, kellemes az időnk odakint. 21-22 fokot mutatnak a hőmérők. Éppen csak jön fel a nap Budapest felett. Azért van annak egy bája, amikor az ember mondjuk a budai rakparton elautózik, elnéz jobbra, látja a parlamentet, és ilyenkor egyébként a reggeli napban úgy a Dunán megjelenik a tükörképe. És azért ennek van egy bája szerintem. Mint ahogy annak is, hogy lehet már most jelentkezni a hablatjátékunkra. Küldjék el SMS-ben a hablatszót 0630303095 és nyerjenek! Most a Tét, a Neoton Familia koncertjére páros belépő, Szikora Robi és az Ergo koncertre szintén páros belépő, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés, úgyhogy érdemes velünk játszani. Küldjék el a hablatszót SMS-ben 0630303095 vagy jelentkezzenek a Sláger FM mobil applikációján keresztül. Mindeközben egész héten Habsburgos a Cilla. Újra éljük a legjobb pillanatokat, útnak indulunk Cilával és Mautner Zsófival a Habsburg birodalomban, és a mai nap folyamán egyébként javarészt Erdélyről lesz szó, de most még egy picit egész más dolgokról is szó lesz, például a Habsburg állkapocsról. Mautner Zsófit és Cillát hallják.
1: Jó reggelt, drága arany hallgató, követő, rajongó, Sláger FM hallgató.
2: Ugye Habsburgos a Cilla, ami azt jelenti, hogy az osztrák-magyar monarchia nyomában barangolunk, úgyhogy ugrálunk a különböző kultúrák között, amik ugye nagyon fontosak voltak, és ez a sokszínűség és multikulti és igazi olvasztó tégely határozta meg ezt az időszakot, ami valójában ugye Budapest és Magyarország számára is az aranykor és a boldog
1: békeidő. Hát a teljes felvirágozásnak az időszaka, és nagyon érdekes, ugye, mert mindig a jelentől berzenkedünk, tehát mindig a jelen az, amitől teljesen kivagyunk, hogy rém, és aztán visszatekintünk, nem is volt olyan rossz az. Tehát, hogy ilyen az osztrák-magyar monarchia. Lehet, hogy néhány hallgató úgy érzi, hogy töri órán van, de hát ez egy olyan adás, ahol töri órán vagyunk, mi magunk is, rengeteget tanulunk, készülünk, olvasunk ezután, hogy mi hogy történt, mi volt a gasztronómiában, a polgárságban, hogy milyen volt a társadalom szerkezete, pont most Erdélybe fogunk majd elmenni, és megnézzük, hogy ugye neked megjelent egy könyved, ugye az erdélyi lakoma, ez például ugye visszatükrözi azt, hogy milyen étkezési szokások voltak, mert nagyon érdekes például nekem, ugye engem te vezettél be a gasztronómiába, mert addig úgy voltam, hogy kaja, most ezen...
2: A virsli főzésből indultunk.
1: Igen.
2: Onnan, és hol tartunk? Hát a vörösboros kakas, kokoven főzés.
1: És ugye az nekem nagyon érdekes, hogy ugye most mindenfélét főzünk, évszaktól függetlenül megkapjuk decemberben is a paradicsomot, de hogy ezek az ételek, ugye ezek mind szezonálisak voltak, ugye akár a monarchiában, tehát nem nagyon volt az, hogy behozattunk egy kis kubai narancsot, hogy legyen egy jó likőrünk.
2: De egyébként érdekes, mert ugye ez a behozatal, tehát hogy azért volt mindig az, hogy a gyarmati árut behozták, tehát te a kávé, mit tudom én, citrusok, de hát azért nyilván elsősorban a jobb módú, ugye a tehetőség rétegek, meg az udvarokban, meg a nemesi körökben, sőt, ott az ugye nagyon fontos eszköz volt, hogy mondjuk a bálokon, meg az esküvőkön ott ugye mutatni kellett, hogy akkor szezonon kívül is nem tudom hozzájutunk articsókához, ananászhoz, eperhez, tehát hogy itt...
1: Hát meg tudod, amikor így bejelentik, hogy azt mondják, hogy Langusta új Franciaországból, mondták a király. És mi volt ez az új Franciaország? Kiderült, hogy Quebec. Új La Nouvelle France-nak, tudod? Igen. Tehát, hogy így
2: most pont a múzeumok éjszakáján ugye a Habsburg alapítvánnyal volt nekem közösen egy programom, ahol egy 1911-es esküvőnek a menüje kapcsán beszélgettünk, vagy meséltem ott az étkezési szokásokról. Ugye ez IV. Károly és Zita királynőnek az esküvője, ami akkor az egy óriási happening volt, és óriási nagy esemény. És ott ugye a menüt is kiveséztük, ez egy klasszikus francia menü, egy abszolút ilyen protokoláris menü, és tele van ilyen nem szezonális és nem helyi alapanyagokkal, mint hogy nem tudom, articsóka, egyébként ez egy osztrák kastélyban volt ez az esküvő, articsóka, ananász, októberben van az esküvő, ott néztük a Harma Csaba kollégámmal, akivel utána kutatott, tehát októberben honnan volt ezeknek, októberben eper, meg honnan volt ananász, honnan érkezhetett, na ezt jól kitárgyaltuk ott, és hogy eznek az volt a funkciója, hogy ugye mutatni kellett a bőséget, a jólétet, a luxust, tehát hogy ezek nagyon fontos elemek voltak, hogy ott milyen nem szezonális dolgok szerepelnek.
1: Itt tegyük azt hozzá, úgyhogy mi most egyébként az 1867-es monarchia kiegyezés utáni osztrák-magyar monarchiában barangolunk, de alapvetően ugye, ha a Habsburg dinasztiát nézem, én olvastam egy nagyon érdekes könyvet a családról, azért az egy világbirodalom volt, tehát egészen 1700-ig, amíg meg, ugye, tehát elég belterjes volt a Habsburg család, tehát van ez a lebiggyenő Habsburg száj, és az utolsó, hát azt hiszem negyedik Fülöp, de nem vagyok benne biztos, volt az, vagy második Fülöp, volt az utolsó spanyol, Habsburg spanyol uralkodó, aki már teljesen életképtelen volt, tehát hogy erről leírások van, hogy előreugró áll, már nem tudott rágni, meg nem tudom, szóval, hogy egy elég rombolt a bácsi, és ki is hal a dinasztia, a spanyolág, de addig ez egy világbirodalom volt, tehát ugye az egész gyarmatrendszer hozzájuk tartozott, és amit nagyon sokan elfelejtenek, hogy rengeteget tettek a kultúráira Habsburgok, nem csak műkincseket gyűjtöttek, de például nagyon sok uralkodó, például természettudományi növénygyűjteménye volt, gyümölcsgyűjteménye volt, ezeket katalogizálták, az állatokat katalogizálták, és ebből születik majd később Bécsben, ugye az a Naturlichen, nem tudom milyen múzeum.
2: Naturwissenschaften szerintem.
1: Bocsássák, hogy nem jutott eszembe. És azt mondják, hogy a Habsburg állkapocs az nem csupán egy legenda, hanem egy valós genetikai rendellenesség, amely a Habsburg dinasztia tagjainál több évszázados belterjes endogám házasságok miatt alakult ki. És képzeld el, hogy ez a belterjes házasság, ez még ugyan nem látszott, de ez még Sziszi és Ferenc József között is megvolt, mert az ő szüleik testvérek voltak, tehát ők első ági unokatestvérek voltak, és még negyedik Károly, az utolsó magyar uralkodó, és ugye a kis neje, ugye a pármai Bourbon Zita, még ott is volt, de ott már egy távolabb ág, és az ő leszármazottaik az, ahol már nincs rokoni kapcsolat.
2: Otto egyébként, ugye Habsburg Otto a negyedik Károly fia, tehát akiről igen, már itt beszélgettünk, Otto. Meg ugye ismertük tulajdonképpen.
1: De neki és az ő leszármazottaiknál már megszűnik ez a belterjes házasság. Szóval, hogy csak azt akartam mondani, hogy ezeket például a Természettudományi Múzeumot Bécsbe és rengeteg múzeumot, azt a Habsburgok gyűjtik össze magángyűjteménynek, de később a köznek átadják.
0: Azért ez érdekes volt valahogy ez a királyi dinasztiáknál a családon belüli házasodás, hát számomra továbbra is egy értelmezhetetlen dolog. Cilla és Mautner Zsófia folytatásban is kalandozik majd a Habsburg birodalomban, a mai nap pedig leginkább Erdély kerül majd nagyító alá. A folytatásban pedig Dua Lipának azon dala, amit a Vital Your Woman alapjából készítettek el, és elképesztő jó lett. Itt a Love Again!

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Fél hét van, most éppen 21 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, és amúgy nagyon-nagyon kellemesen jön fel a nap, süt, megvilágítja a fővárost. Hát most, hogyha valakinek van lehetősége sétálni egyet, vagy futni például valamerre, akkor az mindenféleképpen léleksimogató lehet. Napos időre számíthatunk Pest megyében a következőkben is, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél. Nem lesz nagyon durván meleg, 30 fokig melegszik majd fel a hőmérséklet a mai napon, de ennek ellenére az UV-sugárzás becsapós lesz, hiszen a késő délelőtti órákban erős lehet. Olyan jól lehet autózni Budapesten, hogy nem hiszek a szememnek és a fülemnek, amikor hallok róla. Teljesen jól járhatóak jelen pillanatban még a rakpartjaink, a körútjaink, a hidaink, a bevezető, kivezető utak, bár az M3-as bevezetője azért szakaszonként már elkezd lassulni, de hogy itt azért jelentős kilométeres hosszúságú sorokról még egyelőre szerencsére nem lehet beszélni. Ugyanakkor forgalmi rendváltozásokról annál inkább. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva, egy sávban haladhat, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. A 6. kerületi Zihienő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé tudnak haladni. Lezárták a Filútpályát a 2. kerületi Kuruclesi úton a Bundez útnál csatornajavítás miatt. Útszűkületen tudnak áthajtani a 3. kerületben a Hadrianus utcában a 60-i Lajos utca közelében csatornajavítási munkálatok miatt. Lezárták a 13. kerületi Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítási munkák miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek között a legújabbak itt.

ez az ember, de szerettem. Teddy Swims, Bad Dreams, ez itt a Sláger FM. 3:47 előtt járunk 4 perccel. Jó reggelt, jó ébredezést kívánok. Szépen süt a nap a fővárosban. Ebben a pillanatban 21 fokot lehet mérni. Nagyon jó a levegő. Ha van lehetőségük, érdemes lehet csinálni egy kereszthúzatot, kiszellőztetni a lakást, mert elképesztően felfrissítő. Ami pedig még felfrissítő lehet, az az, hogyha találunk magunknak valami jó fajta programot. Hiszen a mai nap több szempontból is különleges, ugye ma lesz a teljes napfogyatkozás, és mindezek mellett jönnek már a perszeidák is, úgyhogy a svábhegyi csillagvizsgálóban duplán is készülnek. A Magyarországról csak nehezen észlelhető részleges napfogyatkozás helyett a Spanyolországból látható teljes napfogyatkozás látványát nézik meg óriás kivetítőn, közben ugye a perszeidák hullócsillagait is figyelik, meteorit vizsgálatuk során pedig valódi világűrből érkezett kőzetet is kezükbe vehetnek majd a látogatók. A csillagkapu rendezvényen pedig a svábhegyi csillagvizsgáló program helyszínei egész este szabadon saját tempóban bejárhatóak, úgyhogy én ehhez is jó szórakozást kívánok. Ma délután egyébként 5 órától indulnak majd a program lehetőségek. Mindeközben ne felejtjék el, jelentkezzenek a hablatjátékunkra. Küldjék el a hablatszót SMS-ben 0630303095-8, vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját, és ott is tudnak jelentkezni. És hogy miért tenni neki ilyet? Hát itt van páros belépünk a Neoton Familia budapesti koncertjére. Van 2 főre szóló belépőjegyünk Szikora Robi és az Ergo koncertjére, és hogy 1 éves Sláger FM prémium zavartalan rádió hallgatásért és visszahallgatási funkcióért. Ez mind az önöké lehet, ha megnyerik a hablatjátékot, úgyhogy tessék jelentkezni. Közben pedig Tóth Abigail zenéje szól. Ez már a Sugar Daddy.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

Madonnával lazítottunk kicsit, ez volt a Holiday itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok pár perccel 7 óra előtt. Kellemes napsütéses szerda reggel, ennél több nem is kellhet, hogy jól induljon a nap. Meg még egy jó hablatjáték, ha szeretnének nyerni, méghozzá nem is akármilyen nyereményeket. Neoton Familia koncertjegyeket, Szikora Robi és az Ergo koncertjegyet, vagy éppen egy egyéves Sláger FM prémium előfizetést. Jelentkezzenek a hablatjátékunkra. Küldjék a hablatszót SMS-ben a 0630303098-ra, vagy a Sláger FM mobil applikációján keresztül is jelentkezhetnek. Hozzánk hírek jönnek 7 órakor, előtte pedig még egy jó pörgős dal az Outkast jóvoltából. Ez már a Hiá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
6: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: Sziasztok, LL Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mist Music, LL Junior Budapest Park.

0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Letette az esküt Baka András, Magyarország új államfője. Tiltakozik a belváros, hogy vissza kell adnia több teret a fővárosnak. Új programmal segíti az iskolakezdést a Katolikus Caritas. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az új Magyarországot nem építhetjük a bosszúra, jelentette ki az újonnan megválasztott államfő Baka András, aki letette esküjét az országgyűlés rendkívüli ülésén. Beszédében úgy fogalmazott, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor komolyan át kell gondolni az állam működését, az alkotmányosságot és az ország közösségének helyzetét. Szerinte az ország súlyos válsággal küzd, amely a jogállamot, a gazdaságot, az egészségügyet, az oktatást, a gyermekvédelmet, valamint az energia- és vízgazdálkodást is érinti. Hangsúlyozta, a jogállam csak akkor működhet, ha az emberek elhiszik, hogy a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. Hozzátette, politikai meggyőződéstől függetlenül mindenkinek ugyanannyi helyet kell kapnia a jövő Magyarországán. Tiltakozik az 5. kerület polgármestere amiatt, hogy több belvárosi köztér vagyonkezelése visszakerülhet a fővároshoz. A tervezet a Vörösmarty teret, a Széchenyi teret, a Podmanicki teret és a József Attila utcát is érinti. Szentgyörgyvölgyi Péter szerint a kerület az ezek hasznosításából származó bevételeket teljes egészében a közterületek fenntartására fordítja. Úgy véli, a főváros nem tudná igazságosabban és hatékonyabban felhasználni a pénzt. A polgármester kevésnek tartja az augusztus 15-éig biztosított véleményezési időt, ezért lakossági igényfelmérést és személyes egyeztetést kezdeményezett. Új szintre emeli, legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Caritas. A szervezet az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott, hosszú távú esélyteremtésre, amelyet a Lépcsőfok programmal támogatnak. A cél, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek kapjon valódi lehetőséget a fejlődésre és a sikeres tanulásra, mondta el a Sláger FM-nek Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója.
2: Egy Lépcsőfok elnevezésű programelemet hoztunk be, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú segítség is megjelenjen az iskolakezdés nehézségei mellett, hiszen nem csak iskolatáskára és tanszerekre van szükség egy olyan gyermek számára, aki kezdi az iskolát vagy a tanévet, hanem nagyon sokszor tanév közben jelentkeznek olyan nehézségek, amit a család nem tud önerőből megoldani. Például egy fejlesztésnek a kifizetése, vagy egy korrepetálás, vagy egy olyan eszköz, ami kell a tehetséggondozásához. És ezt szeretnénk itt tanéven keresztül segíteni, az a Lépcsőfok programelem ezt szolgálja, ahol mind önkéntesek és mind professzionális segítők bekapcsolnak abba, hogy mentorálják ezeket a gyermekeket a tanév során.
1: A szeptember 15-éig tartó adománygyűjtéshez a 1356-os adományvonal hívása mellett online is lehet csatlakozni a Katolikus Caritas honlapján. 45 új vízáteresztő burkolatú parkolóhelyet alakítanának ki Zuglóban, a Zsivora Parkban. A beruházáshoz augusztus 19-éig várják a kivitelezők ajánlatait. A korábbi elképzeléssel szemben nem építenek új parkoló utcát, hanem a meglévő 127 méter hosszú út mentén hozzák létre a várakozó helyeket, így kisebb területet vesznek el a parkból. A gyeprácsköves burkolat lehetővé teszi, hogy a csapadékvíz helyben szivárogjon el, csökkentve a csatornahálózat terhelését. Ma átmenetileg alacsonyabb fokozatra kapcsol a hőség. A reggel frissen indul, néhol csak 18-20 fok van. Később a szinte zavartalan napsütésben is 28-33 fok közé melegszik a levegő, azaz pár fokot enyhül a forróság. A fővárosban 30 fok lehet a maximum. A hét további részében sok napsütés és csapadékmentes nyári idő várható. Egészen jövő hétfőig napról napra melegebb lesz.
3: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
4: 7:04, nézzük a friss ropogós közlekedési információkat. Sajnos volt egy balesetünk a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé a Kerepesi út előtt a belső sávban, legyenek türelmesek arra felé. Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as fővárosi szakaszán, ott a bevezető szakaszon több részen meglassul a forgalom, illetve többen vannak az 51-es főúton a Dunaharasztíj elkerülő szakaszon. Legyenek türelmesek. Egyébként szakaszonként benne van a pakliban már némi lassulás, például a Kerepesi úton, de főképp a nagyobb csomópontok környékén, a Soroksári úton, az Üllői úton és a Gyáli úton is azért előfordul, hogy egy-egy piros lámpaváltást azért végig kell várni. Beszéljünk a

0: korlátozásokról, azok is vannak. Sávlezárásra számíthatnak mától a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál gázvezetékjavítás miatt. Vízvezetékjavítás miatt szintén mától útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerületi Jókai utcában a Határútnál. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, ott gázvezetéket javítanak. Jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: Jó reggelt kívánok, 7 óra múlt 5 perccel, ez a Sláger reggel, hello, én Karakas Balázs vagyok. Folytatjuk kalandozásunkat Erdélyben Ciráikkal, és ebben az órában a hablatjátékunk is érkezik, úgyhogy elképesztő izgalmak, érdemes a Sláger FM-et hallgatni. Revin Linével indul a zenefolyamunk, tőle már a Love Me-t hallható.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Molnár Tamás, Majka és a Visszapillantó. Ez a Sláger reggel. Jó reggelt kívánok, 4:08 is elmúlt már. Ébredezzünk együtt hamarosan, majd Mika zenéje, egy jó rendületes dal jön, ami útközben bármerre is tartanak, jót fog tenni. Na de előtte még szólnék, hogy továbbra is várjuk a jelentkezéseket a hablatjátékunkra, melyre tét páros belépő a Neoton Familia budapesti koncertjére, két fő részére szóló belépője egy Szikora Robi és az Ergo koncertjére és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés. Küldjék SMS-ben a hablaty szót 0630 30 30 95 8, vagy jelentkezzenek a Sláger FM mobil applikációján keresztül. Most pedig továbbra is Habsburgos a Cilla, most Erdélyben kalandoznak Bautnán Zsófival közösen, és erdélyi politikai hovatartozását, és egy picit a történelmét feszegetik a folytatásban.
1: Na, arra gondoltam, Zsófi, hogy egy picit így vezessük be hallgatóinkat így Erdélybe, nem akarunk nagy töri leckét adni.
2: Jó, de egy kis professzor Cilla azért jöhet.
1: Igen, de ne legyen egy kis, de ne is legyen érettségi tétel, hogy itt megkérdezem valamelyik hallgatókat. Igen, Erdély aranykora, és akkor itt a hátra kötöm a sarkadat, hogyha nem tudod Erdély aranykora. Mindegy, kell egy kis kultúra, anyukám már semmi nincs bájton, úgyhogy egy kicsit be kell löknünk. Úgyhogy arra gondoltam, hogy azért azt látnunk kell, ugye Erdély az nagyjából szinte mindig a Magyar Királysághoz tartozott. Voltak időszakok, amikor önálló volt, vagy legalábbis volt egyfajta autonómiája, nagyon sokat hozzátettük ugye a bátoriak, ugye azon kívül később az 1600-as években föl fog emelkedni ugye a Bethlen család. Nekem egyébként nagyon édes, nagyon kedves barátnőm Bethlen Kata, és nem tudom, hogy Bethlen Julit ismered-e, aki újságíró, ugye ők is ez egy nagy dinasztia, és egyébként elég hosszan a Magyar Királyságban fönnmarad a Bethlen család. Nekem volt egy nagynéném, aki azzal dicsekedett még így a Horthy korszakban, és azt mondta, az Illésház Évának hívták, és azt mondta, és annak idején a Bethlen fiúkkal táncoltam, benne voltak a táncrendben.
2: A híres táncrendben, pont beszéltünk az Elzával.
1: A híres táncrendben, úgyhogy Erdély aranykor egyébként is megint csak egy Bethlenhez köthető, és ez nem más, mint Bethlen Gábor, aki teljes vallásszabadságot ad. Egyébként Erdélyben a Bethlenek, ha jól tudom, ők reformátusak voltak, és ugye hát ez akkor így ment az őrjöngés, ugye ez, hogy ki, hogy a reformátusok katolikusak, a Habsburgok katolikusak.
2: A törökök, tehát ott azért mindig ment ugye az Oszmán Birodalom, Habsburgok közötti folyamatos egyensúlyozás.
1: Hát és ugye azért azt ne felejtsük el, hogy azért a törökök voltak ebből a vallási szempontból a legjobb fejek. Egyébként egy nagyon jó török pasa lettem volna, ugyanígy gondolkodtam volna, mint ők. Azt mondtam volna, Muci, tőlem oda imádkozol, ahova akarsz, csak az adót fizesd ide be, mert nekem kell a puposítást.
2: Igaz, a törökök viszonylag nagy szabadságot hagytak a vallásban is.
1: Abszolút. De nagyon érdekes, mert most, amikor Cipruson voltam, ott is az volt, hogy a törököket egyáltalán nem érdekelte, hogy ki milyen vallású. Ők nem akartak senkit áttéríteni, megtéríteni, ők nem pogányoztak le, hogy de a Muci, imádkoz, amerre látsz, csak tényleg a lovettát adod, a szultánnak annyi akkora áreme, hogy nem tudod elképzelni. Millió az ügye. Úgyhogy mit akartam mondani ezzel kapcsolatosan? Igen, például ugye Erdélynek a külpolitikája, ugye itt állandóan a Bethlen Gáborék összecsaptak, nagyon sokat tett a gazdaságért Bethlen Gábor, tehát hogy a társadalomért, a gazdaságért egy elég keménykezű fejedelem volt. Mária Terézia lesz az, aki pont itt nézem az iratokat, hogy hol is van az, amikor már...
2: Ez a nagyfejedelemségi rangra emeli
1: a nagyfejedelemségi rangra fogja emelni Erdélyt, és ugye ezt megelőzően van egy 30 éves háborúnak, vagy ahogy volt az, várjál csak, már teljesen el vagyok csúszva itt mindenem.
2: Igen, a nagyfejedelemség, és akkor ugye második József az, aki nagyon sok reformot vezet be ott is, és akkor el is érkezünk a kiegyezéshez.
1: De második József ugye az Mária Teréziának volt ugye a fia, és ő nagyon bele is bukik a reformjaiba, mert ő egy ilyen központosított országot akar létrehozni, körülbelül olyan, mint a francia királyság volt, tehát bevezeti a német nyelvet, a egységes vallás, mindenki katolikus, és rengeteg korlátozás az oktatásban, és ebbe aztán később belebukik, tehát hogy a halálos ágyán, ha jól tudom, második József vissza is vonja ezeket a rendeleteit.
2: Igen, és utána 1867-ben a kiegyezéssel, amikor ugye létrejön az osztrák-magyar monarchia, akkor megint sokkal szorosabban kapcsolódik a magyar királysághoz is Erdély, és ugye ez egy nagyon színes időszak, tehát hogy Erdély ugye arról híres, hogy ott tényleg nagyon sok különböző kultúra élt együtt ugye békében, tehát magyar, székely, szász, román, zsidó, örmény, ugye ott azért egy nagyon komoly örmény közösség is megérkezik a 17. században, szóval ott is egy ilyen igazi multikulti, még inkább, mint az összes többi területen.
1: És ekkor már ugye Erdélynek se, nincs ez a teljes önállósága, tehát megszűnik. Nagyon érdekes az, ugye, hogy a magyar arisztokraták, tehát a Jósikáék, a Betlenék, a Bátoriék, a nem tudom, a nagy magyar arisztokrata családok, akik ugye kezükben tartják egész Erdélyt, és így kapcsolódnak az uralkodóhoz, és egy nagyon érdekes rész, hogy milyen rangok voltak, mert ugyanolyan nemesi rangok voltak, de nem úgy hívták ezeket a rangokat. Például, ha jól tudom, van egy ilyen, a bárói rang az például a lófő, de vannak a primórok.
2: Primórok.
1: És a primórok azok például ugye az összes főnemes az primornak tekinthető, tehát a grófok is. Ugye ez, hogyha egy kicsit így a rangkorságba belemegyünk, akkor azt kell tudnunk, hogy ugye vannak a lovagok, ugye vannak a kisnemesek, és akkor az első arisztokrata rang az a bárók, akkor a következő, az magyarul nincsen ilyen, de a vikomt, ugye a franciáknál, az a báró és a gróf között van. Nagyon érdekes, mert ez így voltak megkülönböztetve az udvarban. Nem tartozik a történelmi családokhoz. Nem, hát első
2: egy
1: bejárás.
2: Kvázi kasztrendszer majdnem, hát nem? Tehát, hogy az elég egyetben.
1: És akkor utána volt a grófok, akkor a fölött az őrgrófok, és akkor utána a herceg, főherceg, korona, minden őrület. Ami még érdekes, ugye Erdéllyel kapcsolatosan, hogy állítólag ugye azzal, hogy ugye Erdélyben aztán szépen benépesítik ugye a román lakosok, és ebben állítólag a magyar nemesek ludasak voltak, mert az olcsó munkaerőt be akarták hozni, és ezért ugye román parasztokat alkalmaztak, mert olcsóbbak voltak. Tehát például ugye, ami a mostani határhoz, ugye ez egy 100 éves határ, tehát ez régen nem volt Magyarország és Erdély között semmilyen határ, tehát ez a határ lehetett volna a természetes vonala, mondjuk a Tisza is, és akkor Békés Csaba is most Erdély lenne, és lenne egy ilyen Benyeckú, Csabonckú neve, de ugye így meghúzták ezt a határt, de hogy ezért volt Erdélynek, ugye ez a keleti részén, ugye mert minél közelebb voltunk a fővároshoz, nagyon erős a román lakosság, és általában Erdély szívében Székelyföld az, ami Erdély közepén van, tehát nekünk például anyukámnak van Icuka a takarítónő Dél-Franciaországban, és ő onnan való, Székelyföldről. Figyelj, szuper helyes emberek, nagyon bírom a tájszólásukat. Általában olyan kicsit úgy láttam a székelyeket, hogy úgy mind hát ráérünk arra, még tűnt a Patópál úr, tehát mindenre úgy ráérünk. És itt születtek nagyon sok ilyen székely vicc például ebből. Most itt össze is szedtünk.
2: Fel fogsz olvasni egy-két székely viccet. Halljuk.
1: Nézzük, hogy viccesek-e a székelyek. Bátyám, vesze van még a falu? Attól függ, melyik irányba indul. Jó, hát akkor ennyit a székely viccel. Jót nevettünk!
0: És mint tudjuk, a medve nem játék. De mik az a réa, annál inkább ezzel kívánok jó reggelt, jön a Grace

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A gratulációk mellett bírálatok is érkeztek Baka András államfő megválasztására. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén. Országos hiány alakult ki a napfogyatkozás néző védőszemüvegekből. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A gratulációk mellett bírálatok is érkeztek Baka András államfő megválasztására. A Fidesz és a KDNP méltatlannak tartja Bakát a tisztségre, mert szerintük nem testesíti meg a nemzet egységét. A két párt képviselői nem vettek részt az államfő megválasztásán és beiktatásán sem. Az MSZP elnöke közölte, tiszteletben tartják a parlament döntését és sok sikert kívánnak az új államfőnek, de továbbra is úgy vélik, hogy a köztársasági elnök személyéről közvetlenül az embereknek kellene dönteniük. Magyar Péter közben közös fényképet osztott meg az új államfővel, és Isten áldását kérte Baka Andrásra, valamint Magyarországra. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén, hogy ne szivároghasson több mérgező és rákkeltő anyag a Dunába. Az MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elhatárolta a szennyeződést a folyótól, az érintett partszakasz pedig Óbuda és a Duna felől is kordonokkal zárták le. A vállalat benyújtotta a kárelhárítási tervét, majd annak hatósági elfogadása után megkezdte a környezetvédelmét szolgáló intézkedéseket. A területen a gázgyár egykori működése következtében a beslések szerint mintegy 200 000 tonna mérgező anyag halmozódhatott fel a föld alatt. Az MVM hosszú távú megoldást is keres a teljes kármentesítésre. Ennek technológiájáról vagy ütemezéséről még nem közölt részleteket. A vállalat szerint a közeli Sziget Fesztivál látogatói nincsenek veszélyben, mivel a hatósági mérések alapján a szivárgás helyétől 3 méterre már nem mutatható ki a szennyeződés. Országos hiány alakult ki a napfogyatkozás néző védőszemüvegekből. Ma késő délután lesz látható részleges napfogyatkozás Magyarországról, a napba azonban szabad szemmel vagy hagyományos napszemüvegben nem szabad belenézni. A biztonságos megfigyelése speciális, lehetőleg az ISO szabványnak megfelelő napmegfigyelő szűrőre van szükség. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy karcos vagy sérült védőszemüveget nem szabad használni. Vasárnap zár a Szépművészeti Múzeum Vazarali 120 című kiállítása. A hétvégén hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Szombaton és vasárnap egy órával korábban 9 órakor nyit az intézmény, és szombaton 18 óra helyett 19 órakor zárja kapuit. A magyar származású, Franciaországban világhírűvé vált művész életművét bemutató tárlatot eddig több mint 50 ezeren látták. A jubileumi Vazarali év szeptember 16-ától az Óbudai Vazarali Múzeumban folytatódik, ahol megújult életmű kiállítás várja majd a látogatókat.
2: 7:30 múlt közel 3 perccel, csodaszép napot kívánok. Kellemesen süt a nap, 21-22 fok Budapesten, ez azt hiszem, hogy a lelkünket is melengeti egy picikét. Ma egyébként napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, így nyilván ebből csapadék sem várható a folytatást illetőleg. Kezdetben hideg fronti hatás érvényesül, ezért az erre érzékenyek körében a nap fejfájással, görcsös panaszokkal indulhat, ugyanakkor keringési gondok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. Sokfelé 30 fok felett lesz a csúcshőmérséklet még ma is, emiatt migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság jelentkezhet. Nem feledjük persze a közlekedési információkat sem. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton jelenleg a Rákóczi híd felé, a Kerepesi út előtt a belső sávban. Természetesen ez már torlódással jár azon a szakaszon. Elég naggyal, érdemes lehet kikerülni, bőven lehet rá azért lehetőséget találni szerintem azon a környéken. Egyébként a Kerepesi úton is lassul a forgalom, leginkább a nagyobb csomópontok környékén, de az M3-as bevezető szakaszán is egyre lassabb a haladás, úgyhogy ott is sok-sok türelem szükségeltetik. Több az autós a Budaörsi úton is, szakaszonként a Hegyalja úton is, és azért szakaszonként erre-arra az M0-áson, legfőképpen a nagyobb csomópontok környékén is benne van azért a pakliban, hogy meglassul a haladás, de alapesetben dinamikusan lehet ezeken a szakaszokon autózni. Tudjanak róla, hogy a 3-as főúton a Nagyridei elágazásnál összeütközött két személyautó, a 77-es kilométernél Hort irányába sávzárás követel figyelmet az autósoktól. Sávlezárásra készülhetnek a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál gázvezetékjavítás miatt, és lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: főszerepben. A főszereplő. Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
0: Ja, idézem, ezt idézem, azt mondjam. Irodalmi röptű, ugye? Majd a kritikai élet, így szól.
2: A Mikroszkóp színpad a Rátkai Márton Munkás Művész Klub mellékhelysége.
0: Na mit szólnak, mi? Levécéztek minket, tényleg. Jó, ügyes, igen. Ugye elgondolkodtam rajta, hogyha a Mikroszkóp a mellékhelység, akkor ugye Komlós elvtárs a vécés néni, hát világos. Ja, na de rendben van, na tessék, rendben van. Mikroszkóp a mellékenység, rendben van. Komlós a vécés néni, rendben van. Na de akkor kérdezem, hogy az újságíró, amikor benne volt, ő mi? Rendben van, kész, rendben van, igen. Na gyerünk dolgozni, mert

0: vagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Jó reggelt, ez itt a Sláger reggel, pár perccel járunk 3:48 után, szokásosan itt a hablatjátékunk, valaki pedig már itt van a vonalban, és csak arra vár, hogy Cilla dúdoljon egyet. Hogy szólíthatlak?
2: Balázs.
1: Szia Balázs, én is Balázs vagyok, akkor ketten már csak jutunk valamire, nem?
2: Igen.
1: Melyik városból telefonálsz?
2: Győrből.
1: Na, szuper, nálatok milyen az idő?
2: Most kezdünk ébredezni a napocskát. Uh-huh.
1: Akkor nincs még nagyon meleg.
2: Még nincs, hál' Isten, de később beszélti magát.
1: Abban biztos vagyok. Mi a mai programod? Mi a terved mára?
2: Még egyelőre nem tudom.
1: Akkor nem kell dolgozni. Még. Meg van mentve a nap.
2: Nem, mert leállásban nálunk. 2 hét most pihenésen vagyunk.
1: Hát mondjuk ez jól hangzik, nem?
2: Hát igen.
1: Szuper, akkor hablatyoljunk egyet, mit szólsz hozzá?
2: Jó, rendben van.
1: Megmutatom neked a dalrészletet, amit eldudolt Cilla, és abból kellene kitalálni, hogy vajon mire gondolt művész urunk.
2: Jó, rendben van.
1: Akkor jól figyelj, mutatom. Na, mit gondolsz?
2: Jó, kérdés. Nem
1: ugri be,
2: sajnos,
1: abszolút
2: semmi.
1: Passzolsz? Semmi?
2: Passzolok, igen.
1: Ó, de kár, nagyon sajnám, de azért nagyon szépen köszönöm, hogy velünk játszottál, és tartsd meg jó én szokásod, simán lehet, hogy a következő napokban jobb feladvány lesz, könnyebb.
2: Jó, oké, rendben, köszönöm szépen.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.
1: És persze a zene sem áll meg, jó reggelt kívánok mindenkinek, egy igazi vidám dal az idei foci VB egyik himnusza, Shakira és Burna Boy, tőlük most a Die Die hallható a Slágeren.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
4: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
5: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: Mostantid, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. Ha rabruhás celebet látsz,
8: indulat az elkapás.
7: Hívd a 0670 70 99 299-es számot, és segíts elkapni őket.
9: Megálltok az uramat!
7: Mert idén is az egész ország játszótér. 0670 70 99 299. Mostantid.
10: Legyen meg a macskaegérjáték!
11: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
12: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
13: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtejszín 20%-kal olcsóbban most csak

0: A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat, és meghozzák az első kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket. Nyomozók jelentek meg kedden az Országos Mentőszolgálat két budapesti telephelyén, a Markó utcai főigazgatóságon és a Róbert Károly körúti állomáson, értesült a Népszava. Alap információi szerint a nyomozók több órát töltöttek az OMS épületeiben, ahol a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. Az OMS megerősítette, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda hatósági intézkedést hajtott végre. Közölték, hogy teljes körűen együttműködnek a hatósággal, az eljárás részleteiről azonban nem adtak bővebb tájékoztatást. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- vagy mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint 114 projekt Európai Uniós támogatással valósul meg, több mint 58 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások 324 kilométernyi útszakaszt, vagyis az idei program csaknem 57%-át érintik. Magyarország valamennyi vármegyében zajlanak majd fejlesztések, Veszprém vármegyében 8 projekt szerepel a programban. A legtöbb helyen nem egyszerű aszfaltozást, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítést végeznek. Szombattól több ütemben zajló helyreállítási munkálatok kezdődnek a Gubacsi hídon, felújítják az átkelő szerkezeti elemeit, közölte a Budapest közút. A karbantartás első fázisában a híd sarúinak javítása miatt szombaton 0 órától 4 óra 22-ig, valamint vasárnap 0 órától 8 óráig teljes útlezárás lesz. Ezekben az időszakokban kizárólag a Kvassai hídon lehet áthaladni. A második ütemben, előreláthatólag októberben a dilatációs szerkezetek cseréje következik félpályás lezárás mellett. A BKK járatok a híd lezárásának idején módosított útvonalon közlekednek. Tiltakozik az 5. kerület polgármestere amiatt, hogy több belvárosi köztér vagyonkezelése visszakerülhet a fővároshoz. A tervezet a Vörösmarty teret, a Széchenyi teret, a Podmanicki teret és a József Attila utcát is érinti. Szentgyörgyvölgyi Péter szerint a kerület az ezek hasznosításából származó bevételeket teljes egészében a közterületek fenntartására fordítja. Úgy véli, a főváros nem tudná igazságosabban és hatékonyabban felhasználni a pénzt. 45 új vízáteresztő burkolatú parkolóhelyet alakítanának ki Zuglóban, a Zsivora Parkban. A beruházáshoz augusztus 19-éig várják a kivitelezők ajánlatait. A korábbi elképzeléssel szemben nem építenek új parkoló utcát, hanem a meglévő 127 méter hosszú út mentén hozzák létre a várakozó helyeket, így kisebb területet vesznek el a parkból. Halász Bence megszerezte a magyar atlétika 19. Európa-bajnoki címét. Kedd este Birminghamben 84,25 méteres fantasztikus országos csúccsal megnyerte a férfi kalapácsvetők fináléját. Németh Zsolt tanítványa 8. világversenyes érmét szerezte meg, de most először tudott aranyat nyerni. Szabados Ármin végül 8.-ként zárt kalapácsvetésben. Napos csapadékmentes időre számíthatunk. Az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérhetik az északi szelet. Többfelé átmenetileg mérséklődik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: 8 óra után 4 perccel a közlekedési híreket is mondom. Élénkül a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól és a budai alsórakparton a Lánchídtól az Erzsébet hídig is telítettebbek a forgalmi sávok. Volt egy baleset a 3-as főúton a Nagyrédei elágazásnál, két személyi autó ütközött össze. A 77-es kilométernél Hort irányába sávzárás követel figyelmet. Pest megyében Szigethalom belterületén összeütközött két személyi autó a Műúton, a Viola utcai kereszteződés környékén félpályás korlátozásra számítsanak, hosszabb lesz a menetidő. És erősödik a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon is. Telítettek a sávok az M0-as autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába, Pécel és Maglód térségében, valamint az ellenkező irányban az M5-ös autópálya és az M4-es autóúti csomópont között. Az M1-esen a kiépített terelésben a főváros felé Herceghalom és Biatorbágy között, a határ felé pedig az Óbarok pihenőhelyénél, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé szintén telítettek a sávok, de sokan vannak az 1-es főúton Biatorbágynál, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomtól, a 11-esen Leányfalu és Budakalász között.

0: Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: 8 óra múlt 5 perccel, jó reggelt, ez a Sláger reggel, hello a stúdióban Karakas Balázs, ebben az órában is kalandozunk Cilájékkal, leginkább Erdély környékén, és természetesen hozok majd izgalmas program lehetőségeket is, úgyhogy hangerült a Slágerre a munkaidő kezdetén is, na meg George Michaelre, itt a Freedom!

0: jelszót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

Billie Eilish, Birds of a Feather. Ez itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek nálunk szólnak változatosan, 4-9 után is. Én köszönöm szépen, hogy együtt töltjük a szerdai reggelt, és odakint még kellemes hűvös 21-22 fok, Budapesten szépen süt a nap, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lehet egy picit csak úgy kinézni az ablakon. Vagy éppen szabadtéren tölteni a szabadidőnket is, hiszen rengeteg jó lehetőség vár ránk Budapesten. Az egész nyarunkat végigkísérte a Városligeti Kertmozi, és természetesen a mai nap folyamán is lesz majd vetítés, hiszen augusztus 19-ig meghosszabbították az ingyenes kertmozi sorozatot. Az elmúlt 2 hónapban is fantasztikus filmeket vetítettek, és igyekeznek ezt a jó szokásukat a továbbiakban is betartani. Ma például este 6 órától a Bárányok hallgatnak lesz a vetítővásznom. A héten még pénteken lesz vetítés, majd a Sok hűhó a Semmiértel, aztán szombaton este 6 órától a Madagaszkár nézhető meg, és jövő héten szerdán is lesz még vetítés egyébként, aznap majd a Ponyvaregény tekinthető meg. Este 6 órakor lehet találkozni a 100 éves fák alatt. Jó szórakozást kívánok Whitney Houstonnal, és mivel mással, mint az egyik legnagyobb sikerével, How Will I Know?

szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Augusztus 19-én lép hivatalba az új köztársasági elnök. Egyszerre három autó gyulladt ki Budapesten. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az országgyűlés kedden a Tisza párt köztársasági elnök jelöltjét, Baka András jogtudóst választotta meg Magyarország következő köztársasági elnökévé. Az új államfő esküdtett az alaptörvény betartására és betartatására. Az alaptörvénynek megfelelően a korábbi köztársasági elnök megbízatásának idő előtti megszűnése esetén a köztársasági elnök megválasztása után 8 nappal lép hivatalba, azaz augusztus 19-én veszi át a hivatalt az államfői feladat és hatásköröket jelenleg ideiglenesen gyakorló Forstoffer Ágnes. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben. A közlemény szerint a legutóbbi szerződések összesen 4 milliárd forint közpénzt érintenek, a közbeszerzés nélkül megbízott cég tulajdonosa pedig Kaminski Fanni, Orbán Viktor sajtótanácsadója. Ő maga úgy reagált az ügyre, hogy elfogadja, hogy az új kormány felülvizsgálja elődje szerződéseit, azt viszont nem, hogy ennek során egy tisztességesen működő magyar vállalkozást kiragadott számokkal és elhallgatott tényekkel próbáljanak gyanúba keverni. Hozzátette, büszkeség a megkurcoltak közt az elsők között lenni. Három autó gyulladt ki Budapest 22. kerületében, a Ják utcában tegnap este. A tűzesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral elfojtották a lángokat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autótűz az esti órákban történt. Azt nem közölték, hogy a három személygépkocsi mitől gyulladt meg. Személyisérülés nem történt. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén, hogy ne szivároghasson több mérgező és rákkeltő anyag a Dunába. Az NVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elhatárolta a szennyeződést a folyótól, az érintett partszakasz pedig Óbuda és a Duna felől is kordonokkal zárták le. A vállalat benyújtotta kárelhárítási tervét, majd annak hatósági elfogadása után megkezdte a környezetvédelmét szolgáló intézkedéseket. A területen a gázgyár egykori működése következtében a beslések szerint mint egy 200 000 tonna mérgező anyag halmozódhatott fel a föld alatt. Vasárnap zár a Szépművészeti Múzeum Bazarali 120 című kiállítása. A hétvégén hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Szombaton és vasárnap egy órával korábban 9 órakor nyit az intézmény, és szombaton 18 óra helyett 19 órakor zárja kapuit. A magyar származású, Franciaországban világhírűvé vált művész életművét bemutató tárlatot eddig több mint 50 ezeren látták. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
2: Fél kilenc múlt több mint 2 perccel, egyelőre továbbra is gyönyörű az időnk, 22 fokot mutatnak a hőmérők, 100 ágra süt a nap Budapesten, szerintem ez egy gyönyörű szerda egyelőre. Marad is a napos idő egyébként a térségben, felhők nem is lesznek az égen, csapadék sem várható, mérsékelt marad a szél, délután a csúcsérték 29-30 fok környékén alakul majd nálunk Budapesten. A parlagfű pollenszemei közepes koncentrációban vannak jelen a légkörünkben, így ez nyilván elérte már a tüneteket okozó szintet. A következő napok az előrejelzések szerint a parlagfű pollen koncentrációja fokozatosan emelkedni fog. Bőven van miről beszámolni, ha az utak híreit nézzük. Sajnos volt egy baleset az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákospalotai körvasútsornál. Baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton és a Váci út felé a Hősök tere után a külső sávban. A 3-as főúton is volt baleset a Nagyrédei elágazásnál, két személyautó ütközött össze. Ezért a 77-es kilométernél Hort irányában van sávzárás. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, torlódásra készüljenek. Erős a forgalom az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, valamint a Budai alsórakparton a Lánchídtól az Erzsébet hídig is sok az autós jelen pillanatban. Pest vármegyében Szigethalom belterületén összeütközött két személyautó a Műúton, a Viola utcai kereszteződés környékén félpályás korlátozás van. Szentendrén erős a forgalom, lassabb haladásra készülhetnek a 11-es főúton a Szent Lászlói úti kereszteződés és a Katonai Főiskola közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Follow the Flow és a Tőlem Ne, ez pedig itt a Sláger FM. Jó reggelt kívánok mindenkinek, már augusztus 12-e van, itt vagyunk a hét közepén, szerdán. A Klárákat semmiképpen ne felejtjék el, felköszönte részem ma ők a névnaposok. Szerintem gyönyörű nap a mai, 30 fok lesz napsütés, mi kell még ennél több. Nem sokára egy jó Meredith Brooks dal, ő is énekelni fog. Mindezek mellett Cilla és Mautner Zsófi kalandjai folytatódnak. Most a piacozásról fognak beszélgetni, hiszen ez mindannyiunkkal ott van már gyermekkorunk óta, de természetesen kultúránként ez is eltér.
1: Közben meg piacozunk, és arra gondoltam, hogy egy kicsit arról is beszélgethetünk, hogy ugye a piacokon ma már, nem csak ma, hanem korábban is, nem csak vásárolunk, hanem egyébként lehet enni is. Tehát reggelizhetsz a piacon.
2: Meginni. Gyere a fényre.
1: Ugye a Fény utcai piacon, azért azt mondjuk el, oda megyek egy hétfő délután, amikor tök üres a piac, kong, de a kocsma.
2: Az tele van.
1: Az dübörög, és mindenki ott
2: találkozik. Az tele van, és a múltkor nem mondom el, hogy kivel találkoztam, egy énekes ismerősömmel, és úgy odajött, és láttam, tudod, ezt az üveges csirke tekintettel úgy nézett rám, és mondom, szia, ide, de XY, ne, szia, és mondja, hova mész? Hát mondom, megyek a sajtóshoz, én elkísérlek. És tőle először így néztem, hogy mit kísérget, tudod? A mata készen volt, tehát akkor...
1: Jó, de hát a kocsma meg a kávézó az minden piacnak a lelke, nem?
2: Az a, hát, tehát anélkül...
1: én külföldön is bárhol piacozom, akkor biztos, hogy először ott úgy csak úgy megállok, tudod, iszom egy kávét vagy valamit, és úgy figyelsz, hogy
2: igen,
1: mi történik.
2: De tudod, azért a piac és piac az más, mert azért a lehel piac azért az egy ilyen csarnok jellegű, tehát ugye nálunk például a... Ja Istenem, ezt nagyon szeretem, mindig a Rue Mouffetard-ra mentünk a nagyanyámmal piacozni, és képzeld el, hogy ugye Franciaország, mivel nyugatabbra van Párizs, azért sokkal később kell föl a nap, tehát reggel, télen reggel 8:30-9 felé a sötétbe kóborolsz, és akkor mi a nagyanyámmal ott piacoztunk, de az ilyen kirakodós piac, tudod, tehát, hogy amikor
1: ilyen pultok
2: van, egy téren van, és akkor ott piacozunk, tehát ott nem lehet úgy beülni, de például amikor lemész, ha Párizsba jársz a Beaumarchéba, ugye ez volt az első ilyen fűszeráruház, épicier, úgy hívják, ott figyelj, ott olyan kis kocsma, nem olyan kocsma, mint a Fény, mert kicsit puporsabb, meg olyan sampányosabb, de hát ott aztán minden van.
1: Minden van, de én ezeket imádom. Egyébként, ha már Erdély, akkor például pont Székely udvar helyre, ahova majd megyünk együtt is, ahol az Adorján van, ugye, akit majd hívunk is mindjárt a Cilla gasztróban, szóval ő vitt el például egy isten ilyen nagy kipakolós piac, aminek az egyik része zöldséggyümölcs, a másik meg tudod minden, tehát hogy az az igazi ilyen bolha piac jellegű, ahol mindent kapsz, és akkor ott van például az egyik leghíresebb micsező, egyébként azt fogunk is majd grillezni mindjárt itt a Praktiker grillben, hoztam,
2: szerettem.
1: És nagyon finom, hoztam hozzá pityókás kenyeret, vinetát, szóval ahogy rendje módja egy ilyen piacon, és akkor ott sütik, tudod, kígyózó sor, műanyag, a műanyag asztal, műanyag szék, ott a grillen sütögetik, és csak az van, semmi más. Tehát mics, mustár, kenyér és slusz. Ezek
2: hát ugye a piacpercekben azért azt hozzá kell tennem, ugye, hogy akkor, amikor ugye nekem megtörtént a nagyköveti kinevezésem.
1: Akkor tényleg pont egyébként a rózamamánál.
2: Akkor
1: ugye,
2: a rózamama lepénye készült a vinettába, tehát hogy aki kijön hozzánk ugye a Fény utcai piacra, és úgy dönt, ott van egy vinettabár. És ezzel szemben pedig van egy isteni francia pékség, akinek a tulajdonosa egy francia, ráadásul provanci, most nem jut eszembe a neve, de mindig találkozunk, nagyon jól beszél magyarul, tudod. Találkozunk is egyből egy bonjour, comment ça va, est-ce que vous avez du pain au raisin? Ah, mais non, mais pas du pain au raisin, mais bien sûr qu'il y a un pain au chocolat, c'est qu'on a. És akkor ott elkezdünk hablatyolni egy pillanat alatt, tudod. Szóval, hogy azért ennek a piacnak isteni hangulata van, és például a múltkor mentem, és akkor megyek ugye a Köbler Robihoz, mondom, jaj, szervusz Robikám, majd rakuljátok valami, csoda? Mondom, a rakulja nincsen, és akkor átordít. Laci, ma rakuljád, vagy micsodád van? Né, mangó van! Mangó! Kemény! Jöjjön át! És akkor így ordítanak, és akkor pingpongozva küldenek jobbra.
1: Igen, gondolj bele, hogy a kereskedők, egyébként ugye én pont a Lehelen is ott kikérdeztem, meg csináltunk is egy ilyen kis filmet, hogy azért az, hogy ők ott vannak egész nap, az előzi meg, hogy ugye nagyon sokan mondjuk hajnali 2-3-kor felkelnek, ugye mert jönnek be, mit tudom én, a Lehelre, Galga Hévíz, Vác felől sok környező településről. Galga Hévízről járnak be tényleg a lehet csarnokban nagyon sokan termelők, és akkor felkelnek ahhoz, hogy beérjen, 4 órára beér a piacra, akkor van 2 órája, hogy kipakoljon, mert 6-kor nyit, azt hiszem, talán a Fény utca is 6-kor nyit, lehet csarnok 6-kor nyit, tehát az, hogy te odamész, nem mész, de mondjuk azért sokan oda mennek reggel 6-kor, azt megelőzi az, hogy már 4 órakor ők ott pakolnak.
2: Elképesztő.
1: Tehát elképesztő. És ha már étel, akkor gyorsan azért a Leherről is a mi csarnokunkból, csarnok az én piacomról is, hadd ajánljam, nagykövet asszony, hogy nálunk képzeld el, hogy van egy isteni lángosos, az a Fény utcai piacon is nagyon jó egyébként, nálunk Zsani van, akinek van egy olyan káposztás lángosa, képzeld el, hogy a lángos tésztába belegyúr ilyen dinsztelt káposztát, és valami eszméletlen, szerencsére nem kóstoltam ezt korábban, csak mostanában, de nagyon rá lehet kattani, valami elképesztő. Úgyhogy ha valaki a Lehel csarnokban megy, akkor Zsanit kell meg keresni, és a káposztás lángost kóstoljátok meg.
2: És ami még nagyon izgalmas, arról holnap fogunk beszélni, de nagyon jó, ugye kint van mind a két piacon az Ocean Food, ahol folyami halak is vannak, és például ugye az a könyv, amiben ugye te részt vettél az erdélyi lakomában, abban több folyami halas recept is található, mert ugye az erdélyi konyhában meghatározó volt ugye a folyami hal is, nem csak az nyilván, de hogy létezett, tehát hogy például a folyami hal, az kapható.
1: Kapható, plusz, hogyha akkor az erdélyi konyhához kapcsolódunk, ugye lassan indul majd a paddizsán szezon, ugye a vineta, amihez már neked is van bárdod, és tudod, hogy hogy kell készíteni.
2: Igen, megmondom, hogy...
1: Elhagytad a bárdodat.
2: Nem, megvan a fabárdom.
1: Na, majd ellenőrzöm.
2: Nem, mert tényleg megvan, vinetás fabárdom van, de múltkor elkezdtem vele dolgozni, hát ezt a pepecs munkát, tehát ne haragudjál már, hát azért a Thermomixbe belököm, pif, egy taka. Jó, tudom.
1: Thermomixbe, hát ez meg se hallottam, tudom, komolyan, érted? Tudom. Most a fél Erdély azonnal dob egy hátast.
2: Azt fogom csinálni, hogy minden videó felvételben a bárdal dolgozom. Jaj, nagyon sok.
1: Bevágom. Miközben pörög a Thermomix.
0: Végül is mindenre van megoldás. Cillával és Mautner Zsófival kalandozunk a folytatásban is, majd még Erdélyben, és persze az egész Habsburg Birodalomban a következő napokban. Addig Olivia Dean is énekelni fog, mindjárt jön a Man I Need, most viszont Meredith Brooksnak adom át a stafétát. Hey, itt a Bécs!

ennél több egy ilyen könnyed napsütéses reggelre. Olivia Dean és a Man I Need nálunk a Sláger FM-en, és ne felejtjék, a következő órában is újraíjjuk a Habsburgos Attila legjobb pillanatait. Erdélyben és annak környékén kalandozunk, úgyhogy mindenképp érdemes a Sláger FM-mel tartani. Na meg azért is, mert hamarosan mondom a közlekedési információkat, bőven van miről beszámolni. The Weeknd dala pedig addig szól, akár a munkahelyen, akár az autóban. Save your tears!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására? Múltból épített jövő. A koncertsó színpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
6: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: Mostantid, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. Ha rabruhás celebet látsz,
8: indulat az elkapás.
7: Hívd a 0670 70 99 299-es számot, és segíts elkapni őket!
9: Megálltok az uramat!
7: Mert idén is az egész ország játszótér. 0670 70 99 299. Most van téd!
10: Legyen meg a macskaegérjáték!
11: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
12: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Sulyog Tamás elmozdítását vizsgálja az Alkotmánybíróság csütörtökön. Augusztus végétől ismét változik a 81-es troli útvonala. Országos hiány alakult ki a fogyatkozásnéző védőszemüvegekből. Jó napot kívánok, Szendői Fibori vagyok.

0: tehát 12 éves időkorlátot, valamint az alkotmánybírák 70 éves korhatárát. Találékony ingatlancsalókat fogott el a TEK. A bűnbanda még a Szent János kórházban is megrendezett egy jelenetet, hogy meggyőzzenek egy gyanakvó vevőt. A belgyógyászaton egy köntöst viselő idős nőt mutattak be neki, aki halálos beteg lakástulajdonosnak adta ki magát. Még kanült is helyeztek a karjába, írja a Blik. A csalók ezzel akarták elhitetni, hogy az ingatlanokat sürgősen, valós indokkal kínálják eladásra. A banda hamis személyi igazolványokat és okiratokat is felhasznált a tulajdonjogok átírásához. Egy károsult csak az ügyfélkapujára érkezett értesítésből tudta meg, hogy 20 ingatlanját más névre jegyezték be. A csoport 48 éves feltételezett vezetőjét és 45 éves társát a terrorelhárítási központ fogta el. Egy román állampolgárságú társukat továbbra is körözik. Az ügynek eddig 10 érintettje van. Augusztus végétől ismét változik Budapesten a 81-es trolibusz útvonala. A járat meghosszabbítva, az Ősvezértere és a Mexikói út mellett, az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül egészen a Dózsa-György úti metróállomásig jár majd. A változtatást a BKK társadalmi egyeztetésén résztvevők többsége támogatta. Az új útvonal közvetlen átszállásmentes kapcsolatot teremt Zugló, Angyalföld és a 3-as metró között, valamint a Mexikói út felől is könnyebben elérhetővé teszi a BVSC úszodát. Országos hiány alakult ki a napfogyatkozás néző védőszemüvegekből. Ma késő délután lesz látható részleges napfogyatkozás Magyarországról, a napba azonban szabad szemmel vagy hagyományos napszemüvegben nem szabad belenézni. A biztonságos megfigyelése speciális, lehetőleg az ISO szabványnak megfelelő napmegfigyelő szűrőre van szükség. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy karcos vagy sérült védőszemüveget nem szabad használni. 45 új vízelteresztő burkolatú parkolóhelyet alakítanának ki Zuglóban, a Zsivora Parkban. A beruházáshoz augusztus 19-éig várják a kivitelezők ajánlatait. A korábbi elképzeléssel szemben nem építenek új parkoló utcát, hanem a meglévő 127 méter hosszú út mentén hozzák létre a várakozó helyeket, így kisebb területet vesznek el a parkból. Több mint 100 éves melegrekordot állított be Budapest kedden. Augusztus 11-én sokfelé emelkedett 35 fok fölé a hőmérséklet az országban. A Hungaromet közlése szerint Budapest-Újpest állomáson 37,9 Celsius fokot mutattak a hőmérők kora délután. Ez megegyezik az erre a napra vonatkozó napi maximum hőmérséklet budapesti rekordjával. Ezt még a fővárosban 1921-ben regisztrálták a Gellért-hegyen. Meleg rekord ma biztosan nem lesz, mert egy hidegfront hatására felfrissült a levegő. A sok napsütés mellett 28 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet, a szél néha kellemesen fúj majd. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájak fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek. Csapadék sehol sem lesz. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, délután 27-32 fokot mutathatnak a hőmérők. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Azt szokták mondani, hogy a bajt nem kell keresni az önmagától, és ez sajnos igaz is. Baleset történt ugyanis a 10. kerületi Bihari utcában, a Fertő utcánál, ott sávlezárásra készüljenek. Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán is, a Rákospalotai körvasútsornál. A 3-as főúton is baleset történt, a nagyrédei elágazásnál ütközött össze két személyautó, a 77-es kilométernél a Hort irányába a sávzárás van. Aztán az M1-esen Budapest felé a kiépített terelés végénél összeütközött egy kamion és egy személyautó. A külső sávon halad a forgalom, de nagyjából 2-3 kilométeres a torlódás. Számítsanak arra, hogy az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon most vágják az útmenti sövényt, az 54-es és az 52-es kilométerek között le van zárva a belső sáv, na-na, hogy alakul a torlódás, közel 3 kilométeres hosszúságú már. Szentendrén a kiépített munkaterület mögött jelenleg lassabb haladásra készülhetnek a 11-es főúton a Rózsa utca és a Sztaravodai út közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon. Erős a forgalom az M0-as autóút keleti szektorán, az M1-es autópálya irányába, Vecsés és Gyál között kell némi torlódásra készülni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 9:05 perccel, csodaszép szerda reggelt kívánok. Hello, a mikrofonnál Karakas Balázs még ebben a 60 percben, Cilláék pedig kalandoznak méghozzá Erdély egyik igazi gasztronómiai különlegességével. A kürtös kalácssal fogunk megismerkedni, és persze most Gyuk Gyumonttal a folytatásban. Rajta jön az Ocean Drive.

0: Az Ásvet zenéje a Shine. Csodaszép reggelt kívánok, 9:40 is elmúlt már. Ez a sláger reggel. Jó munkát a dolgozóknak, jó ébredezést a mostkelőknek. Hát egészen kellemes rájuk az idő. 22-23 fok a fővárosban. Szépen süt most a nap, úgyhogy egy élmény gyakorlatilag most bárhová elmenni. Apropó bárhová elmenni. A kürtös kalácsról tudjuk jól, hogy Székelyföldön az igazi. Szilájék most abba az irányba indulnak.
1: Jó reggelt, drága hallgatók!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Szilagasztróban vagyunk.
2: Hát, mi másban lennénk, és pont azt akartam neked mondani, hogy képzeld el, Zsófi, hogy nálunk, ez tudod, ez chez nous en France, tehát nálunk Franciaországban, Monacóban van lent a kikötőbe, ha jössz, majd megmutatom, egy kürtös kalácsos. És most már azt hiszem, Mantonban is nyitottak, az ott van Monacó mellett 5 kilométerre Manton, anyukám ott lakik, és ez a kürtös kalácsosról én nem is tudtam, hogy ez egy erdélyi.
1: Na hát, mivel kalács. Ugye az erdélyi gasztronómiában kalandozunk. Ma ugye az Osztrák-Magyar Monarchia nyomában utazunk az egész héten, és ma erdélyi napot tartunk, az erdélyi konyhával, gasztronómiával foglalkozunk, úgyhogy természetesen nem lehet az erdélyi gasztronómiáról úgy beszélni, hogy ne veséznénk ki egy kicsit a kürtös kalács történetét és sajátosságait, úgyhogy vendégünk András Tünde, a Vitéz kürtös egyik alapítója. Úgyhogy Tünde, téged szeretnénk egy kicsit kikérdezgetni arról, hogy ugye a kürtös kalács egyrészt a székelyföldi öregek állítása szerint a kályhacsőről kapta a nevét.
3: Pontosan.
1: Ez vajon igaz-e?
3: Ezért is kürtős kalács a neve, tehát hosszú ővel és egybe írva, mert a kürtőcsőre emlékeztet, amikor ugye a, hát nem ekkora az otthoni valódi erdélyi kürtős kalács, biztosan találkozta, hogy ez legalább ilyen 35-40 centi az eredeti méret, és abból, amikor a sütőfát kihúzzák, és egyébként is forrói, és akkor úgy gőzölög, és ontja magából a meleget, akkor úgy néz ki, mint egy kürtőcső, ami ugye otthon a kályhacsövet jelenti. Úgyhogy innen kapta valóban a nevét, hogy kürtős kalács, és ezért hosszú és egybeírva.
2: Én azt nézem, hogy ugye többféle ízzel van, hogy melyik az eredeti.
3: Kérlek szépen, hoztam az eredetiből is, vaníliás, diós és fahéjas, tehát ez a három az, amit mindig,
1: ami a hagyományos.
2: De, bocsánat.
3: Tulajdonképpen a cukormázas, a sima cukormázas.
2: Igen, mert azt akartam pont kérdezni, hogy honnan volt vaníliájuk mondjuk az Erdélynek annak idején, ugye azért az egy messzi, távoli
1: fűszer. De egyébként ilyen gyarmatáru, meg fűszer, az volt mindig.
3: Igen, tehát mandula is volt. Például volt, abszolút.
2: Komolyan,
3: tehát manduláról abszolút
2: vaníliát írnak. Vaníliát Madagaszkáról.
1: Ja, úgy nevezett gyarmatáruként futottad a fűszerek, igen. Kávé, tea, az azért úgy mindig
3: jelen volt. De egyébként csak
1: volt.
3: Azért nevezzük most így, mert hogy sima, vagy szimpla, vagy üres, tehát otthon például így is nevezik.
1: Üres
3: vagy a sima, tehát hogy ez a, amint csak cukormáz van, az az eredeti egyébként, de hogyha nagyon vissza akarunk menni a történelembe és a történetébe, mert ugye ez több mint 250 éves hagyománnyal rendelkező süteményről beszélünk, akkor ott a cukor még nem volt képbe, tehát az 1784-es években
2: már
3: van az első...
2: Nyilván az is egy gyarmatáru volt akkor.
3: Az első feljegyzés egyébként német nyelvterületről került az erdélyi fejedelemségek udvarába, és az első feljegyzés az Gróf Mikes Mária Kelemenné szakácskönyvében van.
1: És az a Spießkuchen, ez volt az első eredeti elnevezés.
3: Igen. És egyébként nagyon sok német kifejezés van, például Baumkuchen, Baumstritzel, ezek mind arra utalnak, hogy fa sütemény, hát ugye aki németes nem kell lefordítani, ugye?
2: és
3: ugye az az egésznek a közös alapja, hogy egy kelt tészta valamilyen módon fára, felhordva, tekerve, és parázs vagy élő tűz mellett, fölött tekerve sül meg. Tehát ez az egésznek a közös alapja. És aztán ugye nyelvterületenként, meg helyszínenként alakult ki az, ami nálunk a kürtös kalács, vagy a cseheknél, szlovákoknál a tredelnyik, vagy németeknél a Baumkuchen, de ez az alapja, igen.
2: És azt nézem, hogy ugye a kürtös kalács Magyarországra csak később, tehát a mostani Magyarországra 1856-ban fog megérkezni.
1: Legalábbis az az első írott recept.
3: Így van.
2: Ez az első írott recept.
3: Mert egyébként érdekes, mert egy 1790-es komáromi színdarabba szerepel a kürtös kalács.
1: És akkor te egyébként eredet úgy is mondod, hogy kürtős kalács, tehát te hosszú üveg, hosszú ővel kéne
3: pontosan,
1: igazából mondanunk, csak senki nem úgy mondja.
2: Tündi, azt hagyd kérdezze meg, hogy mi a története, ugye minden minden ilyen sikersztorinak, mint a vitézi kürtős kalács, van egy történet. Honnan indul ez?
1: Vitéz. Mielőtt rögtön azt mondják, na már a vitézinek is van egy kürtős kalácshozója.
2: Igen, vitéz, de a vitézi sztori, úgy értem. Érted?
3: Értjük, értjük jól.
2: Hát ne haragudj, Zsófi, engemet magyarból. Hát szóval megfogtál.
1: Megfogtál.
2: Szóval mi a sztoria ugye a vitéz kürtős kalácsnak?
3: Én 23 éve csöppentem ebbe a történetbe. Nagyon érdekes, mert Erdélyben én 24 kilométerre lakom. Nekem van egy üzlettársam, ő Bálint Gáspár, és az ő anyukájától, meg nagymamájától származik a recept, meg ez az egész kürtöskács szeretete, sütése és úgymond biznisz csinálása belőle, hogy így csúnyán fogalmazzak. És nagyon érdekes, mert mondom, 24 kilométerrel arrébb, én egyáltalán nem sütöttünk, mi otthon nem sütöttünk kürtöskácsot, csak kürtös fánkot, amit olajban ilyen kis rudakra tekerve sütöttük. Viszont Székely-Lengyel falván, meg Székelyudvarhely környékén, ott ők úgy nőttek fel, hogy minden hétvégén sütött a nagymama kürtöskácsot. És egyébként a sztori innen indul, hogyha már ezt kérdezted, hogy Gáspár nagymamája ugye otthon ülő háziasszony volt, hát tehát a kis keresetét ki akart egészíteni valamivel, és akkor hétvégén sütött kenyeret, kenyértésztát megmaradt, kicsit átvariálta, és rögtön sütött belőle kürtöskácsot, lement a helyi strandra, vagy korondra az árusokhoz, és gyakorlatilag eladta a kosárkájából a kis kürtöskácsot. És én is úgy képzeljétek el, mondom, 24 kilométer arrébb laktam, vagy születtem, és emlékszem, ahogy a strandon ültünk, és vártuk a piros, pettyes, kötényes nénit, hogy hozza a kürtöskácsot. És én akkor még nem ismertem őket. Tehát, hogy ilyen nagyon szépen összefűződnek a szálak, aztán így belecsöppentem, Gáspárnak a szülei, mivel látták, hogy van erre érdeklődés, a 2000-es években elkezdtek ezzel foglalkozni, és akkor emlékszem, hogy először egy testvérvárosi kapcsolat által, emlékeztek 2000-es években, akkor indultak ezek az expók mindenfele itt a városokba, és akkor így meghívtak, hogy mutassuk be, és akkor mi eljöttünk.
4: Ott született.
3: Igen, és akkor ötlet. Így eljöttünk, hogy Székelyudvarhelyről jöttünk, mesterségünk címere kürtöskács készítő, és akkor ott megtetszett, hogy az emberek álltak, csillogó szemmel várták, hogy kisüljön a kürtöskalács, miért lyukas, miért forog, hogy készült. Tehát akkor a 2000-es években ez nagy kuriózum volt, és akkor tért vissza úgymond a köztudatba.
4: És mi az oka szerinted annak, hogy ez a kürtöskalács most már tényleg egy akkora trend lett, nem csak Budapesten, hanem ugye külföldön, nem véletlen, hogy Monakóban, Rióban, Tel Avivban, mindenhol találunk rengeteg kürtöskalácsost. Szóval, hogy minek köszönhető ez, hogy mikor toldatálódik ez vissza, hogy ez ennyire meghódítja az egész világot?
3: Hát itt Magyarországon például ugye a 2000-es évek után bejöttek a városnapok, falunapok, újra az emberek ünnepeltek,
2: van a kürtős kalács fesztivál
4: is van.
3: Hát azt is mi szerveztük, mert azt gondoltuk egy idő után, hogy a kürtöskács már megérdemel egy saját fesztivált, mert hát már annyi mindent tud. De egyébként ez a titka, hogy a kürtöskács az egy abszolút hangulattermék. Oda kell egy fesztivál hangulat, elmész előtte, látod, hogy forog, aranybarna, cukor folyik körbe, megy az illata, és az ember sorba áll, érte is megveszi.
0: Főleg, ha jön az illata, ugyebár. Cilláékkal kalandoztunk Erdélyben, nekik köszönöm szépen a közreműködést. Holnap Horvátország és Szlovénia a terítéken, Adria, Abbázia, Bledito, monarchiabeli üdülőhelyek, és hát persze a finom tengeri herkentjük. Meg az a gyönyörű látvány, a sós víz. Hát megvan azért a maga életérzése. Holnap a Sláger reggelben. Mindezek mellett átadom a stafétát most egy igazi belevaló világsztárnak. Benson Boone-tól a Beautiful Things érkezik. Itt a Slágeren.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Így a reggeli órákban nagyon kellemes az idő, jelenleg 23 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, legalábbis a miénk itt a Márvány utcában biztosan. Napos időre számíthatnak a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, így nyilván csapadék sem várható, a szél is mérsékelt marad. Délután 30 fok környékén tetőznek majd a csúcshőmérsékleti értékek. Mindezek mellett arra számítsanak, hogy az UV-sugárzás azért erős lehet, így például aki strandra menne a mai nap folyamán, vagy olyan tevékenységet végezne, hogy sokat kell a szabadban tartózkodnia, gondoskodjon a megfelelő bőrvételemről. Jó utat kívánok, bármerre is közlekednének, nézzük, mi újság az utakon. Korábban volt egy baleset a 3-as főúton a nagyrédei elágazásnál, ott két személy autó ütközött össze. A 77-es kilométernél Hort irányába sávzárás követel figyelmet. Az M1-esen is volt egy baleset a Budapest felé vezető oldalon, a kiépített terelés végénél ütközött össze egy kamion és egy személyautó. Megy a külső sávon ott a forgalom, de azért egy 2-3 kilométeres torlódásra készülhetnek. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az útmenti sövényt vágják. Az 54-es és az 52-es kilométerek között van lezárva a belső sáv. Van egy kis torlódás, nagyjából 2-3 kilométeres hosszúságú. Szentendrén is lehet némi torlódásra számítani. A kiépített munkaterület mögött lassabb lehet a haladás a 11-es főúton a Rózsa utca és a Staravodai út között a Budapest felé vezető oldalon. Erős forgalommal találkozhatnak még a Budapest környéki utak közül az M0-as autóút keleti szektorán, az M1-es autópálya irányába Vecsés és Gyál között. Illetve Budapesten még azért a főbb körutakon, átvezető utakon vannak helyek, ahol lassabb a haladás. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

A halott pénz és a szívedből minden kell, csodaszép reggelt, ez a Sláger FM 3/4-10 előtt járunk már napsütéssel, könnyed nyárias hangulattal itt a munkahét kellős közepén. Odakint jelenleg olyan 22-23 fokot lehet mérni, úgyhogy abszolút jó kell, hogy legyen a hangulat, pláne azért, mert nagyon jó programok várnak ránk ezen a héten. Például a Dunapart egyik legkülönlegesebb természeti jelenségének nyomába tudunk eredni holnap a Szentendrei Kacsakőnél, ahol a Dunavirág Fesztivál vár minket. És hát természetesen az egészet felhúzták között egy ilyen kulturális elképzelésre, fotókiállításokkal, tematikus sátrakkal, ökológus és a WWF Magyarország szakértőinek társaságában tudományos érdekességekkel, sok beszélgetéssel és játékokkal várnak mindenkit, aki szeretné együtt üdvözölni a gyönyörű, törékeny, titokzatos kis lényeket, vagy a dunavirágokat. Be lehet kapcsolódni, lehet kérdezni és sok mindent tanulni. Holnap délután 5 órától indul majd a program. A Szentendrei Kacsakőnél jó szórakozást kívánok hozzá Alex Warrennel, akinek augusztus végén jelenik meg a második albuma, amit kíváncsian várunk. Alex Warren addig is itt van egy vadonatúj zenével, ez a Passenger.

vegan rocker Bryan Adams Melanie C-vel. A Vanier Gonszolt itt a Sláger FM-en pár perccel délelőtt 10 óra előtt, ami azt jelenti, hogy mára érkezik Jekkel Dani, 10-től délután 4 óráig a munkaidőt vele tölthetik, és én is érkezem majd legközelebb holnap reggel a Sláger reggellel 6 órától, amikor Cilával és Mautner Zsófival ismételten újraíjjuk a Habsburgos Attila legjobb pillanatait, holnap pedig Horvátországról és Szlovéniáról lesz szó kifejezetten. Én már a búcsúzom, Kungzal itt a This Girl, Karakas Balázs kicsekkol, legyen szép a napjuk!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
4: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
5: Sziasztok, LL Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mish Music. LL Junior Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.

0: részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Sláger FM.
5: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Helikopterrel indult szemlére Magyar Péter Pakson. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon. Whitney Houstont ábrázolja a legújabb Barbie baba. Jó napot kívánok, Szentőfi Bori vagyok. A honvédelmi miniszterrel helikopterrel indult el Magyar Péter Paksra terepszemlére. Erről a kormányfő a Facebookon számolt be. Azt írta, a fontos kormányzati döntések előtt a vízügyi szakemberek és az erőmű vezetői fentről is bemutatják a kialakult helyzetet, és felvázolják a mérnökök által megtervezett hosszú távú megoldási lehetőségeket. A kormány ma Pakson ülésezik, hogy olyan beruházásról szülessenek döntések, amely hosszú távon kezeli az alacsony Dunai vízszint okozta fennakadásokat az

0: rendezésekkel együtt. Karácsony Gergely szerint ezzel évente csaknem 500 ezer tonna szén-dioxid kibocsátást lehetne megelőzni. Ez megközelítőleg annyi, amennyi Budapest teljes lakosságának egy éves áramfogyasztása során kerül a légkörbe. A főpolgármester úgy véli, a terv a kormány és Budapest partnerségével rövid időn belül megvalósítható lenne. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon, erősítette meg a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint a baleset kedden délután a Batthyány utcában történt, ahol egy gépkocsi elütött egy vele párhuzamosan közlekedő kerékpárost, majd kisodródott és felborult. A balesetben a kerékpáros középkorú férfi a helyszínen életét vesztette, a gépkocsiban utazó 4 ember pedig megsérült. Az ügyben halálos közúti közlekedési baleset okozása miatt indult eljárás. Nyomozók jelentek meg kedden az Országos Mentőszolgálat két budapesti telephelyén, a Markó utcai főigazgatóságon és a Róbert Károly körúti állomáson, értesült a Népszava. Alap információi szerint a nyomozók több órát töltöttek az OMS épületeiben, ahol a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. Az OMS megerősítette, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda hatósági intézkedést hajtott végre. Közölték, hogy teljes körűen együttműködnek a hatósággal, az eljárás részleteiről azonban nem adtak bővebb tájékoztatást. Whitney Houston előtt tiszteleg legújabb Barbie babájával a Mattel. A figura az énekesnő I Wanna Dance With Somebody című slágerének ikonikus videóklipjében viselt ruháját és megjelenését idézi. A babát Whitney Houston augusztusi születésnapjához kapcsolódva adták ki, és először egy atlantai jótékonysági gálán mutatták be. A készítők célja az volt, hogy részletgazdagon és hitelesen jelenítsék meg a 2012-ben elhunyt világsztárt. A Mattel rengeteg sztárt jelenített meg már Barbie babaként, mások mellett Tina Turnert, Shakirát, Beyoncé-t, Cher-t és Jennifer Lopez-t is. A történelmi személyeket bemutató Inspiring Woman sorozatban pedig többek között Frida Kahlo, Amelia Earhart, Rosa Parks vagy Jane Goodall is megjelent. Sok napsütés várható, csapadék ma sem lesz, a szél helyenként megélénkül. A hőség enyhült egy kicsit, így 28-32 fokot mutathatnak a hőmérők délután. Holnap a vékony fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, délután pedig 27-32 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé a kiépített terelés végénél összeütközött egy kamion és egy személyautó. A 16-os kilométernél a külső sávon megindult a forgalom, de a torlódás 2-3 kilométeres. Kicsivel távolabb a munkaterület mögött az M1-es autópályán összeütközött 3 személyautó, ezért a határ felé vezető oldalon az 56-os kilométernél a sérült járművek a külső sávot foglalják el, torlódik ott a forgalom. A 3-as főúton a Nagyrédei elágazásnál összeütközött 2 autó, ezért a 77-es kilométernél Hort irányába sávzárás követel figyelmet. Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya irányába a 48-as jelű Jászberény Maglód Rákoskeresztúr csomópontnál a lehajtósáv kezdeténél egy műszaki hibás kamion állt meg a külső sávban. Torlódás nem alakult ki, de fokozott figyelemmel érdemes közlekedni az érintett szakaszon. Az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába Tatabánya térségénél burkolati jeleket festenek, ezért az 57-es és a 61-es kilométerek között a külső sávot lezárták, ott a torlódás 2-3 kilométer hosszú.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a Sláger napközben a mikrofonnál, innentől kezdve Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy a mai napot is együtt töltjük és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. Katy Perry, utána pedig Destiny's Child, ez az első kétszere, indulunk.

Épp a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Justin Bieber-től egy nagy kedvenc, egy igazi szép zene, a Ghost. Ez szólt az előzőekben, aztán menjünk tovább, beszéljünk arról, hogy most talán annyira nincsen hatalmas nagy meleg, mint a múlt héten, de így is beállította a 100 éves fővárosi melegrekordot a Kánikula. A Hungaroring szerint a tegnapi napon, augusztus 11-én, kedden délután Budapest-Újpest állomásán 37,9 Celsius fokot mértek, ami pontosan megegyezik az 1921-ben felállított eddig érvényes budapesti napi maximum hőmérsékleti csúccsal, úgyhogy hát ez egy olyan rekord, aminek annyira nem örülünk, de hát ez van. Michael Jackson, Thriller, ezzel folytatjuk.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, most pedig érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, aztán Dua Lipa és a Dance the Night nyitja az óra második felét. Tételkörzetünkben a mai napon napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható, általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél, délután aztán 30 fok körül alakul a hőmérséklet. A holnapi napon is a napsütési lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, de holnap sem kell csapadéktól tartanunk, sajnos. Budapesten tart a villamospálya karbantartása, a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással, csak a két külső sáv járható, torlódásra kell készülni a Remíz utcától. A Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárták a belső sávot, szegélyépítés zajlik ott, a Kerepesi úttól lassú haladásra készüljenek. Az M1-es autópályán Budapest felé a kiépített terelés végénél összeütközött egy kamion és egy személyautó. A 16-os kilométernél a külső sávon már megindult a forgalom, de a torlódás még mindig 2-3 kilométer hosszú. Kicsivel távolabb, a munkaterület mögött az M1-es autópályán összeütközött három személyautó, ezért a határ felé vezető oldalon az 56-os kilométernél a sérült járművek a külső sávot elfoglalják, torlódik a forgalom. Az M1-esen szintén Hegyeshalom irányába Tatabánya térségében burkolati jeleket festenek, ezért az 57-es és az 56-os kilométerek között a külső sávot lezárták, 2-3 kilométer ott a torlódó kocsisor hossza, és a 3-as főúton a nagyrédei elágazásnál összeütközött korábban két személyautó, ezért a 77-es kilométernél Port irányába sávzárással lehet utazni. Óvatosan közlekedjenek arrafele, és jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. Sláger FM.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Now this is

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a Sunrise Avenue búcsúdala, a Hollywood Hills, ami abszolút átadja azt az érzést, amikor valahonnan úgy érezzük, hogy mennünk kell, hogy mi nekünk ott már nincsen jövőnk, hogy valahol máshol van dolgunk. Na ezt az érzést énekelte meg a Sunrise Avenue. A következőkben a New Level Empire-rel folytatjuk, akiknek a nevében, nevükben benne van a zenekar egyik tagja, DJ Nyúl, talán ezt eddig nem tudtuk, viszont tényleg így van. Jön tőlük a Valahol Denizzel közösen itt a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Vidéki polgárőrök érkeznek Budapestre. Olcsóbb, de látványos ünnepségsorozattal készül a kormány augusztus 20-ára. Ámokfutó autós menekült a rendőrök elől a Velencei tónál. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Vidéki polgárőrök érkeznek Budapestre, hogy segítsék a rendőrség munkáját és erősítsék a közterületek biztonságát. Az Országos Polgárőr Szövetség az Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezésű akciót azt követően indította el, hogy több kerület vezetése is a romló közbiztonsági helyzetre hívta fel a figyelmet. A programhoz elsősorban 7 Budapesthez közeli vármegye polgárőreit várják, de az ország bármely egyesületéből lehet jelentkezni. A vidéki polgárőrök járőrözéssel, jelzésekkel és

0: célra, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Ismertette, a program reggel 8-kor zászlófelvonással és tisztavatással kezdődik a Kossuth téren, majd légiparádé, családi, kulturális és zenei rendezvények várják a látogatókat. Az este fő eseménye a 21 órakor kezdődő 30 perces audiovizuális show lesz, amely vetítést, zenét, lézert, drónokat és pirotechnikát kapcsol össze. A korábbi 20 percnél hosszabb tűzijátékot idén 10 percesre rövidítik, és a produkció fináléjaként mutatják be. A műsorban 2000 drónt is bevetnek, a Gellért-hegy pedig tűzvédelmi okokból kimarad a helyszínek közül. A látványosságot a budai oldalról, a Lánchíd és a Margit híd közötti területről lehet majd a legjobban követni. A kormány szóvivő azt is elmondta, hogy a korábbi szervezőnek kifizetett több mint 8 milliárd forintos előleg elszámolása és részleges visszaszerzése még folyamatban van. Ámokfutó autós menekült a rendőrök elől a Velencei tónál, végül egy napraforgó táblában drón segítségével fogták el. A járőrök Velencén akarták ellenőrizni a lejárt műszaki vizsgájú autót, annak vezetője azonban továbbhajtott. Menekülés közben számos szabálytalanságot elkövetett, veszélyeztette a szembejövőket, és többször a rendőrautó felé kormányozta járművét. Az autóban utazó 4 ember menet közben kiugrott a kocsiból. A sofőr a 7-es főútról egy kerékpárútra, majd egy napraforgó táblába hajtott, ahol az autó elakadt és kigyulladt. A menekülő férfit rendőrségi drónnal találták meg és fogták el. Kiderült, hogy a 49 éves győri férfinak még jogosítványa sincs, eltiltás hatálya alatt vezetett. A nála talált mobiltelefont pedig egy nappal korábban lopta. A rendőrség több mint 30 szabálysértés, valamint több bűncselekmény gyanúja miatt indított eljárást. 3 autó gyulladt ki Budapest 22. kerületében, a Ják utcában tegnap este. A tűzesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral elfojtották a lángokat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autótűz az esti órákban történt. Azt nem közölték, hogy a 3 személygépkocsi mitől gyulladt meg. Személyi sérülés nem történt. Az elmúlt napok hőségénél ma sokkal kellemesebb az idő. A fővárosban most 25-26 fokot mérünk, délutánra legfeljebb 30-32 fokig emelkedhet a hőmérséklet, mindezt erős napsütés kíséri. Felhőkkel és esővel ma nem találkozhatunk. Késő estére 18 fokig hűl le a levegő. Holnap is mérsékelten meleg nyári idő várható sok napsütéssel, a hétvégére viszont visszatérhet a kánikula. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Budapesten tart a villamospálya karbantartása, a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással, csak a két külső sáv járható, torlódásra kell készülni a Remíz utcától. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárták a belső sávot, szegély építés zajlik ott, a Kerepesi úttól lassú haladásra készüljenek. Az M1-es autópályán Budapest felé a kiépített terelés végénél összeütközött egy kamion és egy személyautó. A 16-os kilométernél a külső sávon már megindult a forgalom, de a torlódás még mindig 2-3 kilométer hosszú. Kicsivel távolabb, a munkaterület mögött az M1-es autópályán összeütközött 3 személyautó, ezért a határ felé vezető oldalon az 56-os kilométernél a sérült járművek a külső sávot elfoglalják, torlódik a forgalom. Az M1-esen szintén Hegyeshalom irányába Tatabánya térségében burkolati jeleket festenek, ezért az 57-es és az 56-os kilométerek között a külső sávot lezárták, 2-3 kilométer, ott a torlódó kocsisor hossza, és a 3-as főúton a nagyrédei elágazásnál összeütközött korábban 2 személyautó, ezért a 77-es kilométernél Hort irányába sávzárással lehet utazni, óvatosan közlekedjenek arrafele is. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délelőtt utolsó órája. A mikrofonnál Jekkel Dániel. Nagy üdvözlet mindenkinek. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk és együtt hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. A Jamiroquai, Sabrina Carpenter, illetve Miley Cyrus is itt lesz velünk, de Taylor Swift-tel indulunk. Sláger.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sabrina Carpenter és a Tears. Ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en. Aztán most menjünk tovább, ugyanis egy jó hírt hoztam Budapest legrosszabb állapotú hídjáról, ami augusztus 15-én szombattól elkezd megújulni. A Gubacsi hídról van szó, augusztus 15-én szombattól, tehát több ütemben végzik el a híd saruinak és dilatációs elemeinek cseréjét, ami ideiglenes korlátozásokkal jár. A munkálatok miatt a következő napokban éjszakánként majd teljes útzárásra is számítani lehet, így a hídon csak a Kvarsai hídon keresztül lehet majd kerülni. Mindez tehát augusztus 15-től, ott a helyieknek ez egy hasznos információ lehet, a Gubacsi hídról beszéltünk. Tehát most pedig érkezik Kim White és a UK, mint a Sláger FM-en.

Polymers és Demi Lovato 2014-es lágerét hallgattuk. Ez volt tőlük az Up. Érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán az óra második felének ajtaját Teddy Swims nyitja meg. Ez lesz tőle a The Door.

0: Napos időre számíthatunk a mai napon is ételkörzetünkben. Felhők szinte egyáltalán nem is lesznek az égen, így csapadékra sem számíthatunk. Általában mérsékelt marad az északi északkeleti szél, délután 30 fok környékén alakul a hőmérséklet, kimondottan kellemes, nyárias, olyan nem olyan pokoli meleg időnk lesz, és ez mindenképpen egy jó hír. Holnap is a napsütésé lesz egyébként a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők előfordulhatnak, csapadékra holnap sem számíthatunk. Az M1-es autópályán Budapest felé a kiépített terelés végénél összeütközött egy kamion és egy személyautó korábban. A 16-os kilométernél a külső sávon megindult a forgalom, a torlódás 2-3 kilométeres. Kicsivel távolabb a munkaterület mögött az M1-es autópályán összeütközött három személyautó, ezért a határ felé vezető oldalon az 56-os kilométernél a sérült járművek elfoglalják a külső sávot, ott is torlódás tapasztalható. Történt egy baleset az M5-ösen Budapest felé a Petőfi szállási pihenőhelynél, a sérült járművek egyelőre a belső sávot foglalják el, a 122-es kilométernél, de nem torlódik a forgalom, csak picit lelassul ott a helyszín környéke. A 3-as főúton a nagyrédei elágazásnál összeütközött két személyautó, ezért a 77-es kilométernél Hort irányába sávzárásra kell figyelni. Óvatosan közlekedjenek, és ha látnak valamit, írják, vagy hívják a 06 30 30 30 95 8-at, és osszák meg rajtunk keresztül a többi úton lévő hallgatóval. Előre is köszönjük!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, ilyen volt az előzőekben. A 26 éves, 2000-ben megjelent The Course és a Breathless. Ezt hallgattuk az előzőekben. Aztán most érkezzen egy hatalmas nagy sztárcsapat, a Pet Shop Boys, Neil Tennant és Chris Love, a pop történelem egyik legműveltebb duója, akik a zene mellett komoly képzőművészeti, színházi és irodalmi utalásokkal fűzték teli az elektronikus slágereiket. Érdekesség, hogy ők a nevüket nem egy tudatos koncepció, hanem egy barátjuk kisállat kereskedése alapján találták ki, miközben ők maguk évtizedek óta a stílusos brit popzene megkérdőjelezhetetlen ikonjai maradtak. Jön a Pet Shop Boys, és tőlük az Always On My Mind itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
2: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
3: Van megoldás!
2: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
3: www.hotelnautis.hu.
4: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
5: Mostantéd, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. Ha rabruhás celebet látsz,
6: indulat az elkapás.
5: Hívd a 0670 70 99 299-es számot, és segíts elkapni őket.
7: Megálltok az uramat!
5: Mert idén is az egész ország játszótér. 0670 70 99 299. Mostantéd.
8: Legyen meg a macskaegérjáték!
9: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Most kicsit fáradt is vagy, mi az oka ennek?
13: Az egyik osztálytársamnál ott aludtam Ráhelnél, és 12-kor feküdtünk le.
14: Úristen,
15: ezt kisípoljuk.
13: De este még arról beszéltünk, hogy kikibe szerelmes, egy kicsit elfárasztott ez is, de...
15: És kikibe szerelmes?
12: Mindenki másban, nem?
13: Én senkibe.
15: Jól van, akkor jó. Nem lesz.
12: Ez a diplomatikus válasz.
10: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Megkezdte a BKK a 3-as metró meghosszabbítási terveinek felülvizsgálatát. Budapest napelemes kapacitására hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely. Ismét lesz protestáns sokadalom a Budai Várban augusztus 20-án. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megkezdte a 3-as metró meghosszabbításához rendelkezésre álló tervek felülvizsgálatát a Budapesti Közlekedési Központ. Első lépésként azt vizsgálják, hogyan épülhetne meg a vonal Újpest Központ és Rákospalota-Újpest vasútállomás közötti, mintegy 1900 méteres szakasza. A beruházás részeként két új állomást alakítanának ki, a Rózsa utcánál és Rákospalota-Újpestnél, ahol vasúti átszállási lehetőség is létesülne. A BKK megkezdi a kivitelezési tender dokumentációjának előkészítését, a szükséges hatósági engedélyeket pedig 2028. decemberig meghosszabbították. 2,5 paksi atomerőmű teljesítményének megfelelő napenergia termelési lehetőség rejlik a budapesti háztetőkben, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a klímaváltozás hatásai elsősorban a városokban jelentkeznek, kezelésükhöz ezért a kormány, az önkormányzatok, a vállalkozások és a lakosság együttműködésére van szükség. Felidézte, hogy Budapest korábban elkészítette a szolár térképét és elindította a nappal hajtva programot. A főváros célja, hogy összesen 10 millió négyzetméternyi napelemet telepítsenek a városban energiatároló berendezésekkel együtt. Karácsony Gergely szerint ezzel évente csaknem 500 000 tonna széndioxid kibocsátás lehetne megelőzni. Ez megközelítőleg annyi, amennyi Budapest teljes lakosságának egy éves áramfogyasztása során kerül a légkörbe. Új szintre emeli, legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Caritas. A szervezet az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott, hosszú távú

0: egyet a néved, hanem nagyon sokszor tanév közben jelentkeznek olyan nehézségek, amit a család nem tud önerőből megoldani. Például egy fejlesztésnek a kifizetése, vagy egy korrepetálás, vagy egy olyan eszköz, ami kell a tehetség gondozásához. És ezt szeretnénk itt a néven keresztül segíteni, és az a lépcsőfok program, hanem ez ezt szolgálja, ahol mind önkéntesek és mind professzionális segítők bekapcsolnak abba, hogy mentorálják ezeket a gyermekeket a tanév során.
1: Idén negyedik alkalommal rendezik meg a protestánsok adalmat augusztus 20-án a Budai Várban. A református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház közös rendezvénye hálaadó istentisztelettel kezdődik az államalapítás ünnepének előestéjén. Másnap zenés gyermekprogramok, koncertek, kórus találkozó, orgonamaraton és kerekasztal beszélgetések várják az érdeklődőket. A Kapisztrán téren fellép többek között Agárdi Szilvia, az 5. évszak és Kéri György Skót Dudás. Emellett kézműves és cserkész programokat, valamint két egyháztörténeti kiállítást is rendeznek. Sok napsütés várható, csapadék ma sem lesz, a szél helyenként megélénkül. A hőség enyhült egy kicsit, így 28-32 fokot mutathatnak a hőmérők délután. Holnap a vékony fátyol felhők mellett sok napsütés várható, sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, délután pedig 27-32 fokot mérhetünk.
2: Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya irányába a 48-as jelű Jászberény-Maglód-Rákos keresztül csomópontnál a lehajtósáv kezdeténél egy műszaki hívás kamion állt meg a külső sávban. Torlódás nem alakult ki, de fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon. Történt egy baleset az M5-ös autópályán Budapest felé, a Petőfi szállási pihenőhelynél. A sérült járművek egyelőre a belső sávot foglalják el a 122-es kilométernél, de nem torlódik a forgalom, csak picit lelassul, óvatosan arrafele is. Útkarbantartási munkákat végeznek az M0-as autóút keleti szektorán, az M1-es autópálya irányába, az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni. A szakaszos torlódás meghaladta ott az 5 kilométert, aki teheti, még időben válassza a másik útvonalat. 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Délután is a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Ez a Sláger FM a mikrofonnál. Jekkel Dániel, hamarosan beszélni fogunk Zara Larsson Sziget Fesztivál déli koncertjéről, mert nagyon szimpatikus volt a tegnapi napon. De előtt elindítjuk az órát Meghan Trainorral.

Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Szenzációs hangulatot teremtett a Sziget Fesztiválon Zara Larsson. A svéd világsztár visszatért Budapestre 2018 után, és a tegnapi koncertje előtt a hazai közönség legnagyobb örömére Fluor Tomi örökzöldjét, a Mizut énekelgette, táncolgatta, és közben látszott a kijelzőn, a kivetítőn, hogy ő is nagyon jól érzi magát erre a zenére, és megadta az alaphangulatot a fergeteges estéhez. Ez egészen biztos, hogy esetleg ön is ott volt, és első kézből van információja, tapasztalata, akkor írja meg nekünk, hogy hívjon, és mondja el 0630303098, mindkét esetben a számunk, és ha már Zara Larsson, akkor jöjjön tőle a legnagyobb slágere. Ez a

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az Everything But The Girl és a Missing szólt itt a Sláger FM-en, és közben Erika írt nekem: Hello Dani, tegnap kim voltunk Zara Larssonon, tényleg valami elképesztő nagy showt adott. Nagyon szimpatikus, nagyon szép, a hangja pedig kimondottan zseniális. Ezt írta, köszönjük szépen Erikának. Érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán Elton John, illetve Britney Spears és a Hold Me Closer. Továbbra is napos, száraz időre számíthatunk vételkörzetünkben, csapadékra nem kell számítani, és általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél is. Délután 30 fok környékén alakul a hőmérséklet, aztán holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északi-északkeleti szél, 8 és 17 fok környéki időre lehet számítani holnap reggel, aztán a maximum 32 fok környéke lesz. Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya irányába a 48-as jelű Jászberény Maglód Rákos keresztúr csomópontnál a lehajtósáv kezdeténél egy műszaki hívás kamion állt meg a külső sávban. Torlódás nem alakult ki, de fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon. Történt egy baleset az M5-ös autópályán Budapest felé, a Petőfi szállási pihenőhelynél. A sérült járművek egyelőre a belső sávot foglalják el a 122-es kilométernél, de nem torlódik a forgalom, csak picit lelassul, óvatosan arrafele is. Útkarbantartási munkákat végeznek az M0-as autóút keleti szektorán, az M1-es autópálya irányába, az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni. A szakaszos torlódás meghaladta ott az 5 kilométert, aki teheti, még időben válassza a másik útvonalat. 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nagyon dübörög a Sziget Fesztivál Budapesten, Chaperon pedig tavaly egy igazi teli találat koncertet adott a Szigeten. Az amerikai popszenzáció nem csak a színpad képével és drámai jelmezeivel varázsolta el a tömeget, de kifogyhatatlan energiájával és hatalmas hangjával is bebizonyította, miért ő a mostani popzene egyik legfelkapottabb jelensége. A fesztiválozók szinte minden dalt együtt énekeltek vele, egy a fiatal énekesnő fellépése a tavalyi Sziget egyik legemlékezetesebb és leghangosabb élménye lett. Ő tehát Chaperon, őt hallgattuk öntőre a Good Luck Babe, közben meg egy kis info a Szigetről a mai napon. A 21 Pilots lesz a fő fellépő, rá lehet majd csápolni, de most akkor jöjjön Chaperon.

0: Sláger FM-en.
1: 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Vidéki polgárőrök érkeznek Budapestre. Augusztus végétől ismét változik a 81-es troli útvonala. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Három napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta el Magyar Éva kormány szóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. Közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. 9 órától éjfélig várja az érdeklődőket az Ízek utcája a Várkert előtti rakparton. Augusztus 20-ától 22-éig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet meglátogatni a Parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egésznapos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit-szigeten. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a Bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a fél órás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Magyar Éva hangsúlyozta, a kormány felkészült a rendezvények zavartalan és biztonságos lebonyolítására. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Vidéki polgárőrök érkeznek Budapestre, hogy segítsék a rendőrség munkáját és erősítsék a közterületek biztonságát. Az Országos Polgárőr Szövetség az Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezésű akciót azt követően indította el, hogy több kerület vezetése is a romló közbiztonsági helyzetre hívta fel a figyelmet. A programhoz elsősorban 7 Budapesthez közeli vármegye polgárőreit várják, de az ország bármely egyesületéből lehet jelentkezni. A vidéki polgárőrök járőrözéssel, jelzésekkel és felderítési munkálatokkal segítik majd a rendőröket. A hétvégi vendégszolgálat első szakasza augusztus 20-áig, a második augusztus 21-től szeptember 20-áig tart. Augusztus végétől ismét változik Budapesten a 81-es trolibusz útvonala. A járat meghosszabbítva, az Ősvezértere és a Mexikói út mellett, az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül egészen a Dózsa-György úti metróállomásig jár majd. A változtatást a BKK társadalmi egyeztetésén résztvevők többsége

0: 27 méter hosszú út mentén hozzák létre a várakozó helyeket, így kisebb területet vesznek el a parkból. A gyeprácsköves burkolat lehetővé teszi, hogy a csapadékvíz helyben szivárogjon el, csökkentve a csatornahálózat terhelését. A parkolók közül egy akadálymentes lesz, a talaj védelméről pedig geotextíliával gondoskodnak. Délután is folytatódik a napos idő, a hőmérséklet 30-32 fokig emelkedhet, estére pedig 28 fokig hűl le a levegő. Csapadékra sehol sem kell számítani, de a szél időnként megélénkül. Holnaptól folytatódik a zavartalanul napos idő, csak egy-egy fátyol felhő lehet majd az égen. A hőmérséklet 33 fok körül tetőzik. A következő napokban egyre melegebb lesz, a hétvégére visszatér a hőség.
1: Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya irányába az Annahegyi pihenőhelynél összeütközött egy kis teherautó és egy kamion. A 6-os kilométernél a sérült járművek a lehajtóág elejét foglalják el. A pihenőhelyekre való kihajtás során fokozott óvatossággal soroljanak ki. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán két személyautó karambolozott Ócsa térségében, a 25-ös kilométernél a sérült járművek a belső sávot foglalják el, a torlódás már elérte a 3 kilométert. Útkarbantartási munkákat végeznek az M0-as autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába. Az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni, a szakaszos torlódásot meghaladta az 5 kilométert, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Budapesten tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, illetve történt egy baleset a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé az Üllői út előtt a külső sávban, és szintén baleset okoz fennakadást a 14. kerületben az Erzsébet királyné útján az Öv utcánál. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy óra után is pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan a mikrofonnál. Gyekkel, Dániel, köszönöm, hogy itt vannak, és együtt rádiózunk, és hallgatjuk például ebben az órában Avicii-t, a You Make Me-vel már indulunk is.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az aranytorkú szép fiú, akinek a hangjában annyi érzelem van, mint amennyi más énekesében, azt gondolom, hogy ritkán fordul elő. Ez volt Sam Smith, és tőle a Diamonds-ot hallgattuk. Na hát, ha érzelmek, akkor augusztus 20-án egészen biztosan nagyon sok érzelem lesz, ugyanis egészen máshogy gondolkodnak most idén a szervezők az augusztus 20-ai ünnepségről. Új nevet is kapott, a Nemzeti Ünnep, a hivatalos elnevezés mostantól augusztus 20-a a nemzet ünnepe, 1000 éve együtt Európában. A háromnapos esemény sorozat alatt a hagyományos tisztavatás és légiparádé mellett a Margit-szigeten koncertekkel, a Műegyetem rakparton elektronikus bulikkal, este pedig egy 30 perces audiovizuális showval és tűzijátékkal várják a közönséget, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki meg fogja találni ott a számítását, érdemes kalkulálni vele. Augusztus 20-án ünneplünk. Belinda Carlisle és a Circle in the Sand érkezik.

Ez a minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en Pink Pantress, illetve Stateside Zara Larssonnal, azzal a Zara Larssonnal, aki a tegnapi napon adott egy hatalmas nagy koncertet a Sziget Fesztiválon. Na, megyünk tovább, érkeznek az időjárási és közlekedési infók, majd Benson Boone és a Sorry I'm Here for Someone Else nyitja is a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.

0: tétel közvetünkben. Továbbra is napos időre számíthatunk, felhők szinte egyáltalán nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél, délután nagyon kellemes 30 fok környéki maximum hőmérsékletekkel számolhatunk. Aztán holnap is a napsütési lesz a főszerep, de egyes tájainkon vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten pedig erős az északi-északkeleti szél. Holnap a legmelegebb időszakokban 27-32 fokokat mérhetünk. Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya irányába az Anahegyi pihenőhelynél összeütközött egy kis teherautó és egy kamion. A 6-os kilométernél a sérült járművek a lehajtóág elejét foglalják el. A pihenőhelyekre való kihajtás során fokozott óvatossággal soroljanak ki. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán két személyautó karambolozott Ócsa térségében, a 25-ös kilométernél a sérült járművek a belső sávot foglalják el, a torlódás már elérte a 3 kilométert. Útkarbantartási munkákat végeznek az M0-as autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába, az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni, a szakaszos torlódásot meghaladta az 5 kilométert, aki teheti, válaszol másik útvonalat. Budapesten tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, illetve történt egy baleset a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé az Üllői út előtt a külső sávban, és szintén baleset okoz fennakadást a 14. kerületben az Erzsébet királyné útján az Öv utcánál. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan az ausztrál énekesnő. 2001-es gigaslágere Kylie Minogue és a Can't Get You Out of My Head után megyünk tovább, érkezik Rácz Gergő és Orsovai Reni, viszont egy nagyon különleges milleniumról szeretnék megemlékezni, ugyanis a mai napon 118 éve, 1908. augusztus 12-én gurult le az első Ford T-modell a michigani gyártószalagról, megváltoztatva a világ közlekedését. Érdekesség, hogy van benne magyar szál bőven, rendkívül erős, a legendás autó megálmodásában és gyártás technológiájában kulcs szerepet játszott Galamb József, magyar mérnök, akinek a tervei és ötletei nélkül nem jöhetett volna létre a futószalagos tömegtermelés ikonikus járműve, ami tehát 118 éve, 1908. augusztus 12-én gurult le először a futószalagról, onnantól megváltoztatva a világ közlekedését. Na és akkor most érkezik Rácz Gergő, Orsovai Reni és a mostantól itt a

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Stini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
2: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
3: Van megoldás!
2: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
4: www.hotelnautis.hu.
5: Most van téd, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. Ha rabruhás celebet látsz,
6: indulhat az elkapás.
5: Hívd a 0670 70 99 299-es számot, és segíts elkapni őket. Mert idén is az egész ország játszótér. 0670 70 99 299. Most van téd.
7: Legyen meg a macskaegérjáték!
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű. Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
9: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
11: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Rövidebb lesz az augusztus 20-i fővárosi tűzijáték a szokásosnál. A bíborfehér lett Magyarország tortája 2026-ban. A cukormentes kategóriát a Szilva Fácska nyerte. Vizsgálják a 3-as metró meghosszabbításának terveit. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. A programok 4 milliárd forintba kerülnek, és több budapesti helyszínen már augusztus 19-én elkezdődnek. A fővárosban 10 helyszínen lesznek események, köztük a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben és a Városligetben. A zászlófelvonás és tisztavatás után katonai és légiparádé következik. 21 órakor pedig félórás audiovizuális show részeként 10 perces tűzijáték. A rendezvények biztonságos lebonyolítását tehát a közi munkacsoport és operatív törzs felügyeli. Rekordszámú összesen 60 nevezés érkezett a Magyarország tortája versenyre, amelyet idén is a Magyar Cukrászipar Testület hirdetett meg az augusztus 20-i ünnep alkalmából. A rögös túró és tejföld tematikájú megmérettetés győztese a gyulai kézműves cukrászda bíborfehér tortája lett. Tejfölös musz, rögös túró, bogyós gyümölcsök és fekete ribizlibor alkotják a modern, mégis hagyománytisztelő desszertet. A cukormentes kategóriában a balatongyöröki Promenád kávéház szilvafácska tortája győzött, amely hozzáadott cukor nélkül szilvával, dióval, tejcsokoládéval és fahéjas musszal készült. A győztes tortákat augusztus 20-ától a Magyar Ízek utcájában és országszerte mintegy 500 cukrászdában lehet megkóstolni. A helyszínek listája augusztus 18-ától a megújult cukrászat.net oldalon érhető el. A Budapesti Közlekedési Központ megkezdte a 3-as metró Rákospalota-Újpestig tartó meghosszabbításának terveit áttekinteni és vizsgálja a szakaszolás lehetőségeit, közölte a főpolgármesteri hivatal. A részletes tájékoztatóanyagot benyújtották a Fővárosi Közgyűlés Bizottságának, a vasúthatósági engedélyek pedig 2028. decemberéig érvényesek maradnak. A kivitelezéshez szükséges a tervezett nyomvonalon lévő mintegy 24 ingatlan megvásárlása vagy kisajátítása, amelyet 2,8 milliárd forintra becsült. A projekt részeként mintegy 1900 méter hosszú új metrószakasz épül felülről épített technológiával két új állomással, Rózsa utca és Rákospalota-Újpest vasútállomás. A BKK szerint a megvalósítás rendkívül szoros ütemezést igényel, és a hosszabbítást a jelenlegi szerelvényekkel kell kiszolgálni, mivel új járművek beszerzésére nincs lehetőség. Ma este érdemes lesz az eget figyelni, ugyanis napnyugtakor részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarország teljes területéről. A látvány azonban régiónként eltérő lesz, és nem mindenhol ugyanabban az időpontban kezdődik. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint Budapesten 19 óra 22 perckor történik az első kontaktus, amikor a hold először érinti a napkorongját. A naplementéhez közeledve a jelenség egyre látványosabbá válik. A fővárosban a legnagyobb 68%-os fedés 20 óra 8 perckor következik be. A napfogyatkozás szabad szemmel is megfigyelhető, távcső nem szükséges, védő szemüveg viszont mindenképpen enélkül a megfigyelés veszélyes. Most nagyrészt felhőtlen, napos, száraz idő van az országban, csapadékra nem kell számítani. A szél olykor élénk, most döntően 26 és 32 fok között alakult a hőmérséklet, késő estére általában 16-26 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, a nagyrészt felhőtlen ég mellett, így csapadék akkor sem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 27 és 32 fok között alakul. A

0: Felső sávot választani. Az egyes főúton Óbaroknál aszfaltmarást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni. A 8-as főúton Ajka térségében egy műszaki hibás kamion állt meg, ezért a 83-as kilométernél sávzárásra készüljön mindenki. Szintén a 8-as főúton Várpalota és Veszprém között ég az útmenti terület több szakaszon, emiatt a látótávolság jelentősen lecsökkent, lassulás, torlódás alakult ki, fokozott figyelemmel közlekedjenek arra fele is.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, köszönjük szépen a híreket, pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan tovább, egészen délután 4 óráig, akkor majd Gyuposági fog megérkezni, Ella Langley és a Be Heard nyitja ezt az órát.

A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

A Coldplay után itt a jó hír, ugyanis egy különleges napfogyatkozás lesz. Ma kora este Budapesten és környéken a Holdas-Schwab-hegyi csillagvizsgáló adatai szerint 6:30 után érinti a napot, a maximumot pedig este 8 óra előtt érjük el, amikor a nyugati országrészben akár 86%-os is lehet a takarás, de Budapestről is abszolút látszani fog ez az esemény. A csillagászok és a hatóságok figyelmeztetnek ugyan, hogy szabad szemmel semmiképpen ne nézzünk bele a napkorongba. A biztonságos megfigyeléshez feltétlenül szükséges a speciális szűrős napszemüveg. Ezt tartsuk szem előtt. Szó szerint ugye vár a szűrős napszemüveget, miközben esetleg belenéznénk a napba, amiről egyébként nehéz lesz most levenni a szemünket ilyen állapotába. Erről énekel Gloria Gaynor is. Jött tőle a Can't Take My Eyes Off You.

Lukas og... Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, illetőleg az időjárási és közlekedési infók, aztán egy superstar duo, Jennifer Lopez, illetve David Guetta közösen a Save Me Tonight alítja meg a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en. Vételkörzetünkben a mai napon kimondottan kellemes napos időre lehet számítani, felhők szinte egyáltalán nem lesznek a nap hátra lévő részében sem. Az égen, illetve csapadék sem várható, általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél, délután 30 fok környéki hőmérsékletekre számíthatunk, aztán holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők megjelenhetnek az égen. 27 és 32 fok környéki maximumokat mérhetünk a holnapi napon. Útkarbantartási munkákat végeznek az M0-as autóút keleti szektorán, az M1-es autópálya irányába az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni. A szakaszos torlódás meghaladta az 5 kilométert, ott aki teheti, másik útvonalat válasszon. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen is, a főváros felé vezető oldalon a kiépített terelésben Tatabánya és Biatorbágy között, ami főképpen a külső sávot érinti, úgyhogy érdemes az átterelt belső sávot választani. Az 1-es főúton Óbarok aszfaltmarást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni. A 8-as főúton Ajka térségében egy műszaki hibás kamion állt meg, ezért a 83-as kilométernél sávzárásra készüljön mindenki. Szintén a 8-as főúton Várpalota és Veszprém között ég az útmenti terület több szakaszon, emiatt a látótávolság jelentősen lecsökkent, lassulás, torlódás alakult ki, fokozott figyelemmel közlekedjenek arrafele is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Robbie Williams és a Candy. Ez szólt itt nálunk 2012-ből, aminek érdekessége, hogy a Take That-es zenésztársal, Gary Barlow-val közösen íródott ez a dal, és egy olyan öntelt lányról szól, aki azt hiszi, hogy ő a világ közepe. A dal különlegessége, hogy miközben hatalmas slágerré vált, a BBC Radio 1 kezdetben nem játszotta a játszási listáján, mert az akkori vezetők szerint az énekes már túl koros volt a fiatal célcsoportnak. Robbie azonban így is simán visszatért a slágerlisták élére, bebizonyítva, hogy nélkülük is megy a csúcsra. Ő volt tehát Robbie Williams, hasonlóan nagy sztár, nagy csúcs mászogató érkezik. Phil Collins és a You Can't Hurry Love itt a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hamarosan bárki láthatja a kórházi fertőzések adatait. Vidéki polgárőrök is segítik a budapesti közbiztonság erősítését. Vádat emeltek Sebestyén Júlia műkorcsolyedző ellen kiskorú veszélyeztetése miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Néhány napon belül intézményi szinten is nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatai Magyarországon, jelentette be Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ háttérbeszélgetésén. Ezzel rendkívül rövid idő alatt jön létre egy hiánypótló rendszer, amely az első és legfontosabb feltétele annak, hogy az országban sikeresen lehessen küzdeni a kórházi fertőzések ellen. Az adatközlés egy új interaktív felületen valósul meg, amelynek célja a betegbiztonság növelése és az ellátás minőségének javítása. A vidéki polgárőrök aktívan bekapcsolódtak Budapest közbiztonságának megerősítésébe az Országos Polgárőr Szövetség által indított Egy nap Budapest közbiztonságáért akció keretében. A kezdeményezés közvetlen reflexió a kormány által elrendelt 30 napos fokozott rendőri ellenőrzésre, valamint a budapesti rendőrfőkapitányság és a kerületi önkormányzatok kéréseire a fővárosi közterületi rendhelyreállítására. Erről Bakonyi Ágnes, az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnöke beszélt a FM-nek.
2: Minket a belügyi minisztérium rendészeti államtitkára kért meg arra, hogy támogassuk a rendőrök munkáját. Mi pedig a vidéki polgárőröktől kértünk segítséget, hogy minél látványosabban, minél többen legyünk mi is Budapest utcáin. Elsősorban hétvégén, az esti és az éjszakai órákban. Most egyelőre inkább a külső kerületekben látunk el szolgálatot. Ennek a két lépcsős vendégpolgárőr szolgálatnak végül is az az értelme, hogy a budapesti biztonság szempontjából forrópontnak számító helyszíneken, amelyet természetesen a rendőrség jelöl ki, és hát majd a második szakaszban a polgárőrök és a rendőrök közösen látnak el majd szolgálatot.
1: Az első hétvégén Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád és Pest vármegyéből összesen 23 polgárőr teljesített vendégszolgálatot a fővárosban. A budapesti 4. és 15. kerületi ügyészség vádat emelt Sebestyén Júlia műkorcsolyedző ellen 3 rendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt, közölte a fővárosi főügyészség. A vádirat szerint az edző pszichésen, olykor fizikailag is bántalmazta tanítványait. Tréger módon kiabált velük, volt, akire élvédőt vagy fémkulacsot hajított, előfordult arcunütés is, edzőtáborban pedig drasztikus ételmegvonást alkalmazott. A bántalmazások 3 gyermek fizikai, érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztették. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és a kiskorúakat érintő foglalkoztatástól való eltiltást indítványoz. Idén már 919 esetben nyújtottak segítséget a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt.

0: főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé élénk lesz a szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Történt egy baleset az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Zalakomár térségében a 189-es kilométernél, ezért megállították a forgalmat. Mentő helikopter érkezett a helyszínre, aki teheti, térjen le a 191-es jelű Zalakomár, Zalakaros, Szőkebenc csomópontnál és a 7-es főúton kerüljön a következő 183-as jelű Sávoly csomópontig, ahol vissza tud térni a pályára. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a kiépített terelésben, Tatabányától a Torpály térségéig, ami főképpen a külső sávot érinti. Torlódás alakult ki az M5-ös autópályán is Budapest felé Kiskunfélegyháza térségében a 113-as kilométernél. Sávzárás és torlódás követel figyelmet. Távolabb Örkény térségében az útmenti növényzetet gondozzák, ezért az 54-es és az 52-es kilométerek között a belső sávot lezárták. Ott kell 1-2 kilométeres torlódásra készülni, számítani.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Köszönjük szépen a híreket. Indul az újabb óra a legnagyobb slágerek birodalmában. A mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, és ebben az órában még egészen biztosan itt leszek. Önök itt lesznek? Na ha igen, akkor indulunk. Nája Horennel, ez a Heaven.

Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan az idei augusztus 20-ai ünnepség Budapesten egy egészen új szemlélettel, sokkal olcsóbban, rövidebb, 10 perces tűzijátékkal és látványos fényfestéssel szervezik meg a szervezők, miközben a sör ára az 1000 forintos határ alatt marad. Érdemes megnézegetni a programokat, mert tényleg nagyon szimpatikus az az újfajta frissesség, amit a 20-ai ünnepségek kapcsán láthatunk. Kossuth téri diszkóval, fényfestéssel és tényleg nagyon sok programmal várnak mindenki. Nagy szeretettel az augusztus20.hu oldalon lehet megnézni a budapesti programokat. Megyünk tovább. Érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan szépen sorban. Király Viktor, de előtte még Kamrád és a Be Mine.

0: Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Viszont most érkeznek előttük az időjárási és közlekedési infók, aztán az arc tetoválásairól és érces hangjáról ismert híres Teddy Swims és a Mr. Know-it alanyítja az óra második felét. Továbbra sem kell számítanunk esőre, felhősödésre, napsütésre viszont annál inkább vételkörzetünkben. A délutáni csúcshőmérséklet 32 fok környékén alakul, aztán holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők megjelenhetnek. Holnap 27 és 32 fok környéki maximumokra számíthatunk, kellemes nyári időnk lesz ma is, meg holnap is. Történt egy baleset az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Zalakomár térségében a 189-es kilométernél, ezért megállították a forgalmat. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre, aki teheti, térjen le a 191-es jelű Zalakomár, Zalakaros, Szőkedencs csomópontnál és a 7-es főúton kerüljön a következő 183-as jelű Sávoly csomópontig, ahol vissza tud térni a pályára. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a kiépített terelésben, Tatabányától a Torpály térségéig, ami főképpen a külső sávot érinti. Torlódás alakult ki az M5-ös autópályán is Budapest felé Kiskunfélegyháza térségében a 113-as kilométernél, sávzárás és torlódás követel figyelmet. Távolabb Örkény térségében az útmenti növényzetet gondozzák, ezért az 54-es és az 52-es kilométerek között a belső sávot lezárták, ott kell 1-2 kilométeres torlódásra készülni, számítani.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, mondanám, hogy különleges módon, de a héten már úgy megszokogatjuk, hogy Kis Kata zsupaságivá lett, és most itt van. Jó ez így?
1: Igen, hát még a mai nap.
0: Még a mai
1: nagyon
0: nap.
1: Nagyon jó, figyelj, még én nagyon örülök neki, igen. Holnap-holnap után nem én leszek, de hétvégén ismét itt leszek a hallgatókkal, úgyhogy most a szabadságolások miatt van egy kis fennforgás. Szerintem ennek mi is nagyon örülünk, mert felrázza egy kicsit a stábot, a többiek pedig addig ki tudják pihenni magukat. Dani, te még mész nyaralni?
0: Én még egy hosszú hétvégére megyek majd, az augusztus 20-ai hosszú hétvégén. És hát így tulajdonképpen ennyi, meg majd ősszel valamikor biztos egy kicsit még majd azért kiütöm magam a rendszerből.
1: Nem leszel itt pont a tűzijáték mizéria közben, szinte megszakad a szívem.
0: Pont nem, pedig egyébként ez most nagyon jónak hangzik. Láttam, hogy parlamentnél is lesz buli, fényfestés, iszonyat rakparti, elektrotechnobulik, úgyhogy én nagyon szívesen maradnék, az a helyzet, pont ezen gondolkodtam, de hát nem tudok két helyen lenni, úgyhogy sajnos
1: de
0: ez sajnos. A helyzet.
1: Igen. Na majd jövőre. Minden esetre jövőre. Most megpihenhetsz egy picit, és akkor te holnap a szokott időpontban itt leszel, ugye?
0: Abszolút, köszönöm szépen, hogy ezt nem nekem kellett mondanom, nekem csak annyit kell mondanom, hogy akkor számítok mindenki figyelmére, addig is a legjobbakat, zsupaságit, minden jót, puszi, ciao.
1: Neked is, Dani, szia!
2: Ez! Hello, Szuzs Kapaldi here! A Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan!

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

0: Lássa ezer csodát.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
5: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
6: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Most van téd, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. A rabruhás celebet látsz.
9: Indulat az elkapás.
8: Hívd a 0670-70-99-299-es számot, és segíts elkapni őket.
10: Megálltok az uramat!
8: Mert idén is az egész ország játszótér. 0670-70-99-299. Most van téd.
11: Legyen meg a macskaegérjáték!
12: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
13: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Sziasztok, Eller Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mish Music. Eller Junior Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Paksi beruházásokról döntött a kormány. Jogerősen 8 millió forint sérelmi díjat kapott az a férfi, akit foglárok vertek meg a tököli börtönben. Vádat emeltek Sebessény Júlia műkorcsolyedző ellen kiskorú veszélyeztetése miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt azonnali beavatkozást rendelt el a kormány a Paksi atomerőmű működésének biztosítására. A Duna vízszintje napokon belül akár mínusz 140 cm alá süllyedhet, ami az erőmű teljes leállásával fenyegetne, ismertette a miniszterelnök a kormány döntését. Magyar Péter kiemelte, hogy a mintegy 6 milliárd forintos beruházás részeként fenékküszöb épül Paksi és Duna-Szent Benedek között, első körben 35 ezer, majd további 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Átmeneti megoldásként két 80 méteres bárkát is készenétbe helyeznek, amelyeket szükség esetén irányítottan elsüllyesztenek, hogy azonnal megemeljék a vízszintet. A munkálatokat Kádár Pál tábornok koordinálja, a tervezésben a Budapesti Műszak és Gazdaságtudományi Egyetem szakemberei vesznek részt, a helyszínen pedig napi 24 órás munkavégzés zajlik. A kormány kiemelt beruházásra nyilvánította a projektet, így a szükséges engedélyeztetési eljárások a kivitelezéssel párhuzamosan zajlanak. A fővárosi ítélőtábla jogerősen 8 millió forint sérelemdíjat állapított meg annak a férfinak, akit 2018. szeptemberében foglárok vertek meg a tököli börtönben. A bántalmazás után életmentő műtétet kellett végrehajtani, eltávolították a lépét, és 13,5%-os maradandó egészségkárosodást, valamint tartós poszttraumás stresszavar diagnosztizáltak nála, ami jelentősen korlátozza a munkavállalási lehetőségeit. Az ítélet szerint a börtönnek magánlevélben kell bocsánatot kérnie, amelyet az áldozat nyilvánosságra hozhat. A férfi a Magyar Helsinki Bizottság segítségével perenkívül akart megegyezni, de ezt a büntetés végrehajtás nem fogadta el. A börtön eleinte nem találta a perdöntő kamerafelvételeket, amelyek csak ügyészi fellépésre kerültek elő. A bántalmazó őröket 2020-ban jogerősen elítélték. A budapesti 4. és 15. kerületi ügyészség vádat emelt Sebestyén Júlia műkorcsolyedző ellen 3 rendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt, közölte a fővárosi főügyészség. A vádirat szerint az edző pszichésen, olykor fizikailag is bántalmazta tanítványait. Tréger módon kiabált velük, volt, akire élvédőt vagy fémkulacsot hajított, előfordult arcunütés is, edzőtáborban pedig drasztikus ételmegvonást alkalmazott. A bántalmazások 3 gyermek fizikai, érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyezteti. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és a kiskorúakat érintő foglalkoztatástól való eltiltást indítványoz. Idén már 919 esetben nyújtottak segítséget a Magyar Vörös Kereszt és a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt Balatoni első segélynyújtó szolgálatának önkéntesei 10 déli parti strandon. A legtöbb sérülést kagylóvágások és horzsolások okozták, de gyakoriak a rovarcsípések és a hőártalmak is. 5-ször kellett mentőt hívni ájulás vagy súlyos allergiás reakció miatt. A hőség új vendégforgalmi trendet hozott, számolt be róla a turizmus.com. A TouchGMT-ből adatai szerint Budapest

0: híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Köszönjük a friss híreket, és akkor nézzük, mi a helyzet az időjárás terén. Sok napsütéssel, száraz idővel és érezhető enyhüléssel telik a délután a Sláger FM vétel körzetében. Az elmúlt napok forrósága után a 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet, innen pedig lassan tovább hűl a levegő. Az északi északkeleti szél többnyire mérsékelt marad, az utak szárazak, a látási viszonyok is jók, mondjuk egy napszemüveg ma is elkél. A szikrázó napsütés miatt a frontérzékenyeknél fejfájás és fáradtság is jelentkezhet, ha lankad a figyelmük, hagyjanak maguknak több reakcióidőt.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
1: A következő percekben pedig kiderül, mi a helyzet a vasútvonalakon. A MÁV Inform sajtóügyeletese már itt van velem a vonalban, Kis Horváth Levente.
3: Szervusz Ági, köszöntöm a hallgatókat. Avartűz okoz jelentős fennakadást a veszprémi fővonalon. A Székesfehérvár útirányon át Szombathely vagy Zalaegerszeg felé, illetve felől útrakelőknek jelentősen, akár több órával hosszabb eljutási idővel. Székesfehérvár és Veszprém között pótlóbuszos átszállással kell számolni. Az oltási munkálatok miatt a 8-as főutat is lezárták, az érintett helyi közé és távolsági volánjáratok terelve hosszabb menetidővel közlekednek, Hajmáskérés Öskü megállóit nem érintik. A lezárás a MÁV utcok közlekedését is érintik. A Sláger FM vételkörzetének többi vasútvonalán nincs jelentősebb fennakadás, csak kisebb egyedi késések fordulnak elő. Zajlanak a nyári karbantartások, ezért a Szobi fővonalon péntekig változott a menetrend Nagymaros és Szob között, korábbi indulásokra is kell számítani. Néhány G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. A változásokhoz igazodnak Szob és a Börzsöny térségében a volánjárat menetrendje is. A részletekről, valamint az aktuális forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: Köszönjük szépen!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra után indítsuk meg együtt a délutánt, és Zsupos Ági vagyok. Szomberg saját hálószobájában készült dalával indítunk. Ez nem más, mint az Undressed, igazi nyári sláger lesz. Egészen este 10-ig itt leszek.

Ez a Sláger FM. A nyári évad után megkezdődik az esztergomi Várszínház korszerűsítése. Ez a legfrissebb jó hírem az ügyben. A színpad fölé időjárás ellenvédő tető kerül, a 250 férőhelyes nézőtér régi fapadjait pedig korszerű székekre cserélik. Így később már helyre szóló jegyeket is lehet majd váltani. Remélem, hogy puhák lesznek és kényelmesek, mert annál rosszabb nincs, amikor egy színházi előadásnál fáj a tomporunk. Megújul az elektromos hálózat is, és fejlesztik az öltözőket, illetve a vizes blokkokat is. 1990 óta működik egyébként ez a szabadtéri színház, és évente körülbelül 10 000 nézőt fogad, úgyhogy abszolút jó helyre megy a fejlesztés. A folytatásban pedig Rick Ainsley érkezik, és az egyértelmű ígérete arról, hogy jóban-rosszban kitartunk egymás mellett, ez a Together Forever.

A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

A Maroon 5 dala után tartunk egy kis szünetet itt a Sláger FM-en, mert hogy jönnek fél öt után a friss időjárás és közlekedési infók. Ne felejtjék, hogy ma este napfogyatkozás is lesz. Telefonnal is csak óvatosan fotózzanak, a kamerát károsíthatja az erős fény. Ezért speciális lencsére való napszűrő nélkül ne irányítsák a nap felé. Sok százezer forintunkba fájhat. A napfogyatkozás itt Budapesten egyébként 19:22-kor kezdődik, tehát vigyázzanak. És érkezik már is a Cat's Eye, majd a friss infók után a 2025-ös Gabriellával a lányok a K-popot az amerikai ízléssel vegyítették. Mutatok belőle egy rövid részletet.

0: A délután második felében is zavartalan lesz a napsütés, felhő és csapadék alig akad a vételkörzetben, a burkolatok szárazak és a látási viszonyok is jók. A hőmérséklet már egyébként 4 órakor elérte a 30 fokos csúcsát, de az elmúlt napokhoz képest már jóval könnyebben viselhető a meleg, én legalábbis ezt tapasztalom. Az északi-északkeleti szél mérsékelt marad, a nap még vakíthat, ezért a napszemüveg továbbra is hasznos lehet a volán mögött. Kora estétől fokozatosan frissül a levegő, esőre később sem kell készülni. Erős a forgalom a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztória felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. A Rákóczi úton a Barostértől, a Nagy körúton a nagyobb csomópontoknál. A második kerületben, a Budakeszi úton a Városhatár közelében, a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi-Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Aztán a 35-ös és 36-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Jupiter utca megálló Csepel és Csillagtelep felé közműjavítás miatt. És amit egész héten próbáltunk mindenkinek sokszor elmondani, hogy ne felejtsék el, tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál. Sáv elhúzással csak a két külső sáv járható, akik gyakran járnak, arra biztos megszokták már, de hogyha nem szoktak arra felé menni, akkor jobb helyre felkészülnek. 06 30 30 30 95 8, ez az SMS és telefonszámunk, úgyhogy használják bizalommal.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM. Sok helyen alakul már az augusztus 20-ai tűzijáték kérdése. Tatabányán is kiderült, hogy elmarad a 20-ára tervezett tűzijáték. A látványosság helyszíne a csónakázótól lett volna, a Vértes Agórája tájékoztatása szerint viszont az elmúlt hetek száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt lefújták. A döntésnél a város és a környéken élők biztonságát tartották a legfontosabbnak, ami azért megnyugtató. Szóval csak a tűzijátékra vonatkozik ez a hír, az ünnep további tatabányai programjairól külön érdemes tájékozódni. A folytatásban érkezzen egy újabb nagy sláger, ami biztos vagyok benne, hogy mosolyt csal az arcukra, nem csak itt Budapesten és szélesebb vételkörzetünkben süt a nap, hanem a Milk & Sugar dalában is. Ez a Let the Sunshine In.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
3: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
4: Van megoldás.
3: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
4: www.hotelnautis.hu.
5: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
6: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
7: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kisősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Te még másodikos vagy, Evra, ugye?
11: Igen, én még másodikos vagyok, és már túl sok volt a fejtágítás. Túl sok minden van a fejemben, és nem tudom megjegyezni, és fejtágítás.
8: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
12: A reklám után
0: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: 6 milliárd forintos beavatkozással biztosítja a kormány a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a mentőszolgálatnál. Megvan az idei Magyarország tortája és cukormentes tortája is. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány Pakson tartott kihelyezett ülésén határozott a Duna alacsony vízállása miatt szükséges beavatkozásokról, amelyek a paksi atomerőmű folyamatos működését biztosítják. Magyar Péter miniszterelnök közölte, azonnal megkezdik egy fenékküszöb építését Paks és Duna Szentbenedek között, első ütemben 35 ezer, majd további 150 ezer köbméter kő felhasználásával. A cél, hogy a vízszint tartósan mínusz 90 cm felett maradjon. A fenékküszöb elkészültéig ideiglenes megoldásként két 80 méteres bárkát készítenek elő irányított elsüllyesztésre, ami akár 20 cm-rel emelheti a vízszintet. A kormányfő szerint a tartósan alacsony vízállás súlyos gazdasági károkat okoz. Az erőmű esetleges leállása havonta 50 milliárd forintos kiesést jelentene. A munkálatokat Kádár Pál tábornok irányítja. A helyszínen 24 órás munkavégzés zajlik, és a honvédelmi miniszter 100 katonát vezényelt ki a kivitelezés támogatására. A kormány kiemelt beruházássá nyilvánította a projektet. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást folytat a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda egy mentőjármű beszerzési eljárással összefüggésben az országos mentőszolgálat feljelentése alapján. A nyomozók kedden többek között az OMS Mark utca és Robert Károly körúti telephelyén jártak, ahol a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat és adathordozókat foglaltak le. A mentőszolgálat közölte, hogy mindenben együttműködik a hatósággal. A vizsgálat hátterében az áll, hogy évekig ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat, miközben egyes milliárdos közbeszerzéseken csak egy ajánlattevő indult, és az új mentőautók ára 2016 óta 20 millióról 62 millió forint fölé emelkedett. Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepli augusztus 20-át a kormány. A programok 4 milliárd forintba kerülnek, és Budapesten 10 helyszínen zajlanak majd. Többek között a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Budai várban, a Városligetben és a Bazilikánál. Augusztus 20-án reggel zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a napot, ezt katonai és légiparádé követi. A Várkertnél egész nap működik az Ízek utcája. A parlament augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen látogatható. A Városliget ebben honvédségi programok lesznek, a Budai várban pedig a mesterségek ünnepe és a protestáns sokadalom kap helyet. A tűzijáték 21 órakor kezdődik, és félórás audiovizuális show részeként 10 percig tart. Az augusztus 20-i ünnep alkalmából meghirdetett versenyen a Magyarország tortája címet a gyulai kézműves cukrászda Bíbor Fehér nevű alkotása nyerte. A modern, mégis hagyománytisztelő desszertet erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, vaníliás citromos jegyek, málna, valamint tejfölös musz és rögös túró kombinációja alkotja. A balatongyöröki Promenád kávéház lett az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Magyarország cukormentes tortája versenyének győztese. A Szilva Fácska torta hozzáadott cukor nélkül szilvával, dióval, tejcsokival és fahéjas musszal készült. A győztes tortákat augusztus 20-ától lehet megkóstolni, országszerte számos cukrászdában, valamint Budapesten a Magyar Ízek utcáján. A helyszínek listája augusztus 18-ától érhető el a megújult cukrászat.net oldalon. A Szent István napi ünnephez kapcsolódó Magyarország kenyere verseny idei győztese a 100 pékség pilisi pityókás kenyere lett. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
4: Folytatódik a napos és teljesen száraz idő a Sláger FM vétel körzetében. A mai 30 fokos maximum után lassan csökkenni kezd a hőmérséklet, de a városokban még sokáig érezhetjük a felmelegedett burkolatok hőjét, ahogy tegnap is. Az északi-északkeleti szél mérsékelt marad, komolyabb széllökésekre nem kell készülni. A vakító napsütés miatt vezetés közben még jól jöhet a napszemüveg, ezt nem győzöm elégszer elmondani, csapadék pedig estig biztosan nem érkezik, így mindenütt száraz útfelületre és jó látási viszont számíthatnak.
14: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
4: 4 személyautó karambolozott az M1-es autópálya terelt szakaszán a főváros irányába, Bicske térségébe, hát nem kicsi a felfordulás arrafelé. A hallgatóink azt írták, hogy 5 kiló

0: 52-es főúton Solt térségében is karambolozott sajnos két személyautó, az 55-ös kilométernél félpályás korlátozás mellett lehet haladni. Itt Budapesten erős a forgalom a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, a Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől a Fiumei úton az Orci tér felé. 0630 30 30 95 8, ez az elérhetőségünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: 5 óra után is hatalmas lendülettel folytatjuk a délutánt itt a Sláger FM-en. A One Republic Run című dalának füttyös témája már az első másodpercekben mozgásba lendít minket. Tartsanak velem egész nap, és Zsuposági vagyok.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan. Yeah, one day when
1: the sky might fall. Schlager FM. Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosak.

0: A Sláger FM-et hallgatják, és elstartolt a Sziget Fesztivál is. Nagy örömünkre Óbuda Békásmegyer önkormányzata természetesen a környéken élők védelme érdekében a fesztivál teljes ideje alatt egészen augusztus 16-áig folyamatos zajmonitorozást is végez egy kirendelt hatósági szakértő segítségével. A kerület 4 különböző stratégiai pontján mérik a hangerőt, hogy a rendezvény ne lépje túl a megengedett határértékeket, még akkor sem, hogyha azt szeretik leginkább a fesztiválozók, hogyha beremeg a dobhártyájuk is a legjobb koncerteknél. Megyünk tovább a legjobb dalokkal itt a Sláger FM-en is. Szívesen látnánk Budapesten Taylor Swiftet is. Nálunk most az Opalite című dalát hozza, de nem panaszkodok, mert iszonyatosan jó fellépők érkeztek ebben a szezonban is. Luis Capaldi, Florence and the Machine, Skrillex, 21 Pilots, Somber, vagy többek között Zara Larsson, ezt köszönte meg nekünk Zoli is SMS-ben. Ő már részt vett a tegnapi koncerten, mert hogy a legszerencsésebb Sláger FM hallgatók nyerhettek is nálunk páros belépőket. Folytatjuk Taylor Swift-tel. Ez a... Hey guys, it's Taylor. And that's when I told you
1: it's alright. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

A Rexedalát hallották itt a Sláger FM-en, 5:30 után pedig érkezünk a friss közlekedés és időjárási információkkal, aztán rögtön utána Benson Boone is érkezik a Beautiful Things-el. A hála és az elvesztéstől való félelem egyszerre szólal meg ebben a dalban, arról milyen ijesztő lehet, amikor végre mindenünk megvan, ami igazán fontos. Annyira jól sikerült, imádjuk ezt a srácot. Mutatok egy rövid részletet belőle, aztán innen folytatjuk. Beautiful.

0: Derült, száraz időben haladhatunk a vételkörzet útjain, a hőmérséklet már távolodik a mai csúcsértékektől, és óráról órára kellemesebbé válik a levegő, az északi-északkeleti szél többnyire mérsékelt, csapadékra pedig sehol sem kell számítanunk egyelőre. A nap még alacsonyabbról is erősen vakíthat, ezért a nyugat felé vezető útszakaszokon szerintem különösen jól jöhet a napszemüveg, estére tiszta marad fölöttünk az ég, így a szabadtéri programokat az időjárás sem fogja megzavarni, vezessenek óvatosan. Hallgatóink szerint több szakaszon torlódás alakult ki az M0-ás autóúton, köztük az M1-es autópálya irányába Péccel, Vecsés és Dunaharaszti térségében, az ellenkező oldalon pedig az M6-os autópályától Sziget-Szent Miklósig, és kicsivel távolabb Gyál térségében is, illetve az M4-es autóúti csomópont és Maglód között, a Megyeri híd után a 11-es főúti végcsomópontnál, az M1-es autópálya Hegyeshalom irányába Herceghalom és Bicske között a 30-as kilométernél megszűnt ugyan a sávzárás, de a torlódás nagyon lassan oszlik fel. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópályán is a főváros felé vezető oldalon, a kiépített terelésben Tatabányától Biatorbágy térségéig, ami leginkább a külső sávot érinti. Érdemes most azért még egy kicsit figyelni Óbarok térségében is, ott aszfaltmarást végeznek ez az 1-es főút, hogyha onnan hallgatnak minket, illetve az 52-es főúton Solt térségében két autó karambolozott korábban, az 55-ös kilométernél félpályás korlátozások mellett lehet haladni még mindig. 06 30 30 30 95 8, továbbra is ez az SMS és telefonszámunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Ez a Sláger FM. Hamarosan startol az atlétikai világdöntőit Budapesten, méghozzá szeptember 11-e és 13-a között. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban három estén át 28 versenyszámban körülbelül 360 sportoló indul. Olimpiai és világbajnokok, valamint gyémántliga győztesek is érkeznek. A pénteki program majd este 7-kor, a szombati és vasárnapi 6-kor kezdődik. Bár azt mondják, hogy előre nem szabad inni a medve bőrére, azért kocincsunk együtt most, jó? Főleg azok, akik szurkolni fognak ezen az atlétikai világbajnokságon. A következő dalt Heinz Gábor, Biga írta, és bizony Varga Viktor hangját is hallhatják benne. Ez a kocintós.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
2: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
3: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
4: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
5: Mostantéd az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. Ha rabruhás celebet látsz,
6: indulhat az elkapás.
5: Hívd a 0670 70 99 299-es számot, és segíts elkapni őket!
7: Megálltok az uramat!
5: Mert idén is az egész ország játszótér. 0670 70 99 299. Most van téd!
8: Legyen meg a macskaegérjáték!
9: Sziasztok, LL Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mish Music. LL Junior Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
10: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
11: Van megoldás.
10: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
11: www.hotelnautis.hu.
12: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncertsó színpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes a Nemzeti Kulturális Alapügyében lefolytatott kutatás miatti panaszait. A vidéki polgárőrök is segítik Budapest közbiztonságának megerősítését. 100 000 forintos iskolakezdéssel számolnak az elsősök szülei egy friss felmérés szerint. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes panaszait a Nemzeti Kulturális Alapügyében lefolytatott kutatás miatt. A Bácskiskun vármegyei főügyészség a 17 milliárd forint értékű NKA támogatások kapcsán különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt nyomoz. Július 21-én nyomozók jelentek meg a Fidesz szervereit biztosító központban, ahol a párt kommunikációs rendszerét érintő kutatást végeztek. A legfőbb ügyészség ugyanakkor helyt adott a lefoglalást elrendelő határozatok elleni panaszoknak és a kényszerintézkedés megismétlésére utasította a főügyészséget. A vidéki polgárőrök aktívan bekapcsolódtak Budapest közbiztonságának megerősítésébe az Országos Polgárőr Szövetség által indított Egy nap Budapest közbiztonságáért akció keretében. A kezdeményezés közvetlen reflexió a kormány által elrendelt 30 napos fokozott rendőri ellenőrzésre, valamint a budapesti rendőrfőkapitányság és a kerületi önkormányzatok kéréseire a fővárosi közterületi rendhelyreállítására. Erről Bakonyi Ágnes, az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnöke beszélt a Sláger FM-nek. kérnek?
6: Minket a belügyminisztérium rendészeti államtitkára kért meg arra, hogy támogassuk a rendőrök munkáját. Mi pedig a vidéki polgárőröktől kértünk segítséget, hogy minél látványosabban, minél többen legyünk mi is Budapest utcáin. Elsősorban hétvégén, az esti és az éjszakai órákban. Ott egyelőre inkább a külső kerületekben látunk el szolgálatot. Ennek a két lépcsős vendégpolgárőr szolgálatnak végül is az az értelme, hogy a budapesti közbiztonság szempontjából forrópontnak számító helyszíneken, amelyet természetesen a rendőrség jelöl ki, és hát majd a második szakaszban a polgárőrök és a rendőrök közösen látnak el majd szolgálatot.
14: Az első hétvégén Bács-Kiskunfehér, Heves, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád és Pest vármegyéből érkeztek polgárőrök. Két új körforgalom épül az M1-es Óbaraki csomópontjánál, közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A beruházás része az autópálya nagyszabású bővítésének, amely 78 kilométeren 2x3 sávra szélesíti a pályát, és összesen 11 csomópontot korszerűsítenek, 4 újat alakítanak ki, valamint 72 felül vagy aluljárót kell át vagy újjáépíteni, mert a szélesített pálya a régi műtárgyak alatt nem férne el. Óbaraknál új híd is készül, a forgalmat erre terelik át, majd elbontják a régi felüljárót. A területen jelenleg földmunkák és közműépítések zajlanak. A fejlesztés célja a biztonságosabb és átlátható feléslehajtás. Idén sem lesz olcsó az iskola kezdés. A régió játék felmérése szerint a szülők gyermekenként átlagosan 60 ezer forintos kiadással számolnak, az elsősöknél pedig 100 ezer forinttal. A költségeket az iskolaszerek mellett az étkezés, az osztálypénz, a sportfoglalkozások és a különórák növelik. Az elsősöknél egyszerre több évekre szánt felszerelés kerül a bevásárló listára, ezért a legnagyobb tétel az iskolatáska, a tolltartó és a tanuló sarok kialakítása. A rászoruló családok idén 100 000 forintos állami iskola kezdési támogatásra számíthatnak a kormánytól, amelyet két részletben kapnak meg. 50 ezer forintot augusztus 24-ig, a második részt pedig novemberben utalvány vagy kártya formájában. A Sláger FM híreit Ortuteik Dórától hallották.
7: Köszönjük a friss híreket, lassan tovább enyhül a meleg, de kora este még sok napsütésre is teljesen száraz időre számíthatunk a Sláger FM vétel körzetében. Felhő is alig van fölöttünk, eső nem érkezik, így egy esti séta vagy szabadtéri program mellé is kedvező lesz az időjárás. Sőt, ugye ma este 7:30 körül lesz a teljes napfogyatkozás, nem javaslom senkinek, hogy csak úgy belenézzen védőszemüveg nélkül, vagy telefonnal fotózon, állítólag az se tesz jót túlságosan a készüléknek. Az északkeleti szél viszont többnyire mérsékelt marad, illetve naplementéig még figyeljünk a folyadékpótlásra is. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Megszűnt a forgalmi akadály a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé.

0: Hungária körgyűrűn, ott viszont csak szakaszonként. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, és a Margit körúton mindkét irányban, a Szél Kálmán ugye egyébként is mindig be van dugulva. 0630 30 30 95 8, ez lesz az SMS és telefonszámunk. Indul a kívánságműsor, ne feledjék, úgyhogy kérjenek nyugodtan ezen a számon.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: 6 óra után is robogunk tovább a szerda estében. Most már a kívánságok is velünk jönnek. Justin Timberlake 6 év után ezzel a lassú modern R&B dallal indított el új albumát. Zsuzsi kérte SMS-ben ezt a dalt a párjának. Ez lesz a Selfish.

Ez már a Sláger FM esti kívánság műsora, remélem minél többen tartanak velünk. Addig is, amíg érkeznek a kívánságok, hoztam egy programajánlatot. Egy 1956-ról szóló időszaki kiállítással és könyv bemutatóval is visszatér a Hadtörténeti Múzeum a Budai Várba. Az intézmény egyelőre csak részben költözik vissza a Kapisztrán térre, mert az épület felújítása még tart. A már használható helyiségekben múzeumpedagógiai teret alakítanak ki, és időszaki tárlatnak is helyet adnak. Szerintem mindenképpen érdemes akár az egész családdal ellátogatni. Most pedig jöjjön Nóri kérése, Budaörsről az anyukájának szeretne egy dalt, mert tőle kapta az első 80-as évekbeli válogatás kazettáját. Boy George szerint a Karma Kaméleon arról szól, milyen könnyen változtatjuk a színünket, ha félünk kiállni azért, amiben hiszünk. Jöjjön a Culture Club dala.

A Sláger FM szerda esti kívánság műsorát hallják, és robogunk is tovább a következő kéréssel, méghozzá Márktól. Tatabányáról írt nekem az esti edzésre készülő kispályás csapatának kér zenét. Shakira és Burna Boy közös dala következik. Csak nektek, fiúk, a Dájdá jogdíjai a FIFA és a Global Citizen oktatási alapját támogatták, ami gyerekek tanulási és sportolási lehetőségeit segíti. Igaz, nem zárult le ez a dolog, hiszen amíg a jogdíjak csorognak, addig a támogatás is jár. Márkiknak szól tehát Tatabányára a következő kedvenc 06 30 30 30 95 8. Ez lesz az SMS és telefonszám.

0: Kellemes száraz nyári estébe fordul a nap a vételkörzetünkben, a hőmérséklet fokozatosan csökken a délutáni 30 fok után, a mérsékelt északkeleti szél pedig tovább frissíti a levegőt. Felhő alig látszik az égen, záporra vagy zivatarra sem kell készülni sehol szerencsére, a szabadtéri programokat sem zavarja az időjárás, az utak is végig szárazak maradnak. A lenyugvó nap még vakíthat, ezért nyugat felé haladva tartsunk megfelelő követési távolságot, és számoljunk a hirtelen fényváltásokkal. Vigyázzanak magukra! Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi hídon Pest felé, a Pest híd fő előtt a külső sávban torlódásra kell készülni. Továbbra is erős a forgalom a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Barostértől. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Rákospalotai körvasúttól, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, és akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, az Alkotás utcában, itt a déli pályaudvarnál, a Margit körúton és a Szél Kálmán téren, a második kerületben a Budakeszi úton, a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál. A forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Ne felejtjék elérhetőségeinket, 06 30 30 30 95 8, most nem csak a közlekedési infókat frissíthetik, de a kívánság műsorra is várom az üzeneteket.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosa. Ma este 8 órától japán sportdráma érkezik a Margit szigetre, ha sietnek, még odaérnek. Az Awake egy tehetséges shogi játékos történetét meséli majd el, aki felhagy a versenyzéssel, programozni kezd, aztán saját mesterséges intelligenciájával tér vissza egykori riválisa ellen. Az ingyenes mozi szigetvetítés helyszíne továbbra is a Margit szigeti atlétikai centrum. A szabadtéri mozi miatt pokrócot azért érdemes vinni. Az időjárás egyébként szerintem nagyon jó lesz ennek a programnak. Emese Szentendréről az informatikus öccsének Áronnak kérte egy dalt, szerintem témába is vág, hogyha már a japán filmről volt szó, természetesen tudom teljesíteni. Az Alphaville mindössze 2 nap alatt írta és hangszerelte meg a következő dalt, miután a kiadó gyorsan kért tőlük egy új kislemezt. Ez a Sounds Like a Melody.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Néhány napon belül nyilvános lesz a kórházi fertőzések országos adatbázisa. Újabb három területen kutathatnak gáz és olaj után az országban. A hónap végétől ismét változik a 81-es trolli útvonala. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Néhány napon belül nyilvánossá válik a kórházi fertőzések országos adatbázisa, amelyet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ fejlesztett ki. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, hogy 3 hónap alatt gyűjtötték össze az adatokat, és olyan online felületet hoztak létre, amely közérthetően mutatja be az intézmények fertőzési statisztikáit. A cél a transzparencia növelése és a beteg biztonsági javítása, nem pedig a kórházak rangsorolása. A tisztifőorvos hangsúlyozta, a fertőzések jelenléte nem egyenlő a szakmai hibával, a komplex ellátás nyújtó intézmények eleve magasabb kockázatú beteg populációval dolgoznak. Azt mondta, a nulla eset szám ugyanúgy vizsgálatot igényel, mint a kiugróan magas értékek. 3 lelőhelyen indulhat meg a gáz- és olajkutatás a februárban meghirdetett 7 koncessziós területből, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Baracskán az MVM Upstream Energy ZRT, Békéscsabán és a nagy lengyel nyugati térségben pedig a MOL Upstream ZRT kezdhet munkához. A többi 4 területre nem érkezett érvényes pályázat. A koncessziók legalább 20 évre szólnak, a szerződéseket 90 napon belül meg kell kötni. Magyarországon jelenleg 9 koncessziós és 2 további területen folyik szénhidrogén kutatás, 2026 első felében 962 000 köbméter gázt és 576 000 tonna olajat hoztak felszínre. A Budapesti Közlekedési Központ áttekinti a 3-as metró Rákospalota Újpestig tartó meghosszabbításának terveit és vizsgálja a szakaszolás lehetőségeit, közölte a főpolgármesteri hivatal. A részletes tájékoztató anyagot benyújtották a Fővárosi Közgyűlés Bizottságának, a vasúthatósági engedélyek pedig 2028. decemberig érvényesek maradnak. A projekt részeként mintegy 1900 méter hosszú új metró szakasz épül, felülről épített technológiával 2 új állomással, a Rózsa utca és a Rákospalota Újpest vasútállomással. A kivitelezéshez szükséges a tervezett nyomvonalon lévő mintegy 24 ingatlan megvásárlása vagy kisajátítása, amelyet 2,8 milliárd forintra becsültek. A BKK szerint a megvalósítás rendkívül szoros ütemezést igényel, és a hosszabbítást a jelenlegi szerelvényekkel kell kiszolgálni, mivel új járművek beszerzésére nincs lehetőség. A hónap végétől ismét változik a 81-es trolli útvonala. A járat meghosszabbítva az Örs vezértere és a Mexikói út mellett az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül egészen a Dózsa-György út metroállomásig jár majd. A változtatást a BKK társadalmi egyeztetésén résztvevők többsége támogatta. Az új útvonal közvetlen, átszállásmentes kapcsolatot teremt Zugló, Angyalföld és a 3-as metró között, valamint a Mexikói út felől is könnyebben elérhető lesz a BVST út. A 81-es a hét mindennapján reggel 5 órától éjfélig közlekedik alacsony padlós légkondicionált járművekkel. A múlt heti kitörés után ismét hamut szór az Etna, emiatt turisták ezrei rekedtek tegnap Szicílián. Katániában a sziget legnagyobb repterén csak kevés gép tudott fel, illetve leszállni, több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. A Catania Today szerint a repülőtér irányító cég vízzel és kempingágyakkal segíti a reptéren rekedt utasokat. Az Etna már július elején is fennakadásokat okozott a légi közlekedésben, legutóbb pedig 2 nappal ezelőtt kellett korlátozásokat bevezetni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Kellemes enyhülést hoz az este a Sláger FM vétel körzetében, a napsütéses délután után tiszta, felhőtlen ég maradt fölöttünk, csapadékra sehol sem kell számítani. Az utak is szárazak, a látási viszonyok is jók, minden passzol, úgyhogy most már tényleg csak óvatosan kell vezetniük. A hőmérséklet óráról órára csökken, a délutáni 30 fok után az északkeleti szél pedig többnyire mérsékelt marad. A korábbi napok kimerítő forrósága után ma este könnyebben felfrissülhetünk, remélem sokan jobban fognak majd aludni. Baleset történt korábban a Rákóczi hídon, Pest felé a Pesti híd fő előtt a külső sávban, arrafelé torlódásra kell készülni. Továbbra is erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsi-Zsilinszkin, az Andrássyn, az Erzsébet tér előtt és a Rákóczi úton, a Baross tértől. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Rákospalotai körvasút sortól, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. A 35-ös és a 36-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Jupiter utca megálló Csepel, Csillagtelep felé közműjavítás miatt. Sávlezárásra kell számítani a mai naptól a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket és útszükület nehezíti a közlekedést. Szintén mától a 9. kerületben a Jókai utcában a Határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virágbenedek utcában, holnap hajnalig félpályás lezárásra készüljenek a környéken, a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál is.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Újabb óra, újabb kedvencekkel, 7 óra után folytatjuk az esti kívánság műsort szerdán. Itt a Sláger FM-en Adam Lambert következik. Erik kérte ezt a dalt a munka mellé, én pedig nagyon szívesen szolgáltatom. 06 30 30 30 95 8.

Ez a Sláger FM esti kívánság műsor. A két kívánság között hozok egy programajánlatot is, jó? Kétnapos ingyenes zenei fesztivált rendeznek a hétvégén Dunaújvárosban. Az MVP Summer Fest szombaton és vasárnap reggel 9-től este 9-ig várja a közönséget a Városháza téren. A fellépők között ott lesz Mohamed, Fatima, a Hybrid, Freddy és Bazsi, mellettük pedig DJ-k és feltörekvő előadók is színpadra lépnek. A részletes napi sorrendet indulás előtt és a rendezvény friss felületén is érdemes azért ellenőrizni, ezt mindig el szoktam mondani. Na és akkor lássuk, mi a helyzet a kívánságokkal. A 0630303095-8-ra várom ezeket, és egyébként egész nyugodtan csöröghetnek is. Dani Dunaújvárosból írt, a testvéreinek kérne dalt, mert idén végre sikerült összehozniuk egy közös fesztivál napot. A Szigetről bejelentkeznek majd, remélem, de hát még úton vannak. Az Ásvád a London reggae világából hozott könnyű napfényes pop hangzását szeretném nektek akkor cserébe adni, hogy minket hallgattuk. Köszönjük szépen! Ez az esti kívánság műsor.

Hoppá, hoppá, egy sziget fellépő Zara Larsson hangja csendült fel itt a Sláger FM-en. A fonások és a kontyok, illetve a feltűnő haj kiegészítők számítanak most az idei Sziget Fesztiválon a legmenőbbeknek. Legalábbis ezt mondják a hozzáértő fodrászok. Ez már a 32. Sziget Fesztivál, és bizony 16-áig dübörög végig a legjobb koncertekkel, a legnagyobb előadókkal. Új helyszínt kaptak a magyar előadók, emellett megújult a művészeti negyed, ahol kortárs tánc, cirkuszi és színházi produkciókat láthat a közönség. A hőség ellen 14 ezer négyzetméternyi árnyékolt területtel is párakapukkal készültek. A szárazság miatt viszont továbbra is nagy a por, ezért a maszk viselése ajánlott, bármilyen furán is nézzen ki, ez már az elmúlt években azt hiszem megszokottá vált. Közben pedig itt a Kívánság műsorban jön az újabb kedvenc, Zséda és a Megindul a Föld. Judit kérte a barátnőjének, aki most kapta meg ma a kulcsokat élet első lakásához, most ott ülnek a dobozok között, pizzát esznek és nagyon finom bort kortyolgatnak. Szóljon nektek ez a dal, csajok!

0: A naplementéhez közeledve tiszta, száraz idő van a vételkörzetben. Felhő továbbra is alig akad, esőre az este további részében sem kell készülni. A mérsékelt északkeleti szél lassan tovább csendesedik, a hőmérsék pedig folyamatosan távolodik a maximumoktól. A burkolatok mindenütt szárazak, a látási viszonyok pedig nagyon jók. Ha a napfogyatkozást figyelnék, csak ellenőrzött napfogyatkozást néző szemüveget használjanak. Hagyományos napszemüvegen keresztül sem szabad a napban nézni, és ha minden igaz, akkor a telefonnal sem érdemes fotózni. Erős a forgalom továbbra is a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Bajcsin, az Andrásin, a Rákóczi úton, az Erzsébet tér előtt, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódásra kell készülni a Remíz utcától. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezetéképítése miatt. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben, Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát, és félpályás lezárásra kell készülni a 3. kerületben is, az Erdőalja úton, a Farkastorki köznél daruzás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 3. kerületben szintén, itt a Hadrianus utcában, a 60-i Lajos utca közelében javítják a csatornát. 06 30 30 30 95 8. Ez lesz az SMS és telefonszámunk továbbra is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Ez a Sláger FM. Ma este 11-ig rendezik meg a hullócsillagok éjszakájának első programját a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban. A Perszeidák mellett a Spanyolországból közvetített teljes napfogyatkozást is szakvezetéssel lehet követni, sötétedés után pedig távcsöves megfigyelések jönnek. Pénteken és szombaton újabb hullócsillagos estét tartanak, érdemes tehát elmerülni egy kicsit a csillagok között, ha megtehetik. A Györan Gyurán a Notorious-szal trióként kezdett új korszakot. A dal produceri székében pedig a Chic gitárosa Neil Rogers ült. Innen jön az erős funkos lüktetés, és érkezzen ez egy kívánság formájában, méghozzá Mihálytól a kedves feleségének, aki a legfinomabb palacsintát süti.

Még ebbe az órába belefér egy kérés itt a Sláger FM szerda esti kívánság műsorába. Teljesíteni szeretném, úgyhogy lássuk is. 06 30 30 30 95 8. Ide érkezett Réka üzenete Kecskemétről. Az unokaöcsének, Misinek szeretne dalt kérni. Misi megkapta az első fizetését, és az egész családot meghívta egy fagyira. Így a dal címe most különösen találó. Mély a dala lesz az, és megkérdezi benne, hogy tényleg a pénz mozgat-e mindent körülöttünk. És közben emlékeztet rá, hogy a fontos dolgok értékét nem mindig lehet forintban mérni, vagyis az ő esetükben dollárban. All about the money, ez jön már is Misinek, gratulálunk!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
4: Van megoldás.
3: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
4: www.hotelnautis.hu.
5: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest, Hősök tere.
6: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.

0: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
1: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
2: Székre állok.
3: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: Különbséget tudtok tenni olyan videók között, ami mesterségesen van előállítva, vagy ami igazi?
6: Hát igen.
5: Ah, nehéz nekem.
6: Azért, mert például úgy tudsz megkülönböztetni egy AI videót egy normális videótól, hogy megnézed, hogy hány újjuk van, mert lehet, hogy 5 helyett 4 van, vagy 6.
7: De van olyan ember, akinek annyi van.
6: Igen, van egy 6 ujjú csinális.
7: Igen.
5: Adi Endrének is, a híres költőnek is 6 ujja volt.
2: Székre állok!
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
8: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Ismét apadni kezdett a Duna, a fővárosi vízművek már is a vízfogyasztás mérséklését kéri. Vizsgálják a vízminőséget az Almásfűzítői Duna szakaszon a Vörösiszap tározónál. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A következő napokban ugyan átmeneti néhány centiméteres vízszintemelkedés várható a Dunán, de a vízgyűjtő terület csapadék hiánya miatt további apadásra kell számítani. A fővárosi vízművek közölte, hogy a tartósan alacsony vízállás egyre nagyobb műszaki és energetikai ráfordítást igényel a víztermelésben, ezért a szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy az ivóvizet csak alapvető szükségletekre használják, és mellőzzék a nem létfontosságú nagy mennyiségű vízfelhasználást. A vízkorlátozás betartását kéri kiemelten a Dunabogdányiak, ahol a fogyasztás már a rendelkezésre álló kapacitás 100%-át közelíti, így a rendszer tartalékai minimálisra csökkentek. Egy váratlan műszaki esemény ugyanis azonnal veszélyeztetheti az ellátást. Vizsgálat indult Almásfűzítőnél a Vörösiszap tározó alatti Duna szakaszon, miután a folyóvizében barnás színű anyag elkeveredését észlelték. A Komárom-Esztergom vármegyei Horgász Egyesületek Szövetsége és állampolgári bejelentések alapján hétfőn mintegy 30 mintát vettek a helyszínen, hogy megállapítsák a víz és a feltűrő anyag összetételét. Az ügy a területi illetékesség miatt átkerült a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatalhoz. A KEMH-hez felidézte, hogy 2012-ben már vizsgálták a területet, akkor felmerült, hogy a korábbi mocsaras, lápos környezet szerves anyagai okozhatják az elszíneződést, de ez a mostani vizsgálat lezárásáig nem tekinthető mérvadónak. Döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága arról, mely intézményektől kér be adatokat a munkája elvégzéséhez. Toroczkai László elnök közölte, hogy a következő hónapokban mintegy 100 000 oldalnyi dokumentumot kell áttanulmányozniuk. A megkeresendő intézmények között van a többi között az igazságügyi tárca, valamennyi kormányhivatal, a központi statisztikai hivatal, a legfőbb ügyészség, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő állandó választott bíróság, a Magyarországos Közjegyzői Kamara, a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Ügyvédi Kamara, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, az Országos Bírósági Hivatal és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Toroczkai László az ülésen hangsúlyozta, a cél az, hogy minél gyorsabban haladjanak munkájukkal. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra. Az elmúlt napokban több tucat madarakat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az Egyesülethez és a Nemzeti Park igazgatóságokhoz, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az Egyesületnek. Az állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó és járulék befizetésekből a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizetve, közölte a GKI Gazdaságkutató ZRT. A cég számításai szerint egy nagy látogatottságú, külföldiek körében is népszerű rendezvény évente 13 milliárd forinttal járul hozzá a GDP-hez, nem számolva a 100 milliókban mérhető területhasználati díjat, valamint a szálláshely, vendéglátási és más közvetett forgalmat. A megkérdezett fesztiválok legutóbb együttesen mint egy mintegy 751 ezer látogatást regisztráltak. A szervezők visszajelzései szerint a legfőbb kihívás az infláció és a szervezési költségek emelkedése, a bevételi és szervezési bizonytalanságok, valamint a verseny a városi szórakozó helyekkel. A felmérés a Campus, a Művészetek Völgye, a Strand, a Sziget és a Szín szervezőinek visszajelzései alapján készült. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Pénteken és szombaton ismét régiségvásárt rendeznek majd Szentendrén a Rakt Artban. A retro bulival összekötött esti programon hanglemezek, antik és egyéb tárgyak, bizsuk, ékszerek, festmények és bútorok között lehet keresgélni. Egy kis zsákba macska mindig jó. A hangulathoz DJ, hideg ital és lángos is társul, vagyis nem csak gyors bevásárlásra készülhetünk. A kétnapos pontos nyitvatartást és az esetleges programváltozást indulás előtt a Raktárt friss oldalán érdemes ellenőrizni, addig pedig érkezzen nálunk itt Jani Csákveca, Mennyit adsz a lelkemért című dala. Azt kérdezi benne, van-e közös holnap, és mit vagyunk hajlandók megtenni érte. A szerzők között Veca és édesapja Jani Csák István neve is ott van.

0: Ez a Sláger FM. Két vezetett kirándulás közül választhatunk most hétvégén Budapest környékén, szombaton Szókolya és Verőce között a Morgópatak völgyén, és a Nagykőhegyen átvezet a gyalogtúra. Vasárnap a Szentendrei szigeten indul kerékpáros útvonal, ami érinti a Meteor telepet, egy Levendula kertet és a Kisoroszi sziget csúcsot is. Józsefvárosi lakcímmel a részvétel ingyenes, de a férőhelyek, a regisztráció és a pontos találkozási pont miatt indulás előtt mindenképp nézzük meg a szervezők friss tájékoztatását a témában. Vastag Csaba egyik legszemélyesebb dala következik, az Apa című 2026-os felvételt saját apukájának ajánlotta, és hogyha részletesen szeretnék őt magát hallani a dalról, hogy mit gondol, mit is jelent számára, és hogyan született meg, akkor keressék fel a Sláger FM YouTube csatornáját, mert a Hazai Sláger című műsorunkban erről is mesélt.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bent

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM-et hallgatják, és bízom benne, hogy egyre többen töltik a szabadban az idejüket, ahogy enyhül a hőség. Mondjuk most hétvégén egy kempingezés. Ezzel kapcsolatban viszont muszáj megjegyeznem, hogy akár az allergiás veszélyekre is fel kell készülni. A nyitva hagyott étel és üdítő oda vonzhatja a darazsakat. Szúnyog és kullancs ellen pedig hosszú ruha és bevált riasztószer is segíthet. Aki korábban súlyos allergiás reakciókat élt át, vigye magával az orvos által felírt adrenalin injekciót, és tudja, hogyan kell használni. Légzési nehézségnél vagy gyorsan romló állapotnál pedig ugye nem kell mondanom, hogy azonnal hívni kell a 112-t. Folytatjuk a Magna Cum Laude dalával, köszönet című számuk jön. Azoknak mondanak köszönetet benne, akik a legnehezebb időszakokban is mellettük maradtak. Ezt hallgatjuk most meg.
1: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

Hamarosan véget ér egy újabb óra itt a Sláger FM-en, 9-kor friss hírek jönnek, de addig még belefér egy dal. Orsi bemutatkozó albumának címadó daláról van szó, ami arról a pillanatról szól, amikor az egész heti várakozás után végre beindul az éjszaka. Én itt vagyok még a következő órában, és ne menjenek sehová!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 6 milliárd forintos beavatkozással biztosítja a kormány a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a mentőszolgálatnál. Megvan az idei Magyarország tortája és cukormentes tortája is. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A kormány Pakson tartott kihelyezett ülésén határozott a Duna alacsony vízállása miatt szükséges beavatkozásokról, amelyek a paksi atomerőmű folyamatos működését biztosítják. Magyar Péter miniszterelnök közölte, azonnal megkezdik egy fenékküszöb építését Paks és Duna Szent Benedek között, első ütemben 35 ezer, majd további 150 ezer köbméter kő felhasználásával. A cél, hogy a vízszint tartósan mínusz 90 cm felett maradjon. A fenékküszöb elkészültéig ideiglenes megoldásként két 80 méteres bárkát készítenek elő irányított elsüllyesztésre, ami akár 20 cm-rel emelheti a vízszintet. A kormányfő szerint a tartósan alacsony vízállás súlyos gazdasági károkat okoz. Az erőmű esetleges leállása havonta 50 milliárd forintos kiesést jelentene. A munkálatokat Kádár Pál tábornok irányítja. A helyszínen 24 órás munkavégzés zajlik, és a honvédelmi miniszter 100 katonát vezényelt ki a kivitelezés támogatására. A kormány kiemelt beruházásra nyilvánította a projektet. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást folytat a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda egy mentőjármű beszerzési eljárással összefüggésben az országos mentőszolgálat feljelentése alapján. A nyomozók kedden többek között az OMS Mark utca és Robert Károly körúti telephelyén jártak, ahol a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat és adathordozókat foglaltak le. A mentőszolgálat közölte, hogy mindenben együttműködik a hatósággal. A vizsgálat hátterében az áll, hogy évekig ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat, miközben egyes milliárdos közbeszerzéseken csak egy ajánlattevő indult, és az új mentőautók ára 2016 óta 20 millióról 62 millió forint fölé emelkedett. Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepli augusztus 20-át a kormány. A programok 4 milliárd forintba kerülnek, és Budapesten 10 helyszínen zajlanak majd. Többek között a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Budai várban, a Városligetben és a Bazilikánál. Augusztus 20-án reggel zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a napot, ezt katonai és légi parádé követi. A Várkertnél egész nap működik az Ízek utcája. A parlament augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen látogatható. A Városligetben honvédségi programok lesznek, a Budai várban pedig a mesterségek ünnepe és a protestáns sokadalom kap helyet. A tűzijáték 21 órakor kezdődik, és félórás audiovizuális show részeként 10 percig tart. Az augusztus 20-i ünnep alkalmából meghirdetett versenyen a Magyarország tortája címet a gyulai kézműves cukrászda Bíbor Fehér nevű alkotása nyerte. A modern, mégis hagyománytisztelő desszertet erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, vaníliás citromos jegyek, málna, valamint tejfölös musz és rögös túró kombinációja alkotja. A Balatongyöröki Promenád kávéház lett az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Magyarország cukormentes tortája versenyének győztese. A Szilva Fácska torta hozzáadott cukor nélkül szilvával, dióval, tejcsokival és fahéjas musszal készült. A győztes tortákat augusztus 20-ától lehet megkóstolni, országszerte számos cukrászdában, valamint Budapesten a Magyar Ízek utcáján. A helyszínek listája augusztus 18-ától érhető el a megújult cukrászat.net oldalon. A Szent István napi ünnephez kapcsolódó Magyarország kenyere verseny idei győztese a 100 pékség pilisi pityókás kenyere lett. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: a Sláger FM, a ma esti Slágerkultban arról lesz szó, hogyan érthetjük jobban magunkat a szorongás, az alvászavar és az állandó online jelenlét közepette. Esmiller András vendége Kis Anna, klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta.
1: A legfontosabb kérdés mindig, amikor egy szakember jön hozzám, aki az emberi lelket jól ismeri, milyen állapotban vagyunk most?
2: De azt mondanám, hogy nem a legjobban. Nagyon sok a szorongás bennünk, társadalmi szinten is, egyéni szinten is, úgyhogy...
1: És az a tudod, hogy még mindig. Pedig nem az van, hogy az önfejlesztés, meg az, hogy egyáltalán magunkkal foglalkozzunk, kvázi divat lett? Vagy hogy szakemberhez fordul?
2: Alapvetően divat lett, szerintem ez egy pozitív folyamat, hogy elkezdünk egy kicsit az egyéni életünkkel jobban foglalkozni, a minket érő hatásokkal jobban foglalkozni, azonban azért egy elég komplex rendszernek a részei vagyunk, és befolyásolnak minket a társadalmi változások, ráadásul ugye az utóbbi időszakban az információ áramlás nagyon komplexé vált, úgy, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt még sokkal kevesebb információ jutott el az emberhez, mondjuk egy másik országban történő dolgokról, most meg azonnal pillanatok
1: hát
2: alatt
1: ott van
2: minden katasztrófa, igen, és ez rendkívül szorongató alapvetően.
1: Hát ezt ugye, ezt pontosan tudom, hogy a gyerekeim már a TikTokon, tehát amikor így háború elkezdődött a szomszédban, tehát közvetítették
2: hát
1: gyakorlatilag.
2: Igen.
1: No, tehát hogy sokkal nagyobb veszélynek is vagyunk kitéve, vagy stresszfaktornak?
2: Abszolút, tehát ugye folyamatosan stresszhatások érnek minket, ráadásul az életmódunk sem optimális igazából, teljesen eltávolodtunk a természetes ritmusunktól, ami mind az alvásunkban, mind a munkavégzésünkben megjelenik, és ezek mind felboruló funkcióink ezt követően. Tehát, hogy főleg most, hogyha az alvásra gondolunk, akkor azáltal, hogy ilyen fényszennyezettségnek vagyunk kitéve, állandóan rajtalógunk a neten, felborul a cirkadián ritmusunk, nagyon sokan alvás zavarral küzdenek.
1: Gyerekek is?
2: Gyerekek is.
1: Én azt hittem, hogy azért nem tudok aludni, mert mindig jár az agyam is. Kreatív
2: emberként. Igen, csak ezt érdemes átgondolni, hogy miért.
1: Aha.
2: Hogy miért nincsen ennek mondjuk egy idői zónája, amikor ezeket a gondolatokat mondjuk, vagy ezekre a gondolatokra rászánjuk az időt.
1: Na, hát szerintem most sokan elgondolkodnak, azért jó, hogy beszélgetünk itt erről. Egyébként a magánrendelőd, az hol található?
2: A 3. kerületben, Kolosi térnél.
1: Na, hát akkor a Tóbudán.
2: Igen.
1: Hogy hol tartunk most olyan szempontból, hogy a segítségkérés az egyáltalán evidencia?
2: Azt mondanám, hogy nem mindenkinél, nagyon sokan kérnek segítséget, egyre többen kérnek segítséget, és sajnos van egy olyan tendencia, hogy nem igazán bírjuk ezt a rohamot.
1: Mármint ti, az orvosokkal, a szaktársaiddal?
2: Igen, tehát hogy pszichológusként azért most nagyon túltelítettek vagyunk, elég hosszú várólistákkal kell dolgoznunk, én is kapok nagyon sokszor olyan megkereséseket, amiket nem tudok sajnos elvállalni, időhiányban főleg, úgyhogy ez egy probléma, mert olyan szempontból viszont nagyon jó, hogy az emberek keresik, legalábbis itt Budapesten mindenképpen, de azt látom a különböző Facebook csoportokban, hogy vidékről is keresnek szakembereket, tehát főleg így, hogy a Covid óta online is egyre többen dolgoznak, így a vidéki területeken is egyre könnyebb szakemberhez jutni.
1: Mennyire azonosak a problémák, vagy egyetemesek-e?
2: Ezt nehéz így megmondani, alapvetően minden embernek egyéni problémaköre van. Pont ezért nagyon izgalmas a munkám, és ezért imádom, hogy minden személy, aki megérkezik
1: az
2: hozzám,
1: egyedi.
2: Egy egyedi új problémát hoz, egy komplex helyzetet hoz, amit át kell közösen gondolnunk, viszont nyilván vannak egyetemes témák, általában kapcsolati témák, vagy a munkahelyi témák, tehát ugye az általános életünkkel kapcsolatosak. Persze vannak extrém helyzetek azért. Főleg most van olyan kollégám, aki menekültekkel dolgozik, nyilván azért az egy a hétköznapi élethez képest egy nagyon extrém szituáció.
1: Meddig tart ez egyértelműen terápiás folyamat, hogyha valaki téged megkeres és elkezdtek dolgozni, ezt így hívjuk?
2: Különböző beavatkozási szintjeink vannak, van akinél inkább pszichoedukációt használunk, mert mondjuk az elején inkább az fontos, hogy átlássa bizonyos dolgokat, ugye itt a könyvben is nagyon sok pszichoedukációs anyagot próbáltam beletenni, hogy már bizonyos dolgokat ne kelljen elmondani, hanem el lehessen olvasni. Ennek van egy olyan problémás része, hogy nagyon sok hamis információ terjed az interneten, ugye most már mindenki nagyon jó bizniszt látta az egészség és a pszichológia, és emiatt mondjuk a TikTokon, Instagramon, stb.
1: Egyéb
2: helyen. munkahelyeken osztják az észt, és az orvos kollégáknál látom, hogy ők nagyon sokszor ki vannak akadva, hogy mennyi téves információ terjeng a neten, és életveszélyes
1: is. Mert hogy mennyit elhisznek ezekből, ez a probléma.
2: Hát jó, igen, csak ebben benne van az is, hogy nincs annyi tudásunk, hogy ezt mondjuk megfelelőképpen tudjuk szűrni, hogy egy egészségügyi információ az valós vagy sem.
1: Na, ebben segít a te könyved?
2: Igyekszem, igen, a felé terelni. Igen.
1: Tehát ez egy kapaszkodó? Nekünk,
2: kapaszkodó, illetve egy eszköz arra, hogy jobban felkészüljünk a saját terápiás folyamatunkra.
0: Kis Anna tehát ma este 10 óra 10 perctől érkezik a Slágerkultban, most pedig érkezzen egy dalla arról a pillanatról, amikor a hosszú várakozás után végre ott áll előttünk az, akire vágytunk. Back to Black és az Úgy vártalak.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Chile, Peru és Bolívia zenéje, tánca és látványos viseletei költöznek most vasárnap a rátszalmási Jankovics kúriába. A Summerfest vendégeként érkező dél-amerikai folklór csoportok fél öttől gyermek és családi programokkal kezdik a délutánt, este 6-tól meg a három ország táncos műsora következik. A rendezvény ugyan ingyenesen látogatható, kutyát viszont nem szabad bevinni a helyszínre, ezt jobb, ha tudják. Indulás előtt ellenőrizik a programokat, ezt pedig mindig elmondom, így lesz biztos minden. Jamie Winchester és Rutka Robert első nagy közös sikere következik, az It's Your Life, egy 2001-es reklámdalból nőtt önálló slágerré. A szöveget Jamie, a zenét Rutka Robert írta. Velük megyünk tovább a Sláger FM-en.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bak elé.
1: Mi akkor is veled vagyunk, mikor mindenki alszik. Sláger FM.

Egy újabb nagy kedvenc után búcsúzom itt a Sláger FM-en, mert hogy véget ért az adásidőnk. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt néhány órában, hogyha délután óta, akkor pedig kiváltképpen. 10 órakor jönnek a friss hírek, aztán pedig a slágerkult, ahogy korábban is ígértem. Holnap reggel Karakas Balázs ébreszti önöket. Legyen nagyon szép estéjük, én Zsupos Ági vagyok, és a KFT dalával búcsúzom. Ez lesz az Elizabeth.

0: változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes a Nemzeti Kulturális Alapügyében lefolytatott kutatás miatti panaszait. A vidéki polgárőrök is segítik Budapest közbiztonságának megerősítését. 100 000 forintos iskolakezdéssel számolnak az elsősök szülei egy friss felmérés szerint. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes panaszait a Nemzeti Kulturális Alapügyében lefolytatott kutatás miatt. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség a 17 milliárd forint értékű NKA támogatások kapcsán különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt nyomoz. Július 21-én nyomozók jelentek meg a Fidesz szervereit biztosító központban, ahol a párt kommunikációs rendszerét érintő kutatást végeztek. A legfőbb ügyészség ugyanakkor helyt adott a lefoglalást elrendelő határozatok elleni panaszoknak és a kényszerintézkedés megismétlésére utasította a főügyészséget. A vidéki polgárőrök aktívan bekapcsolódtak Budapest közbiztonságának megerősítésébe az Országos Polgárőr Szövetség által indított Egy nap Budapest közbiztonságáért akció keretében. A kezdeményezés közvetlen reflexió a kormány által elrendelt 30 napos fokozott rendőri ellenőrzésre, valamint a budapesti rendőrfőkapitányság és a kerületi önkormányzatok kéréseire a fővárosi közterületi rend helyreállítására. Erről Bakonyi Ágnes, az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnöke beszélt a Sláger FM.
2: Minket a belügyi minisztérium rendészeti államtitkára kért meg arra, hogy támogassuk a rendőrök munkáját. Mi pedig a vidéki polgárőröktől kértünk segítséget, hogy minél látványosabban, minél többen legyünk mi is Budapest utcáin. Elsősorban hétvégén, az esti és az éjszakai órákban. Most egyelőre inkább a külső kerületekben látunk el szolgálatot. Ennek a két lépcsős vendégpolgárőr szolgálatnak végül is az az értelme, hogy a budapesti közbiztonság szempontjából forrópontnak számító helyszíneken, amelyet természetesen a rendőrség jelöl ki, és hát majd a második szakaszban a polgárőrök és a rendőrök közösen látnak el majd szolgálatot.
1: Az első hétvégén Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád és Pest vármegyéből érkeztek polgárőrök. Két új körforgalom épül az M1-es Óbaraki csomópontjánál, közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A beruházás része az autópálya nagyszabású bővítésének, amely 78 kilométeren 2x3 sávra szélesíti a pályát, és összesen 11 csomópontot korszerűsítenek, 4 újat alakítanak ki, valamint 72 felül vagy aluljárót kell át vagy újjáépíteni, mert a szélesített pálya a régi műtárgyak alatt nem férne el. Óbaraknál új híd is készül, a forgalmat erre terelik, majd elbontják a régi felüljárót. A területen jelenleg földmunkák és közműépítések zajlanak. A fejlesztés célja a biztonságosabb és átlátható feléslehajtás. Idén sem lesz olcsó az iskolakezdés. A régió játék felmérése szerint a szülők gyermekenként átlagosan 60 ezer forintos kiadással számolnak, az elsősöknél pedig 100 ezer forinttal. A költségeket az iskolaszerek mellett az étkezés, az osztálypénz, a sportfoglalkozások és a különórák növelik. Az elsősöknél egyszerre több évekre szánt felszerelés kerül a bevásárló listára, ezért a legnagyobb tétel az iskolatáska, a tolltartó és a tanuló sarok kialakítása. A rászoruló családok idén 100 000 forintos állami iskola kezdési támogatásra számíthatnak a kormánytól, amelyet két részletben kapnak meg. 50 ezer forintot augusztus 24-ig, a második részt pedig novemberben utalvány vagy kártya formájában. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek, változatosan. Sláger.

0: itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kis Anna klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és író Budapest 3. kerületében dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók jobban értsék a szorongásaikat, tudatosabban vegyenek részt a saját terápiás folyamatukban, és idővel önállóan is használni tudják az ott megtanult szempontokat. Az evező pszichoterápiás magárendelő vezetőjeként személyes munkájával és a Belső Vétett Terápia című könyvével olyan szakmai közösséget épít a fővárosban, ahol a pszichológiai tudás hiteles, gyakorlati segítségé válik a hétköznapokban.
1: Örülök neked, hogy jöttél.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
1: És én biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is nagyon örülnek neked, mert fontos témáról fogunk beszélgetni. Van egy fantasztikus könyved, Belső Vétett Terápia, nekem már a cím is nagyon tetszik, és körülbelül úgy vetettem rá magam, mint akinek úgy kell ez, mint egy falat kenyér. Próbáltam lemodellezni az olvasókat, a hallgatókat. Szerintem szükségünk van a kapaszkodókra, és főleg ebben az időszakban, ahol tehát veled még találkozni is lehet majd mindenféle író-olvasó találkozókon. A Jaffának is tudom, hogy van ott a Feneketlen tónál egy olyan közösségi tere, ahol folyamatosan lehet az olvasókkal találkozni, szóval még elérhető is, vagy hát meg arról nem beszélve előmondtam el, hogy minek vagy a vezetője, szóval találkozol emberekkel. Hát a legfontosabb kérdés mindig, amikor egy szakember jön hozzám, aki az emberi lelket jól ismeri, milyen állapotban vagyunk most?
2: De azt mondanám, hogy nem a legjobban. Nagyon sok a szorongás bennünk, társadalmi szinten is, egyéni szinten is, úgyhogy...
1: És az a durva, hogy még mindig. Pedig nem az van, hogy az önfejlesztés, meg az, hogy egyáltalán magunkkal foglalkozzunk, kvázi divat lett? Vagy hogy szakemberhez fordul?
2: Alapvetően divat lett, szerintem ez egy pozitív folyamat, hogy elkezdünk egy kicsit az egyéni életünkkel jobban foglalkozni, a minket érő hatásokkal jobban foglalkozni, azonban azért egy elég komplex rendszernek a részei vagyunk, és befolyásolnak minket a társadalmi változások, ráadásul ugye az utóbbi időszakban az információ áramlás nagyon komplexé vált, úgy, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt még sokkal kevesebb információ jutott el az emberhez, mondjuk egy másik országban történő dolgokról, most meg azonnal pillanatok
1: hát
2: alatt
1: ott van
2: minden katasztrófa, igen, és ez rendkívül szorongató alapvetően.
1: Hát ezt pontosan tudom, hogy a gyerekeim már a TikTokon, tehát amikor itt háború elkezdődött a szomszédban, tehát közvetítették gyakorlatilag.
2: Igen.
1: No, tehát, hogy sokkal nagyobb veszélynek is vagyunk kitéve, vagy stresszfaktornak?
2: Abszolút, tehát ugye folyamatosan stresszhatások érnek minket, ráadásul az életmódunk sem optimális igazából, teljesen eltávolodtunk a természetes ritmusunktól, ami mind az alvásunkban, mind a munkavégzésünkben megjelenik, és ezek mind felboruló funkcióink ezt követően. Tehát, hogy főleg most, hogyha az alvásra gondolunk, akkor azáltal, hogy ilyen fényszennyezettségnek vagyunk kitéve, állandóan rajtalógunk a neten, felborul a cirkadián ritmusunk, nagyon sokan alvászavarral küzdenek.
1: Gyerekek is?
2: Gyerekek is.
1: Én azt hittem, hogy azért nem tudok aludni, mert mindig jár az agyam is. Kreatív
2: emberként. Igen, csak ezt érdemes átgondolni, hogy miért. Aha. Hogy miért nincsen ennek mondjuk egy idői zónája, amikor ezeket a gondolatokat mondjuk, vagy ezekre a gondolatokra rászánjuk az időt.
1: Na, hát szerintem most sokan elgondolkodnak, azért jó, hogy beszélgetünk itt erről. Egyébként a magánrendelőd, az hol található?
2: A 3. kerületben, Kolosi térnél.
1: Na, hát akkor ott Óbudán.
2: Igen.
1: Hogy hol tartunk most olyan szempontból, hogy a segítségkérés az egyáltalán evidencia?
2: Azt mondanám, hogy nem mindenkinél, nagyon sokan kérnek segítséget, egyre többen kérnek segítséget, és sajnos van egy olyan tendencia, hogy nem igazán bírjuk ezt a rohamot.
1: Mármint ti, az orvosokkal, a szaktársaiddal?
2: Igen, tehát hogy pszichológusként azért most nagyon túltelítettek vagyunk, elég hosszú várólistákkal kell dolgoznunk, én is kapok nagyon sokszor olyan megkereséseket, amiket nem tudok sajnos elvállalni, időhiányban főleg, úgyhogy ez egy probléma, mert olyan szempontból viszont nagyon jó, hogy az emberek keresik, legalábbis itt Budapesten mindenképpen, de azt látom a különböző Facebook csoportokban, hogy vidékről is keresnek szakembereket, tehát főleg így, hogy a Covid óta online is egyre többen dolgoznak, így a vidéki területeken is egyre könnyebb szakemberhez jutni.
1: Mennyire azonosak a problémák, vagy egyetemesek-e?
2: Ezt nehéz így megmondani, alapvetően minden embernek egyéni problémaköre van, pont ezért nagyon izgalmas a munkám, és ezért imád

0: Tudom, hogy minden személy, aki megérkezik az hozzám, egyedi. Egy egyedi új problémát hoz, egy komplex helyzetet hoz, amit át kell közösen gondolnunk, viszont nyilván vannak egyetemes témák, általában kapcsolati témák, vagy a munkahelyi témák, tehát ugye az általános életünkkel kapcsolatosak, persze vannak extrém helyzetek azért. Főleg most van olyan kollégám, aki menekültekkel dolgozik, nyilván azért az egy a hétköznapi élethez képest egy nagyon extrém szituáció.
1: Meddig tart ez egyértelműen terápiás folyamat, hogyha valaki téged megkeres és elkezdtek dolgozni, ezt így hívjuk?
0: Különböző beavatkozási szintjeink vannak, van akinél inkább pszichoedukációt használunk, mert mondjuk az elején inkább az fontos, hogy átlássa bizonyos dolgokat, ugye itt a könyvben is nagyon sok pszichoedukációs anyagot próbáltam beletenni, hogy már bizonyos dolgokat ne kelljen elmondani, hanem el lehessen olvasni. Ennek van egy olyan problémás része, hogy nagyon sok hamis információ terjed az interneten, ugye most már mindenki nagyon jó bizniszt látta az egészség és a pszichológia, és emiatt mondjuk a TikTokon, Instagramon, stb. Helyeken osztják az észt, és az orvos kollégáknál látom, hogy ők nagyon sokszor ki vannak akadva, hogy mennyi téves információ terjeng a neten, és életveszélyes
1: hát
0: is.
1: Hát mert, hogy mennyit elhisznek ezekből ez a probléma.
0: Hát jó, igen, csak ebben benne van az is, hogy nincs annyi tudásunk, hogy ezt mondjuk megfelelőképpen tudjuk szűrni, hogy egy egészségügyi információ az valós vagy sem.
1: Na, ebben segít a te könyved?
0: Igyekszem, igen, a felé terelni. Igen.
1: Tehát ez egy kapaszkodó? Nekünk,
0: kapaszkodó, illetve egy eszköz arra, hogy jobban felkészüljünk a saját terápiás folyamatunkra. Igen.
1: Na, de hát itt most a terápia szón lovagolnék még Igen. egy picit, azért is kérdeztem, hogy nem szitok szó ez sok esetben az embereknél?
0: Mire gondolsz ez ügyben?
1: Hát, hogy a terápia az már ilyen komolyabbat jelent. Tehát most, ha én próbálom beleképzelni magam, tényleg hallgatok, most hallgatom otthon a beszélgetésünket, és tudom, hogy van valami problémám, úgy már gondolkodtam rajta, hogy keressek-e szakember, de nem gátolhat ez a szó, hogy terápia, mert az mindig egy hosszabb folyamatot feltételez.
0: Hát ezt megmondom őszintén, hogy azért nehéz megítélni, mert túl közel vagyok a tűzhöz, és ilyenkor az ember már nehezebben látja.
1: Hát ahol sorban állnak előtted, akkor nyilván nem azt látod, hogy félnének a terápiától.
0: Hát ez kettős azért, mert nem mondanám azt, hogy ne szorongnának a folyamattól az emberek, attól függetlenül, hogy jelentkeznek, vagy hogy keresik a segítséget. Ez alapvetően egy útkereső folyamat is. Hogyha magáról a terápiáról gondolkodunk, én szerintem ezt úgy érdemes felfogni, hogy ez egy különleges kapcsolat, és hogy ennek a hosszát maga a személy is befolyásolja, tehát hogy a kliens is befolyásolja, én is befolyásolom,
1: de
0: hogy meddig
1: létével?
0: Dolgozunk.
1: Vagy mivel befolyásol?
0: Nem csak a hogy létével, a saját döntéseivel, hogy meddig akar valamint dolgozni, hová akar eljutni, mennyi időt szán rá.
1: Is.
0: Igen, és ezt én úgy gondolom, hogy inkább úgy kell felfogni, hogy ez egy olyan kapcsolódási pont, egy másik személlyel, egy másik lélekkel, egy másik emberrel, ami olyan azért különleges, mert semmilyen más kapcsolat nincsen közöttünk. Tehát nincsenek elvárásaim, jogos. Nincsenek előnyeim attól, hogy a másik valahogy viselkedik, míg ez mondjuk a személyes kapcsolatainkban nem így működik. Ezernyi elvárást támasztunk a barátaink felé, a családtagjaink felé. Teljesen máshogy nyilatkozunk meg egy-egy problémával kapcsolatban, én is máshogy nyilatkozom meg egy problémával kapcsolatban, hogyha az a családtagjaimat érinti, hiszen ott van a személyes érintettségem. Tehát a terápiát inkább egy olyan térként érdemes felfogni, ahol saját magunkról úgy tudunk beszélni, hogy valaki ezt végighallgatja, figyel, visszajelzést ad, anélkül, hogy a saját véleményét ebbe beletenni. Aha.
1: No, hát itt most beleültetted a bogarat a fülembe az elvárás szóval. Ördögtől való-e az, hogy vannak elvárásaink, mondjuk a barátaink felé, vagy a családtagjaink felé?
0: Nem, én ezt nem mondtam, csak máshogy segítünk nekik. Mert szerintem egy baráti segítség is nagyon sokat számít. Tehát, hogy az, hogyha mondjuk a hozzánk közel álló emberek jelzést tesznek valamiről, és azt szeretet alapon teszik, az egy figyelemfelhívó dolognak kell, hogy legyen, hiszen ők jót akarnak nekünk, nem véletlenül teszik azt a jelzést. Viszont ebben benne van az is, hogy őket személy szerint zavarja valami, vannak különböző előfeltevéseik, hogy hogyan kell működni a kapcsolatnak, és az nem mindig a lehető legjobb feltétlenül, mert hogy hát, hogy mondjam ezt, hogy ne félreérthető legyen, hogy mindannyian valamit várunk a kapcsolatainktól. És ez egy személyes dolog, hogy én mit várok, hogy a másik hogy viselkedjen.
1: Örülök neki, hogy most ezt szóba hoztad, mert most hetek óta megy a vita baráti körben erről, hogy lehet elvárásunk. Én büszkén verve a mellemet hirdettem, hogy nekem azért nincsenek csalódásaim, mert nincsenek elvárásaim az emberekkel kapcsolatban, de közben meg rájöttem, hogy hogy ne lenne. Hát az az elvárásom, hogy ugyanúgy viselkedjenek velem, amit én adok. Nincs se több, se kevesebb, de na de hát ez már elvárás.
0: Ez egy elég komoly elvárás, ugye? Igen. Tehát itt például az is, hogy mondjuk ő mennyi időt szán a kapcsolódásra, vagy hogy hogyan teszi azt, hogy mennyire van jelen, vagy például mondjuk családokon belül ott van, hogy mondjuk én elvárom a gyerekemtől, hogy ő valamit teljesítsen, és nem biztos, hogy ugyanaz az elképzelésem, tehát én azt szeretném, hogy ő neki egy jó fizető karrierje lenne, és nem biztos, hogy ez a gyerek egyébként azt az utat szeretné járni, lehet, hogy ő egy
1: ezt már én letettem, ott már nincs elvárás, mert ott nincs kedvem csalódni, vagy koppangatni. Úgy általában az életre értettem. No, de hogy látod a hozzád fordulókat? Most akár az olvasókat is mondhatnám, egyébként maga a könyv, amit szívből ajánlok, ezt mondom is még egyszer a hallgatóknak, a Jaffa kiadó adta ki, egyébként belsővé tett terápia, nagyon jó a címe, de hát ez még egyelőre csak egy vágy, hogy ezt belsővé tegyék, ezt a terápiát. Tehát ez valamilyen öngyógyító folyamat?
0: Nem.
1: Kezdete?
0: Nem, alapvetően a könyvről azért kihangsúlyoznám azt, hogy ez egy olyan segédeszköz, ami terápia mellett tud hatékony lenni, tehát ez nem egy önsegítő könyv olyan szempontból, ami mondjuk a piacon sok van, hogy akkor üljön le az ember és naplózzon, meg egyebek, hanem ez a terápia mellé egy eszköz, amiatt írtam ezt meg raktam össze, mert azt látom, hogy nagyon sok kliensemnek segít a heti munkában az, hogyha vannak célzott kérdések, egy kicsit el tud mélyülni a terápiás ülés anyagával kapcsolatban, és nem ott ér véget a folyamat, hogy kilépett az ajtón. Egyébként természetesen sosem ér ott véget a folyamat, hogy kilépett a rendelő ajtaján, mert utána egy csomó minden dolgozik a kliensekben, meg én is tapasztaltam ezt a saját önismereti terápiámban, nem egyszer, de hogy ennek legyen egy tere, ahol mondjuk dedikált időt tud erre szánni. Uh-huh. Tehát ezért is neveztem el belsővé tehát terápiának, hogy ez egy belső munka valójában.
1: Na, de közben látom,
0: is
1: hogy
0: kerüljön.
1: Terápiás napló is.
0: Igen.
1: Ami nagyon tetszik a szöveg, társunká válik a mindennapokban, és mindebben segít, hogy feltegyük magunknak azokat a kérdéseket, amelyek ráirányítják a figyelmünket életünk különböző összefüggéseire, drámáira, és azt a belső folyamatot hivatott erősíteni, amely által idővel önmagunk terapeutájá válhatunk. De szép megfogalmazás. Ez lenne a cél, ugye? Hogy ne kelljen szakembert.
0: Hát hosszú távon az a cél, én annak örülök a legjobban, amikor már a klienseim úgy jönnek, hogy hát fejben már beszélgettem önnel, és akkor jön igazából nem én velem beszélget, hanem a belső terapeutájával beszélget. Nyilván most annak ad egy formát, aki fizikailag mondjuk a fantáziájában én vagyok, vagy egy másik terapeuta, tehát hogy az igazából mindegy, csak hogy az a folyamat el tud indulni, hogy már azokat a kérdéseket, azokat a visszajelzéseket, azokat a dilemmákat saját magán belül teszi föl, ami igazából a külső munkánknak az eredménye, és egy idő után ez azért jó, mert az önreflexió odáig fejlődik, hogy mondjuk könnyebben tud majd elmélyedni a saját problémáiban úgy is, hogy nem kell feltétlenül szakemberhez járnia. Ugye mindig ezt szoktam mondani a klienseimnek, hogy nekem az a célom, hogy feleslegessé tegyem magamat.
1: Na, milyen jó promóció egyébként. És még őszinte is, hogy férfiak vagy hölgyek? Akik látogatnak inkább.
0: De az lenne a sztereotípia, hogy többen vannak a nők, de ez egy nagyon izgalmas dolog, mióta dolgozom, azóta több férfival dolgozom általánosságban. Komolyan? Igen, ennek mondjuk volt egy olyan vonulata is, hogy én nagyon sokáig a Nyírő Gyula Kórháznak a drogambulanciáján dolgoztam, ugye maga a kicsit a szerhasználati szcéna az férfiorientáltabb, tehát ott egyértelmű volt, hogy több a férfi kliens, de a magánrendelésen is nagyon. Tehát, hogy most nagyjából fele-fele arányban vannak a férfiak és a nők.
1: Meg tudnak még lepni?
0: Persze.
1: Tényleg? Tehát nincs persze. Az, hogy már mindenfajta problémakört hallgattál?
0: Hát...
1: Tőlük?
0: Nem mondom. Hát, sokfajta dolgot hallottam már, de mindig vannak olyan helyzetek, olyan traumák, amik a mai napig azért szívik hatolnak, vagy nagyon meglepnek.
1: De hogy ez szabad nálatok segítőknél?
0: Mert mint mire
1: hogy szívik hatoljon? Tehát nincs olyan páncél, ami...
0: Van páncél alapvetően, de azért emberek vagyunk, tehát ugye, és az empátiás készségünk az egyik legerősebb készségünk a terápiában, tehát hogyha azt én nem használnám, akkor egy, nem tudom, robot is ülhetne a helyemben, tehát a ChatGPT is ülhetne ott. Nyilván bizonyos dolgokat, tehát hogy saját magamban kell kezelni, tehát amikor meglepődöm, vagy valami nagyon megérint, azt saját magamban kell letisztázni. Vannak helyzetek, amik nagyon nehezek, természetesen ez nem egy könnyű folyamat azért.
1: Na hát ez is nagyon izgalmas téma, ez a ChatGPT, amit mondtál, azzal sokan próbálkoznak?
0: Igen, elég sokan. Tehát, hogy kipróbáltam én is kíváncsiságból, hogy mit csinál ez az eszköz. Annak örültem, hogy a különböző pszichodiagnosztikai teszteinket nem hajlandó kiértékelni, legalábbis még egy korábbi verziója, most nem tudom, hogy az ötös mit csinál, mert most ezt nem néztem meg, tehát ennek örültem, hogy ebben nem nyúl bele, de egyébként nagyon ügyesen mímeli az empátiát, meg eléggé bizonyos dolgokra egyébként ad jó tippeket, meg tanácsokat, de én egy rendkívül veszélyes eszköznek tartom egyelőre.
1: Tehát inkább szakemberhez forduljunk.
0: Abszolút, igen.
1: Meddig írtad a könyvet?
0: Ennek egy hosszabb folyamata volt, 2023 környékén jött az ötlet, hogy én ezt elkezdem, ezt az anyagot összerakni. Volt egy korábbi verziója, amit aztán kiegészítettem a mostani verzióra, bővítettem rajta, egy picit változtattam, és ez így akkor azt mondanám, hogy összességében nagyjából egy ilyen 2 éves belső folyamatnak az eredménye, a könyvet megírni azért rövidebb idő volt.
1: De szeretted magát az alkotási folyamatot?
0: Én nagyon szeretek írni. Ez a harmadik könyv, ami a nevemmel kapcsolódik. Az első könyv volt nyilván a legnagyobb katarzis, amikor az addiktológiai zavarok pszichoterápiája megjelent. Ez egyrészt egy hatalmas munka volt, mert több mint 20 szerzőt kellett összefogni. Az egy nagyon komplex szakmai munka volt, de én imádom ezt csinálni. Tehát, hogy most is van egy könyv, amit így próbálok összerakni, ez egy kicsit nehezebb, mert bizonyos kutatási anyagok hiányoznak hozzá egyelőre, így a magából a kutatási eredményekből, úgyhogy belevágtam a doktori képzésbe, hogy ezeket pótoljam, mert találtam egy hiányt a szakmában.
1: És ez annyira izgat, hogy elindulsz az úton. Na hát ezt nagyon nagy tisztelettel respektáljuk. Hol kutat egy magadfajta szakember? Merre tudsz elindulni? Levéltárakba is akár?
0: Nem. Alapvetően vannak olyan online adatbázisok, ahol fönn vannak a külföldi szerzőknek a cikkei, ezekhez hozzáférünk, tudunk kulcsszavak alapján keresni. Ugye különböző szakfolyóiratoknak a cikkeiről van szó, ahol publikálják a kollégák.
1: Tehát ezek már mind fönt vannak?
0: Hát fönt vannak, igen, illetve vannak olyanok, amik mondjuk nem hozzáférhetőek, mert fizetősek egyebek, ott azért mindig van olyan megoldás, hogy mondjuk egyetemeken keresztül hozzáférjünk, vagy pedig a szerzőtől közvetlenül el lehet kérni ezeket az anyagokat, tehát ilyenkor mondjuk ír az ember egy e-mailt a külföldi szerzőnek, hogy szüksége lenne az adataira.
1: Segítőkészek?
0: Abszolút, igen.
1: Általában mikor van időd könyvet írni?
0: Vegyes.
1: Éjszaka vagy reggel?
0: Nem, én napközben, most a magánrendelés sem azért nem 40 órás munka szerencsére, úgyhogy például a kedjeim azok úgymond teljesen szabadok, én ott nem fogadok klienst, és akkor szoktam mindenféle ilyen szakmunkát végezni.
1: Jó, tehát kell ilyen nap is.
0: Igen.
1: Amikor tudsz mással is foglalkozni. Igen. Jó, hát én értem akkor, hogy hogyan ez töltődés neked az írás?
0: Attól függéppen milyen állapotban vagyok, azt mondanám, hogy töltődés is, néha azért lehúz, tehát amikor kétségeim vannak, amikor elakadok, most például van egy ilyen elakadási fázisom, hogy nehezebb írni, nehezebb az anyagokat összerakni, nem találom megfelelően az időt, olyankor azért inkább egy stresszfaktor, de alapvetően összességében. Tehát például, amikor a kezembe foghatok egy ilyen könyvet, az abszolút egy olyan jutalom, ami semmivel nem ér fel.
1: Aha, de téged mi tud kihúzni ebből a mélységből, vagy szituból?
0: Hát azt mondanám, hogy a kollégáimnak egy része nagyon szoros barátaim is, és velük tudom ezeket megbeszélni, illetve más olyan nem szakmai körökben mozgó barátaimmal szoktam ezeket megtárgyalni, akik egy kicsit bátorítanak, tovább löknek, esetleg szempontokat adnak.
1: Jó, tehát akkor a barátban, mármint a környezetedet, a szűröd, vagy szűrted ilyen szempontból? Ha már most megint visszakanyarodunk az elvárásokhoz, meg a környezethez.
0: Tudatosan nem szűrtem. Én nem,
1: alakultak?
0: Alakultak, és azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon szerencsés embernek vallom magamat, mert nagyon jó emberek vannak körülöttem. Tehát, na, hogy ezt így nem mondanám a saját eredményemnek, de hogy valahogy úgy forogtam mindig az életemben, hogy akárhová megyek, valahogy így rám akadnak, tehát hogy anélkül, hogy ilyen introvertált ember vagyok, tehát engem az extrovertáltak örökbe fogadnak, ezen van ez a vicc a neten, és ez tényleg így van, hogy nem én szoktam keresni általában a kapcsolatokat, hanem hogy valahogy így természetesen spontán alakulnak, és tényleg azt tudom mondani, hogy sokféle ismeretségi köröm van, és nagyon jó emberek vannak körülöttem szerencsére.
1: Na, hát ez maradjon is így, akkor ezt kívánom. A végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, a már jó emberekről beszéltünk, de azt mondd el kérlek, hogy hol érünk el téged.
0: Mert van egy honlapom, a rendelőnek az evezőrendelő.hu a honlapja, ott vannak fönn a kollégáim is, akik a rendelőbe dolgoznak, őket is lehet nyugodtan keresni, illetve az én honlapom a kisanna.hu kötőjellel, mert hogy nyilván a nevemet nem olyan könnyű.
1: Gondoltam, belsővé tett terápia, ezt a könyvet keressék, kedves hallgatóink, a boltokban mindenhol a könyvekre lehet bukkanni, és akkor keressük azokat az alkalmakat is, amikor veled tudunk íróként is találkozni az író-olvasó találkozókon. Nagyon élveztem a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttél, és sok csillogó szempárt kívánok, mert akkor nagy baj nem lesz, akkor a tiéd is csillogni fog.
0: Köszönöm szépen.
1: Na, kedves hallgatóink, és önöktől még nem búcsúzom el, mert folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Bekel utca divattervező, kommunikációs szakember és PR marketinges Budapest belvárosában dolgozik azon, hogy a hozzáforduló nők saját személyiségükhöz illő ruhában magabiztosan készüljenek életük legfontosabb alkalmaira. Egyedi mennyasszonyi ruhájúval, személyes tanácsadásaival és kulturális kommunikációs munkájával olyan közösséget épít a fővárosban, ahol az öltözködés, az önazonosság és a történetmesélés szorosan összekapcsolódik. Nagyon-nagyon izgalmas a te történeted. Mert, hát kedves hallgatóink, hadd mondjam el, hogy én azért elsősorban Lucát a Magyar Színház, az egykori Pesti Magyar Színház sajtófőnökeként ismertem meg, tehát nyakig benne volt, és benne is van a kulturális életben olyan szinten, hogy nagyon sok vendéget köszönhettünk neki itt a Slágerkultban, de közben divattervező is, tehát színészek mondták itt többen, hogy nekik például ruhákat terveztél a forgatáshoz, és hát nem utolsó sorban szerintem nálad jobban Budapesten senki nem ismeri a mennyasszonyokat, mert hogy mennyasszonyi ruhákat készítesz mindemellett 10 éve. Szóval nagyon izgalmas a te tevékenységed.
3: Köszönöm szépen, ez egy nagyon-nagyon megható felvezetés volt.
1: No, de melyik vagy te igazán? Mindegyik?
3: Mindegyik, igen.
1: Akkor kezdjük azzal, ami már régebb óta van, a divattervezéssel. Az például micsoda? Szenvedély, hivatás? Hobbi?
3: Szerintem ez a három így mindegyik egyben. Ugye én a divattervezést azt egy francia magániskolában tanultam, most már nagyon-nagyon-nagyon régóta, nem ismerem elmondani, mert ahhoz be kellene ismernem, hogy hány éves vagyok.
1: Ja, és azt
3: nem.
1: Titok, okay.
3: Igen. És, de igen, a márkám az 10 éve van meg, több mint 1500 gyönyörű mennyasszonyi ruhát készítettem ezek alatt az évek alatt.
1: Tehát akkor 1500 mennyasszonya biztos, hogy találkoztál.
3: Igen.
1: Na, azt én mondtam, hogy nálad jobban ember nem ismeri őket.
3: És az nagyon érdekes egyébként, hogy most meg már abban a fázisában vagyok az életemnek, hogy a más területeken, ugye így, hogy elkezdtem, kiléptem a divattervezői szerepből, és ugye most már PR marketingesként, illetve kommunikáció szakemberként is dolgozom, és hogy találkozom ezekkel a lányokkal az ő szerepkörükben, az ő munkahelyeiken, és nagyon érdekes, ahogy így egymásra mosolygunk, vagy egy-egy meetinget azzal kezdünk, hogy jaj, hát 5 évvel ezelőtt nálad voltam, te készítetted a ruhámat, én meg ugye természetesen mindenkire
1: emlékszem. Hogy lehetne emlékezni ennyi emberre?
3: Nem, én mindenkire emlékszem.
1: 1500 ember?
3: Tényleg.
1: Komolyan?
3: Komolyan.
1: Őrület. Igen. Őrület. Na, de milyen érzés az, amikor találkozol valakivel? Együtt vannak még egy olyankor, mondjuk 5 év múlva?
3: Nagyon megható egyébként, és én nekem az a tapasztalatom, hogy igen, együtt vannak.
1: De jó. Téged egyébként a belvárosban lehet.
3: Igen, a Váci utcában van a szalon.
1: Az 5. kerületben. Igen. Vagy. Na és akkor ebből lett egy kommunikáció, vagy PR marketing szakemberi minőség. Meg a kultúra kellős közepe, a színháznál.
3: Igen, hát az van, hogy én kislányként jelmeztervező szerettem volna lenni.
1: Aha.
3: Csak abban az évben, amikor én felvételiztem volna, akkor nem indult a Filmművészeti Egyetemen jelmeztervező szak. Egyébként nekem a Kentaur volt az Atya Úristen, és az ő jelmezeit, meg az ő díszleteit, azt ilyen elképesztő csodálattal néztem mindig is.
1: Találkoztatok is? Tehát lett...
3: Nem találkoztam még vele, komolyan? Sajnos. Igen, illetve talán egy rendezvényen találkoztunk, de ez ezt nem tudtam soha neki elmondani, hogy én
1: hát,
3: én mekkora...
1: Hát, ha eljut hozzá ez hát, a beszélgetés.
3: De ami nagyon érdekes, hogy ugye a Vámpírok Báját azt is ők jegyzik, és ez pedig a Magyar Színházban volt, ott játszották, és én, amikor vidékről egyébként feljöttem Budapestre, illetve amikor még otthon éltem Sárospatakon, akkor az első színház, ahol én voltam 10 éves koromban, az a Magyar Színház volt, és hogy az első, illetve akkor még a Pesti Magyar Színház, és az első színdarab, amit láttam, az a Vámpírok Bája volt itt.
1: De jó, na hát látod, nem akarok ilyen spiri közhelyekkel jönni, de talán tényleg nincsenek véletlenek.
3: Szerintem nincsenek véletlenek.
1: Ezt tapasztaltad többször?
3: Igen, igen.
1: Az utadon?
3: Igen, tapasztaltam.
1: No, hogy tudtad a kettőt ötvözni? A ruhater, vagy a divattervezést, a ruhatervezést, meg ezt a színházi szerelmet?
3: Én úgy gondolom, hogy tervezni, illetve egy-egy hangulatot megjeleníteni ruhában, anyagban, egy történetnek a részévé válni, az ugyanolyan, mint egy kampányt kitalálni. Hmm. Egy kommunikációs kampányt felépíteni.
1: Mert ez volt a feladatod a színházban is. Tehát, hogy a készülő darabokat eljuttasd a megfelelő célközönséghez?
3: Igen.
1: Egyébként minden darabnak van megfelelő célközönsége? Tehát mondjuk a Hamlet az egy sikersztori, ugye?
3: Igen.
1: Arról valószínűleg hallottak sokan, mi is foglalkoztunk vele, hogy itt volt
3: a Máté
1: is. De hogy ott például ki voltat, vagy milyen célközönséget lőttetek be?
3: Igazából ott mindenki, tehát hogy nem szegmentáltunk ennyire, mert egyfelől célozták a diákokat, hiszen kötelező olvasmány, uh-huh. illetve ajánlott olvasmány Shakespeare Hamletje, illetve a 20-as, 30-as, 40-es, 50-es, 60-as generáció, tehát hogy ott annál nem volt kifejezetten szegmentálva a közönség. Az igen, hogy mindenkinek megfelelően juttassuk el az üzenetet. Akár karakterbemutatásokon keresztül, akár hogyha csak felhívjuk a figyelmet egyébként a pedagógusoknak arra, hogy egyébként ez egy ajánlott olvasmány, és hogy bele tudják építeni a tanrendbe. Uh-huh. Ilyenekre gondolok.
1: Volt egyébként olyan darab, ami kifogott rajtad? Vagy ami nagyon sokat kellett dolgozni kommunikációban? Mert nem volt egyszerű a megfejtés?
3: Nem, mert azt gondolom, hogy akkor jó egy csapat, és akkor jó egy kommunikációs csapat, hogyha több oldalról meg tudják közelíteni, uh-huh. és valamilyen fonálon el tudnak indulni, és ebből a szempontból a csapat, akivel én dolgoztam, az fantasztikusan jó volt. Olyan kampány, ami abszolút szerelem, illetve szerelem lett volna, az abszolút volt. És az például most fut jelenleg a Magyar Színházba. Ugye a színház nyáron lecseréli a teljes uh-huh. székeket a nézőtéren, és azt az egész részt ott felújítják, és annak a székcsere programját, illetve kampányát azt én találtam ki, és az most látni, ahogy megvalósítják, az elképesztően megható, és jó látni.
1: Ott van egy ilyen markáns mondat? Ilyen hívó mondat? Vagy abban nem kellett?
3: Foglald el a helyed a kultúrában.
1: Ja, hát tök jó. Oké. Okay. Ez szuper. Mennyire használták ki, vagy akarta kihasználni a színházi világ, így kérdezem, a te divattervezői módodat, szakértelmedet?
3: Bevallom, hogy én divattervezőként nem is szerettem volna.
1: Nem akartad keverni?
3: Nem akartam keverni, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy elképesztően tehetséges és fantasztikus jelmeztervezők vannak, és ez a kettő szakma egyébként nem véletlenül különül el, és nem véletlenül van jelmeztervező, és nem véletlenül van divattervező. Nekem a múltban ez ketté vált, és valamiért nem az az út indult el.
1: De tudták a divattervezőkból, vagy bocsánat, a jelmeztervezők, hogy te mivel foglalkozol? Civilben? vagy nem nagyon hangos.
3: Igazából nem is beszéltünk ilyen dolgokról. Nekem az ő menedzselésük volt a feladatom, illetve világos, hogy az ő munkájukat eljutassam minél korrekt több embernek, úgyhogy én nem kevertem a kettőt.
1: Aha. De közben bejártál mindig a szalomba is?
3: Igen.
1: Tehát arra is ránéztél, nem igen, hagytad abba.
3: Heti két nap munka után.
1: Őrület. Bocsánat, hogy, és a hallgatóktól kérek elsősorban bocsánatot, hogy ugrálunk a témákban, de annyira izgalmas, hogy valakinek van egy külön, vagy két párhuzamosan futó élet útja van, vagy, mert tulajdonképpen ez a két terület aktív, akkor ezek szerint mindig is az volt.
3: Igen.
1: No, hol tart most, és mi van most 2025 nyarán a mennyasszonyi bizniszben, vagy az esküvői területen?
3: Hát én visszaugranék pár évet, és a Covidot egy ilyen választóvonalnak írnám át. Igen. Mert az ugye ott több mint két évig korlátozásokkal tudták megtartani az esküvőket, és az a generáció, aki úgy nőtt fel, hogy valamilyen családtagja, vagy barátai, vagy a rokonságába bárki szervezett egy nagy esküvőt, és le kellett mondaniuk, vagy át kellett variálniuk bármilyen szinten az esküvőt, ők már ennek a tudatában kezdik el szervezni az esküvőt, és vagy lemondanak a nagy esküvőről, vagy pedig akkora esküvőt tartanak, ami tényleg hetet-hét országon túl mindenki láthatja, és ezért nagyon, tehát hogy két nagyon eltérő megközelítése van. Amit az én márkám képvisel egyébként, és amit a Lucidity mennyasszonyok képviselnek, mi 100%-ban személyre szabott és egyedi ruhákat készítünk. Nekem nagyon fontos a kapcsolódás a mennyasszonnyal, illetve az a történet, amiben belehelyezkedik a ruha, és mindig olyan ruhákat szeretek tervezni, amik nem elnyomják a mennyasszonynak, illetve a lányoknak a szépségét, hanem kiegészítik ezt.
1: Vagy még ki is emeli?
3: Vagy még ki is emelik, igen.
1: Uh-huh. Esküszöm, hogy nem a zsebedben turkálás, hanem inkább csak a jelenség érdekel, mert ha jól sejtem, akkor egy esküvőnek azért pont a mennyasszonyi ruha az egyik égköve, vagy egy fontos kellék, hát anélkül ritkán van azért esküvő, vagy legalábbis lakodalom. Jól mondom?
3: Ez pontosan így van.
1: Tudom, hogy össze-vissza vannak már, tehát be lehet menni egy rövid nadrágban is, de mégse ez a fő, vagy csapás irány, hanem ez a klasszik. De mennyire kell mélyen zsebbe nyúlni ma egy mennyasszony ruhájra, amit ugye jól sejtem, hogy egyszer fog felvenni az életében?
3: Igen. Az az igazság, hogy pont ezek miatt, a dolgok miatt, és mert nekem alapvetően nagyon-nagyon fontos a fenntarthatóság. Én terveztem egy olyan kollekciót, ami abszolút belesimul és beleépíthető a hétköznapi ruhatárba. Ez Little White Dressként, ugye a Little Black Dressnek az ellentét párjaként lett a márkámban, és olyan kis fehér ruhák, amik esküvőre is alkalmasak, de egyébként be lehet építeni a ruhatárba, és egy business lookban abszolút megállja a helyét. És hogy ebből a szempontból ezek a ruhák tudnak egy utóéletet élni, és hogy nem feltétlenül egy alkalomra szólnak. Nyilván, hogyha valakinek ez fontos, akkor valamilyen kompromisszumot kell kötnie ebben, mert hogy nem lesz akkora habus-babos vagy az anyag használata másmilyen lesz. A másik opció pedig nyilván az, amikor valaki csak a nagy ruhát szeretné. Én egyébként ezt nagyon-nagyon szeretem, és nem azért, mert szeretem túldíszíteni, hanem úgy gondolom, hogy ez egy alkalom, és hogy annyi mindent elfelejtettünk már megünnepelni, annyira elfelejtettünk már felöltözni ezekre az alkalmakra is, és én nem vagyok annak a híve, hogy mindenben, mindenhol meg lehet jelenni, hanem hogyha valaki meg akarja tisztelni a másikat, meg akarja tisztelni azt a közönséget, aki előtt ő megjelenik, akkor az első kommunikációs eszközünk, mielőtt köszönnénk, az, hogy lépünk be, és hogy mit viselünk ebben a pillanatban.
1: Jogos. No, hát, és mennyire látod az életedet egyébként ezen a területen előre? Mennyire lehet most a mennyasszonyi ruhákkal előre tervezni? Kevesebb, több, vagy stagnál a lakodalmak, az esküvők száma?
3: Szerintem szép lassan egyébként növekszik.
1: Tehát
3: jön vissza az esküvői szám, de mivel alapvetően én nem úgy állok hozzá, hogy számokban gondolkozom, hanem egyénekben és személyes történetekben, ezért soha nem azon gondolkozom, hogy akkor én nekem most 50 mennyasszonyt kell csinálnom egy évben, hogy én akkor meglegyek az év végére, és hogy akkor ebből ennyi profitot termeljek. Nyilván ez nem egy non-profit vállalkozás, abszolút válaszolva a kérdésedre, hogy abszolút meg lehet belőle élni, és úgy lehet belőle megélni, hogy ezek az árak, ezek azért igazodnak ahhoz, hogy mit tudnak megfizetni ma a lányok, illetve a mennyasszonyok.
1: Vagy mit akarnak.
3: És mit akarnak
1: megfizetni, mert hát egy esküvő az súlyos milliók.
3: Igen.
1: Ról szól, és tudom, hogy itt azért nyilván ez emberfüggő, hogy ki mire fizet, de hát a helyszínektől a meghívott sztárvendégeken át, amit nem is értek egyébként, hogy oda járnak haknézni a sztár, vagy az előadók nagy része, de hát így költenek sok mindenre, hát most pont a ruhára nem ott kell a legszebbnek lenni?
3: Abszolút, illetve hogyha valaki ezen, tehát hogy valakinek ez az álma kiskorától kezdve,
1: már pedig sok
3: lánynak ez
1: neked
3: az álma.
1: Neked is az volt?
3: Nekem nem.
1: Tényleg?
3: Nem.
1: Vagy pont azért, mert látod őket?
3: Nem, hanem képzeld el, hogy én pont a háttérben szerettem volna dolgozni mindig, és az ő napjukat szebbé tenni. És hogy én például mindig nem magamnak terveztem ruhákat, hanem a barátnőimnek, tehát hogy én pont a másikból szeretem kihozni a legtöbbet, és hogy azt, hogy ő azt élje meg, hogy ő azon a napon a világ legszebb lánya és nője.
1: No, hát ne vegyék ördögtől valóknak a hallgatók, és tessék kérlek azt, hogy most próbálok párhuzamot vonni a színházzal, de neked PR szakemberként, egy színésszel ugyanez a feladatod, hogy jól érezze magát a promóció során? Tehát ha elmegy rádióba, tévébe, újságba nyilatkozni, akkor ott az komfortos legyen?
3: Pont egy picit más visszábról indulnék. Amikor jöttem ide hozzád, így ugye többször lemondtam már a találkozóinkat.
1: Igen, sok próbálkozásra sikerült.
3: De azért, mert hogy azt éreztem, hogy nem tudom, hogy én mit mondhatnék ebbe a műsorba, úgyhogy... Hogy,
1: hát a különleges életedről kéne.
3: Hogy tudom, hogy kiket küldtem ide. Aha. És hogy kik voltak azok, akiket mondjuk ebben a másfél évben hozzád küldtem szerepelni, és hogy ők milyen elképesztő szakemberek, és milyen elképesztő színészek és alkotók. És mindig, amikor jöttek hozzád, akkor nagyon sokan felhívtak, hogy fú, nagyon izgulok, beszéljük át a dolgokat. És hogy én most nem tudtam kit felhívni, és én is ugyanígy izgultam.
1: Értem.
3: És hogy mennyire érdekes volt ez, hogy nekem ez volt a dolgom, hogy abban a helyzetben őket abban az állapotba hozzam, vagy olyan támpontokat adjak nekik, amikbe ők tudnak kapaszkodni, és amivel ők komfortosan tudnak mondjuk egy interjúra eljönni, és úgy képviselni magukat, illetve a színházat, illetve a darabot, hogy az minden szempontból jó legyen.
1: No, de a másik területen meg ugyanígy támogatod az élete nagy napjában őt, hiszen ha szépnek érzi magát, ha olyan királynőnek, ők ezt mondjuk ki, érzi magát, akkor már megvan alapozva a nap.
3: Igen. Ugye?
1: Na, tehát ez van itt, tehát akármennyire is nagyon távolinak tűnik a kettő, azért sok azonosság van benne, hogyha a mélyére nézünk. És pont ezért hívtalak sokszor, és nem adtam föl a lemondások után sem, mert tudtam, hogy ez egy olyan izgalmas út, ráadásul a kultúra kellős közepén, vagy még egyszer mondom Budapesten, de még az esküvői ruhákkal is. Hát az is valahol mindenre hatással van. Valahogy visszahatnak ezek a mindennapokra. Őszintén kérdezem, mennyire, mit veszel észre, mennyire igényesek? Vagyunk magunkra igényesek a hétköznapokon. Az, aki bemegy hozzád, divattervezői minőségedben például igényes magára?
3: Igen, abszolút.
1: Hát ez mennyire jellemző?
3: Az igazság, hogy én a ruhák mögött mindig az embert látom, és teljesen mindegy, hogy mit vesz fel, hogyha ő tudja viselni, akkor teljesen mindegy. Tehát nem a márkák számítanak, vagy nem az, hogy mit visel, hanem az, hogy önazonosan tudja viselni ezt, ami rajta van. Van, aki bizonytalanul jön el, Viszont mi, nekünk van egy olyan szolgáltatásunk, hogy segítünk a lányoknak megtalálni ezt a saját hangjukat, és színtanácsadással, akár azzal, hogy megtanítjuk őket ott a szalonon belül sminkelni, meg ilyenek, ők segítünk neki kihozni magukból a legtöbbet. Uh-huh. És a mennyasszonyoknál is ugyanez van, hogy ha bizonytalan is, de nyitott arra, hogy mi vezessük, és hogyha csak annyiban tudunk neki segíteni, hogy neked a színtípusodnak nem a hófehér a legjobb árnyalat, hanem egy törtfehér árnyalat, az már egyébként olyan, mintha egy beauty filtert ráraktunk volna, mert rögtön elkezd természetesen élni a szépsége. Mm.
1: De ez nekem túlmutat, sokkal mélyebb annál, mint ahogy most elsőre halljuk, hiszen ez önbecsülést, önbizalmat is épít. Tehát ez olyan, mintha egy workshopra elmenne tréningezni magát, úgyhogy akkor meg inkább oda menjen, ahol kihozzák belőle tényleg egyénileg a maximumot. Hú, no, észesen fogy az időnk, de hát még annyi kérdés bennem maradt, úgyhogy majd vissza kell jönnöd. Legközelebb is, hogy és hogyan találunk meg az interneten? Hát, ha kedvet kapott valaki.
3: Lucidity Bridal a márka név, és egyébként meg Bekel utca néven.
1: Bekel utca néven, oké. Okay. No, hát én azt kívánom, hogy még sokat halljunk rólad, mind a kultúra, tehát a színház világában, akár ami még a PR marketingbe belefér, meg hát a divattervezőként is. Nem beszéltünk a filmforgatásokról, ahol szintén gyártasz, de hát szükre szabott az idő, és jó társaságban repül az idő. Én élveztem nagyon a beszélgetést. Sok csillogó szempárt kívánok neked. Mind a két területen akkor nagyban nem lesz, mert a tiéd is csillogni fog.
3: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, hát Lucától most elköszönök, önöktől még nem. Jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kis Annának és Bekel utcának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Néhány napon belül nyilvános lesz a kórházi fertőzések országos adatbázisa. Újabb 3 területen kutathatnak gáz és olaj után az országban. A hónap végétől ismét változik a 81-es trolley útvonala. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Néhány napon belül nyilvánossá válik a kórházi fertőzések országos adatbázisa, amelyet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ fejlesztett ki. Horoszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, hogy 3 hónap alatt gyűjtötték össze az adatokat, és olyan online felületet hoztak létre, amely közérthetően mutatja be az intézmények fertőzési statisztikáit. A cél a transzparencia növelése és a betegbiztonság javítása, nem pedig a kórházak rangsorolása. A tisztifőorvos hangsúlyozta, a fertőzések jelenléte nem egyenlő a szakmai hibával, a komplex ellátás nyújtó intézmények eleve magasabb kockázatú beteg populációval dolgoznak. Azt mondta, a 0 eset szám ugyanúgy vizsgálatot igényel, mint a kiugróan magas értékek. 3 lelőhelyen indulhat meg a gáz és olajkutatás a februárban meghirdetett 7 koncessziós területből, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Baracskán az MVM Upstream Energy ZRT, Békéscsabán és a nagy lengyel nyugati térségben pedig a MOL Upstream ZRT kezdhet munkához. A többi 4 területre nem érkezett érvényes pályázat. A koncessziók legalább 20 évre szólnak, a szerződéseket 90 napon belül meg kell kötni. Magyarországon jelenleg 9 koncessziós és 2 további területen folyik szénhidrogén kutatás, 2026 első felében 962 ezer köbméter gázt és 576 ezer tonna olajat hoztak felszínre. A Budapesti Közlekedési Központ áttekinti a 3-as metró Rákospalota-Újpestig tartó meghosszabbításának terveit és vizsgálja a szakaszolás lehetőségeit, közölte a főpolgármesteri hivatal. A részletes tájékoztatóanyagot benyújtották a Fővárosi Közgyűlés Bizottságának, a vasúthatósági engedélyek pedig 2028. decemberig érvényesek maradnak. A projekt részeként mintegy 1900 méter hosszú új metrószakasz épül, felülről épített technológiával 2 új állomással, a Rózsa utca és a Rákospalota-Újpest vasútállomással. A kivitelezéshez szükséges a tervezett nyomvonalon lévő mintegy 24 ingatlan megvásárlása vagy kisajátítása, amelyet 2,8 milliárd forintra becsültek. A BKK szerint a megvalósítás rendkívül szoros ütemezést igényel, és a hosszabbítást a jelenlegi szerelvényekkel kell kiszolgálni, mivel új járművek beszerzésére nincs lehetőség. A hónap végétől ismét változik a 81-es trolley útvonala. A járat meghosszabbítva az Ősvezértere és a Mexikói út mellett az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül egészen a Dózsa-György út metroállomásig jár majd. A változtatást a BKK társadalmi egyeztetésén résztvevők többsége támogatta. Az új útvonal közvetlen, átszállásmentes kapcsolatot teremt Zugló, Angyalföld és a 3-as metró között, valamint a Mexikói út felől is könnyebben elérhető lesz a BVST út. A 81-es a hét minden napján reggel 5 órától éjfélig közlekedik alacsony padlós légkondicionált járművekkel. A múlt heti kitörés után ismét hamut szór az Etna, emiatt turisták ezrei rekedtek tegnap Szicílián. Katániában a sziget legnagyobb repterén csak kevés gép tudott fel, illetve leszállni, több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. A Catania Today szerint a repülőtér irányító cég vízzel és kempingágyakkal segíti a reptéren rekedt utasokat. Az Etna már július elején is fennakadásokat okozott a légi közlekedésben, legutóbb pedig 2 nappal ezelőtt kellett korlátozásokat bevezetni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Szia, mi a diszkópia, mi a disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyunk.
1: Ez egy embertelen dal.
0: Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, nagy a vész,
1: benga.
0: Ide-oda inog az egész,
1: Jenga.
0: Csapatos túl, csapatunk,
1: mert

megyünk, építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Néhány napon belül nyilvános lesz a kórházi fertőzések országos adatbázisa. Újabb három területen kutathatnak gáz és olaj után az országban. A hónap végétől ismét változik a 81-es trolli útvonala. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Néhány napon belül nyilvánossá válik a kórházi fertőzések országos adatbázisa, amelyet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ fejlesztett ki. Horoszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, hogy 3 hónap alatt gyűjtötték össze az adatokat, és olyan online felületet hoztak létre, amely közérthetően mutatja be az intézmények fertőzési statisztikáit. A cél a transzparencia növelése és a beteg biztonság javítása, nem pedig a kórházak rangsorolása. A tisztifőorvos hangsúlyozta, a fertőzések jelenléte nem egyenlő a szakmai hibával, a komplex ellátás nyújtó intézmények eleve magasabb kockázatú beteg populációval dolgoznak. Azt mondta, a nulla esetszám ugyanúgy vizsgálatot igényel, mint a kiugróan magas értékek. 3 lelőhelyen indulhat meg a gáz és olajkutatás a februárban meghirdetett 7 koncessziós területből, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Baracskán az MVM Upstream Energy ZRT, Békéscsabán és a Nagy Lengyel nyugati térségben pedig a MOL Upstream ZRT kezdhet munkához. A többi 4 területre nem érkezett érvényes pályázat. A koncessziók legalább 20 évre szólnak, a szerződéseket 90 napon belül meg kell kötni. Magyarországon jelenleg 9 koncessziós és 2 további területen folyik szénhidrogén kutatás, 2026 első felében 962 000 köbméter gázt és 576 000 tonna olajat hoztak felszínre. A Budapesti Közlekedési Központ áttekinti a 3-as metró Rákospalota Újpestig tartó meghosszabbításának terveit és vizsgálja a szakaszolás lehetőségeit, közölte a főpolgármesteri hivatal. A részletes tájékoztatóanyagot benyújtották a Fővárosi Közgyűlés Bizottságának, a vasúthatósági engedélyek pedig 2028. decemberig érvényesek maradnak. A projekt részeként mintegy 1900 méter hosszú új metrószakasz épül, felülről épített technológiával 2 új állomással, a Rózsa utca és a Rákospalota Újpest vasútállomással. A kivitelezéshez szükséges a tervezett nyomvonalon lévő mintegy 24 ingatlan megvásárlása vagy kisajátítása, amelyet 2,8 milliárd forintra becsültek. A BKK szerint a megvalósítás rendkívül szoros ütemezést igényel, és a hosszabbítást a jelenlegi szerelvényekkel kell kiszolgálni, mivel új járművek beszerzésére nincs lehetőség. A hónap végétől ismét változik a 81-es trolli útvonala. A járat meghosszabbítva az Örs vezértere és a Mexikói út mellett az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül egészen a Dózsa-György út metroállomásig jár majd. A változtatást a BKK társadalmi egyeztetésén résztvevők többsége támogatta. Az új útvonal közvetlen, átszállásmentes kapcsolatot teremt Zugló, Angyalföld és a 3-as metró között, valamint a Mexikói út felől is könnyebben elérhető lesz a BVST út. A 81-es a hét minden napján reggel 5 órától éjfélig közlekedik alacsony padlós légkondicionált járművekkel. A múlt heti kitörés után ismét hamut szór az Etna, emiatt turisták ezrei rekedtek tegnap Szicílián. Katániában a sziget legnagyobb repterén csak kevés gép tudott fel, illetve leszállni, több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. A Catania Today szerint a repülőtér irányító cég vízzel és kempingágyakkal segíti a reptéren rekedt utasokat. Az Etna már július elején is fennakadásokat okozott a légi közlekedésben, legutóbb pedig 2 nappal ezelőtt kellett korlátozásokat bevezetni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: fény.
1: Ez a Sláger FM.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: de hajó mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatos

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 28-án pénteken este 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, hát hol máshol, hiszen az egész nyarat végig bulizhatták különböző, a legkülönbözőbb zenei műfajokkal azok, akik szeretik a Városligetet, szeretik a Magyar Zeneházát, és szeretik a jófajta muzsikát, tényleg mindenfajta stílusból. Nos, hát aki Rutkai Borit szereti, illetve a Speckoi Ednót, azok szintén nagyon élvezik majd ezt a napot, hogy az augusztus végi szabadtéri színpados mulatságot, mert hogy Rutkai Bori és a Speckoi Ednó a funk, a jazz és az underpop elemeit keresztezik, de dalaikban bluesos, tangós, rappes és sanzonos hangulatok is megjelennek. A 2000-es évek elején indult zenekarban Rutkai Bori énekes mellett Mizsei Zoltán zongorázik, Szerető Dániel basszusgitározik, Nemes János fúvós hangszereken játszik, és Németh Csaba dobol. Bori dalszövegei festményszerű felnőtt mesék, micsoda megfogalmazás, ugye érezte minden hallgató. Szellemes humorral, hangzók és szavas játékok használatával. Zeneileg kellemesen dögös funk, Beton Totem Blues, Csillagerdős ambient fonódik össze. A társulat a zongorista kivételével Bori gyerekzenekarában is együtt muzsikál egyébként, így a felnőtt közönség a Rutkai Bori banda irányából is ismerheti akár a csapat szellemiségét és hangzásvilágát. Ezen a szabadtéri nyáresti koncerten a 2013-as és a 2009-es albumaik mellett új meglepetés számok is várhatók. De milyen jó, hogy ezt előre közlik egyébként, hogy mely lemezekről fognak dalolni egyébként. Hát még egyszer, kedves hallgatóink, augusztus 28-a pénteken este 20 órától a szabadtéri színpadon érkezik kedvencük Rutkai Bori és a Speckoi Ednó.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 6 milliárd forintos beavatkozással biztosítja a kormány a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a mentőszolgálatnál. Megvan az idei Magyarország tortája és cukormentes tortája is. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A kormány Pakson tartott kihelyezett ülésén határozott a Duna alacsony vízállása miatt szükséges beavatkozásokról, amelyek a paksi atomerőmű folyamatos működését biztosítják. Magyar Péter miniszterelnök közölte, azonnal megkezdik egy fenékküszöb építését Paks és Duna Szent Benedek között, első ütemben 35 ezer, majd további 150 ezer köbméter kő felhasználásával. A cél, hogy a vízszint tartósan mínusz 90 cm felett maradjon. A fenékküszöb elkészültéig ideiglenes megoldásként két 80 méteres bárkát készítenek elő irányított elsüllyesztésre, ami akár 20 cm-rel emelheti a vízszintet. A kormányfő szerint a tartósan alacsony vízállás súlyos gazdasági károkat okoz. Az erőmű esetleges leállása havonta 50 milliárd forintos kiesést jelentene. A munkálatokat Kádár Pál tábornok irányítja. A helyszínen 24 órás munkavégzés zajlik, és a honvédelmi miniszter 100 katonát vezényelt ki a kivitelezés támogatására. A kormány kiemelt beruházásra nyilvánította a projektet. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást folytat a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda egy mentőjármű beszerzési eljárással összefüggésben az országos mentőszolgálat feljelentése alapján. A nyomozók kedden többek között az OMS Mark utca és Róbert Károly körúti telephelyén jártak, ahol a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat és adathordozókat foglaltak le. A mentőszolgálat közölte, hogy mindenben együttműködik a hatósággal. A vizsgálat hátterében az áll, hogy évekig ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat, miközben egyes milliárdos közbeszerzéseken csak egy ajánlattevő indult, és az új mentőautók ára 2016 óta 20 millióról 62 millió forint fölé emelkedett. Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepli augusztus 20-át a kormány. A programok 4 milliárd forintba kerülnek, és Budapesten 10 helyszínen zajlanak majd. Többek között a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Budai várban, a Városligetben és a Bazilikánál. Augusztus 20-án reggel zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a napot, ezt katonai és légiparádé követi. A Várkertnél egész nap működik az Ízek utcája. A parlament augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen látogatható. A Városliget Szegeden honvédségi programok lesznek, a budai várban pedig a mesterségek ünnepe és a protestáns sokadalom kap helyet. A tűzijáték 21 órakor kezdődik, és fél órás audiovizuális show részeként 10 percig tart. Az augusztus 20-i ünnep alkalmából meghirdetett versenyen a Magyarország tortája címet a gyulai kézműves cukrászda Bíbor Fehér nevű alkotása nyerte. A modern, mégis hagyománytisztelő desszertet erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, vaníliás citromos jegyek, málna, valamint tejfölös musz és rögös túró kombinációja alkotja. A balatongyöröki Promenád kávéház lett az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Magyarország cukormentes tortája versenyének győztese. A szilvafácska torta hozzáadott cukor nélkül szilvával, dióval, tejcsokival és fahéjas musszal készült. A győztes tortákat augusztus 20-ától lehet megkóstolni, országszerte számos cukrászdában, valamint Budapesten a Magyar Ízek utcáján. A helyszínek listája augusztus 18-ától érhető el a megújult cukrászat.net oldalon. A Szent István napi ünnephez kapcsolódó Magyarország kenyere verseny idei győztese a 100 pékség pilisi pityókás kenyere lett. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 29-én szombaton délután 16 órakor a ház körül, ja hát milyen ház körül, a Magyar Zeneháza körül, ott a Városliget szívében jön Utcazene a Szabadban címmel egy fantasztikus kezdeményezés, mert hogy a Zeneháza missziójának tartja azt, hogy adjon minden évben olyan lehetőségeket fiataloknak, amit máshol nem kapnak meg. Ezért három kategóriában hirdettek felhívást. Pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adtak és adnak lehetőséget a fellépésre, ahogy mondtam, a ház különböző pontjain. A Le a kalappal a legkötetlenebb sorozata a háznak, amelyben utcazenészekkel és az általuk játszott zenével töltik meg a ház külső környezetét, a Városliget gyönyörű parkjait. Ezúttal Újvári Flóra zenél a ház körül és a zenekertnél. Flóra nagybőgő ének szóló projektjében jazz, pop és népzenei feldolgozások, valamint saját dalok szólalnak meg. A nagybőgő és az ének letisztult, bensőséges hangzása közvetlen hangulatot teremt, és könnyedén feloldja a műfaji határokat. A dalokat haza közös lüktetés köti össze, ami minden zenében és minden emberben ott van. Ez a belső ritmus, és ez kapcsolja össze a hagyományt, a mai hangzással, a személyes történeteket, az ismerős közös élményekkel, és minden mással, a közönséggel. No, de aznap még lesz más program is. Például délelőtt 10:30-tól ugyanúgy, augusztus 29-én a Zeneházánál Gyuri emberek. Gyuri bácsi ugyanis új hangoknak új vizei nevezget, mégpedig a Gyuri emberek megszületésével. Igen ám, de van, hogy a kevesebb több, így a trióba tömörül a soktagú zenekar, jelesül a csengőbongó hangú Cine Eszter énekel. A világ összes billentyűjét ismerő Wagner Puskás Péter pedig zongorázik, harmonikál, ami persze Eszter hangjával tökéletesen harmonizál. Úgyhogy érdemes lesz Gyuri embereket is megnézni aznap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb